0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 24-én csütörtökön. Az osztályos év első nagy áldozata. Az ország délnyugati részének egyik legnagyobb mezőgazdasági szövetkezete bezárja sertéstelepét, 130 ember munkahelye válik kérdésessé. Már látszik a nyári statisztika. 10 év alatt összesen nem volt annyi halálos áldozata a nyári hőségnek, mint idén. És áréskorlát és olcsóbb a vonat. A kormány próbálkozik az üzemanyag ár emelkedésével szemben. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek a mikrofonnál, Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az ukrajnai háború lezárásáról és a mesterséges intelligenciáról beszélt az államfő az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén. Meghosszabbítják az amerikai-kínai kereskedelmi tűzszünetet, Donald Trump személyesen fogadta a kínai elnököt. A reggeli órákban talajmenti fagyra lehet számítani az ország valamennyi részében. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő az ENSZ biztonsági tanácsának New York-i ülésén kijelentette, az ukrajnai civil lakosság elleni szándékos támadásoknak azonnal véget kell vetni, a konfliktus lezárásának egyetlen felelős útja pedig a diplomácia. Szerinte a támadások többségének már nincs köze katonai célpontokhoz, miközben rakéták és drónok naponta lakóépületeket és civil infrastruktúrát érnek. Az államfő hangsúlyozta, hogy egyre több világvezető is ezt az álláspontot képviseli, amely szerint az ukrajnai háborúnak nincs katonai megoldása. Az ülésen Pellegrini azt is elmondta, hogy Szlovákia 20 év után ismét készen áll arra, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagjaként dolgozzon a 2028-2029-es időszakban. Véleménye szerint Szlovákia felelős partnerként kiegyensúlyozott álláspontot képviselne, és hozzájárulna a békéhez vezető érdemi megoldások kereséséhez. Beszédében továbbá sürgette a nemzetközi jog és a szabályokon alapuló világrend megerősítését, mert szerinte a politikai problémákat nem lehet erővel, határmódosítással vagy a szuverenitás megsértésével megoldani, és kitért a mesterséges intelligencia használatára is. Az államfő úgy véli, hogy a tömegpusztító fegyverekhez hasonlóan szigorú nemzetközi szabályokat kellene bevezetni rá, különösen az autonóm fegyverrendszerek alkalmazásával járó kockázatok miatt. Több mint 50 ország, köztük Szlovákia is azonnali teljes és feltétel nélküli tűzszünetre szólította fel Oroszországot az ukrajnai háborúban. A New York-i ENSZ közgyűlés mellett kiadott közös nyilatkozat szerint ez lenne a diplomáciai és béketárgyalások felé vezető első szükséges lépés. Az aláírók támogatják a biztonságos hajózás feltételeinek megteremtését célzó kezdeményezéseket is a Fekete-tengeren. Juraj Blanár külügyminiszter szerint a háborúnak véget kell vetni, és minden olyan békekezdeményezést támogatni kell, amely a harcok lezárásához vezet. A nyilatkozat aláírói szerint Oroszországnak le kell állítania a támadásokat, és érdemi tárgyalásokba kell kezdenie a nemzetközi joggal összhangban álló tartós béke érdekében. A kezdeményezéshez Csehország, Magyarország, Lengyelország, Kanada és Izrael is csatlakozott. Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta Xi Jinping kínai államfőt az Andrews légi támaszponton Washington közelében. Közben Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Kína két hónappal 2027. január 10-ig meghosszabbítja a kereskedelmi tűzszünetet. Trump és Xi Jinping ma többek között a kereskedelmi kapcsolatokról és a mesterséges intelligenciáról tárgyal, valamint egy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésekre létrehozandó kommunikációs csatornáról. Trumpot ugyanakkor saját republikánus pártjának Kínával szembeni keményebb álláspontot képviselő politikusai is bírálták a kínai elnöknek adott ünnepélyes fogadtatás miatt. Az orosz erők ma hajnalban ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet. Vitali Klitschko polgármester szerint 2 ember meghalt, 6 pedig megsebesültek. A rakéták törmeléke több helyen épületekben tett kárt, egy szülészeti klinika ablakai és homlokzata is megsérült, egy ember pedig az épület előtti parkolóban vesztette életét. Egy lakóház is megrongálódott, a romok alatt emberek lehetnek. A támadás éjjel 1 óra után kezdődött, miközben Kijevben előzőleg már 11 légiriadó volt. A város tegnap is támadások érték, akkor 2 ember vesztette életét és 45-en megsebesültek.
0: Időjárás.
2: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felül a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. A Tátra csúcsain havazás is várható. Az ország többségi részében talajmenti fagyra is számítani lehet. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Balesetre figyelmeztetnek Udvardon a körforgalomnál. 30 perces tollódást jelentenek Kiszucaújhely előtt Csaca irányából, és sebességet mérnek Pozsonyban a Botanickán Dubravka irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóról.
1: A Slovan a Steel Arénában több mint 5000 néző előtt 4-2-re legyőzte a veretlen kassai csapatot. A Jégkorong Extraliga 25. fordulójának előrehozott rangadóján a tabellán a Zsilina és a Slovan egy ponttal vezet a Košice előtt. A pozsonyiak és a kassaiak egy meccsel többet játszottak. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába, a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a 4 között a lengyel Kinga Krovkát múlta felül 4-1-es megosztott pontozással. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Aminyevával mérkőzik holnap este. Szira Zsófia kikapott az elődöntőben, így bronzérmes lett a plusz 80 kg-os kategóriában. A magyar színekben szereplő kazak születésű Vladislava Kukta bejutott a legjobb 4 közé az 57 kg-os súlycsoportban, ezzel már ő is érmes. A Nemzetek Ligája 2026-2027-es idényének csütörtöktől szombatig tartó első fordulójával közvetetten megkezdődik a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtező sorozata is. Ebből a sorozatból ezúttal is pótselejtezős helyet lehet kivívni azon csapatoknak, amelyek 2027-ben kudarcot vallanak a hagyományos kvalifikáció során, csak hogy a korábbi kiírásokkal ellentétben ezúttal nem egyértelmű, ez hány válogatottat jelent. A Nemzetek Ligája küzdelem sorozata továbbra is 4 osztályban zajlik. A magyarok az élvonalból kiesve a B divízióban, a szlovákok pedig csak a 3. vonalban szerepelnek. Az A divízió csütörtöki műsora 20:45-től Hollandia, Németország, Szerbia, Görögország, Norvégia, Dánia és Portugália, Wales. A magyarok holnap Ukrajnát fogadják a Puskás stadionban, a szlovákok szombaton Eperjesen Moldovával mérkőznek. Mindkét összecsapás 20:45-kor kezdődik. Alexander Čeferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke szerint Gianni Infantino FIFA elnök vitatott tervének összeomlása után nem állt helyre a sportágba vetett bizalom, az ötlet pedig szétzilálta a világ futballjának egységességét. Cristiano Ronaldo úgy érzi, készen áll egy újabb idényre a portugál labdarúgó válogatottal, és biztos benne, hogy az új szövetségi kapitány Jorge Jesus jó munkát végez az együttes élén, arra viszont nem tud választ adni, hogy egy év múlva is a nemzeti csapat rendelkezésére tud-e még állni. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajak válogatott élén. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 15. állomás Baku, ahol a 9. azeri nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli 81 pontos előnyből várja az őrült idényhajrát, és már az ellenfelek is lemondóan beszélnek az esélyekről, így egyre inkább az jelentheti a fő kérdést, hogy az olasz pilóta mikor zárja le a VB küzdelmet. Ehhez fontos lépést tehet a mostani futamon, igaz, a verseny hétvége előtt nem lehet egyértelműen favoritnak kijelölni a Mercedest. Ma 10:30-kor kezdődik az első, 14 órakor a második szabad edzés. Pénteken 14 órától lesz az időmérő, a Nemzeti Emléknap miatt szombatra előrehozott, 51 körös futam pedig 13 órakor rajtol.

micsoda régi klasszikus, így 6 óra 18 perckor a milleniálok buli zenéje. Szóval szeptember 24-én, egyébként a rákkutatás világnapján Gellért és Mercedes napja van. A Gellért germán eredetű név Gerhard névből származik, jelentése gerej, dárda, erős, kemény. A Mercedes spanyol eredetű név és a jelentése fogoly, kiváltó. Ezen kívül még Gerda, Griseldis és Mária napja van, a szlovák naptár szerint pedig Lubos és Lubor napja. Boldog névnapot minden ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. Egy egyetemi könyvtárban rejtőzött az Odüsszeia ősi töredéke. Először érkezett rádiójel egy exobolygóról, és 4000 kilométer gyalogolt le párkeresés céljával egy vad kutyafalka Zambiában. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Egy mindössze néhány centiméteres pergamentöredékről derült ki egy holland egyetemi könyvtárban, hogy Homérosz híres eposzának, az Odüsszeiának egy részletét őrzi. A 6,6x7,7 centiméteres darabot Mark de Kray, a Radboud Egyetem görög irodalom kutatója fedezte fel az utrechti egyetemi könyvtár ókori kéziratai között. A töredék az eposz 12. énekéből származik, és azt a jelenetet tartalmazza, amikor Héliosz napisten megtudja, hogy Odüsszeusz társai levágták és megették a szent marháit. A kutatók szerint a pergamen egy Egyiptomban, az időszámításunk szerinti 3. vagy 4. században készült, kisméretű, könnyen hordozható kódex része lehetett. Hasonló ókori pergamentöredékekből mindössze mindegy 30 ismert. A leletet 2024-ben azonosították, de az utrechti gyűjtemény teljes feldolgozása még nem fejeződött be. Először sikerült egyértelműen egy naprendszeren kívüli bolygóról származó rádiójeleket észlelniük a kutatóknak. A jeleket, amint egy 63 fényévre található Beta Pictoris B-ről fogták a dél-afrikai Meerkat rádió távcsővel, több alkalommal 2025-ben és 2026-ban. A gyors ismétlődő rádió kitöréseket a bolygó sarki fényeihez hasonló folyamat hozhatja létre. A töltött részecskék, a légkör és a mágneses tér kölcsön hatására rádiósugárzást bocsátanak ki. A jelenség a Földön és a Jupiteren is megfigyelhető. A kutatók szerint a Beta Pictoris B mágneses mezeje rendkívül erős lehet, akár ezerszer erősebb a Földénél, miközben a bolygó mindössze 8-9 óra alatt fordul meg a tengelye körül. A felfedezés tehát nem Földön kívüli intelligencia bizonyítéka, viszont új módszert adhat az exobolygók mágneses terének vizsgálatához. 4000 kilométer tett meg Zambiában egy 3 hím afrikai vadkutyából álló testvérfalka, hogy új területet és párt találjon magának. A kutatók szerint ez a valaha feljegyzett leghosszabb út, amelyet afrikai szárazföldi emlős párkeresés céljából tett meg. A GPS nyakörvel követett állatok légvonalban mindössze 420 kilométerre távolodtak el kiindulási helyüktől, a feldarabolódott élőhelyek, utak és sűrűn lakott területek miatt, azonban cikcakban haladtak, így 8 hónap alatt ennek csak nem 10-szeresét gyalogolták le. A testvérek sikeresen elkerülték Lusakát, Zambia fővárosát és az ipari övezeteket is. Az afrikai vadkutyák falkákban élnek, és a fiatal egyedeknek el kell hagyniuk szülőhelyüket, hogy máshol találjanak párt. A kutatás ugyanakkor a faj veszélyeire is rámutat. Egy másik vizsgált falka tagjai illegális orvadászcsapdák áldozatai lettek.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 24-én, Gellért és Mercedes napján. Egy tabletta kívülről gyógyszernek látszhat, a tartalmáról mégsem árul el ez semmit. Európában már olyan illegálisan árult tablettát is találtak, amely ciklorfint tartalmazott. Ez egy új, nagyon erős szintetikus ópioid. A sajtóban úgy jelenik meg, hogy 10-szer erősebb a fentanilnál, ami már gramnyi adagban is túladagolást idéz elő. Úgy írják, a halálos mennyiséghez mikroszkópikus mennyiség is elegendő. De mit keres egy ilyen szer Európában? És vajon eljut-e hozzánk, és ha igen, milyen gyorsan? Zaher Gábor toxikológussal beszélgetünk erről nem sokára. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Gazsik Viktória.
2: Már közel 50 hepatitis A típusú megbetegedést tartanak számon Rimaszombatban azután, hogy a vírus 2 hónappal ezelőtt felütötte a fejét a városban, közölte a helyi közegészségügyi hivatal járványügyi osztályának vezetője. A járási székhely közegészségügyi szervei összesen 48 hepatitis A esetet regisztráltak. Az esetek nagy része járványügyi szempontból összefügg a Dusa utcai lakótelepen talált első esettel, amelyet július 22-én regisztráltak. További eseteket tartanak számon Rimaszécsen, Baracán, Harmacon, Velkenyén, Kövecsesen, Jénén, Alsóvályban, Zsípen, Sajókeszin, Osgyánban, Hanván és Dobócán. A hivatal elrendelte a kontaktszemélyek orvosi vizsgálatát és beoltását, valamint a járvány által érintett területek fertőtlenítését. A hepatitis A fertőző betegség vírusos mágyulladást okoz, a vírus leggyakrabban közvetlen érintkezés útján terjed. A betegség influenza-szerű tünetekkel és gyomorbélrendszeri panaszokkal kezdődik, hasi fájdalommal, ízületi fájdalommal, általános rossz közérzettel és lázzal jár. A beteg vizeletes sötét színű lehet. A legtöbb fertőzöttnél néhány napon belül jelentkezik a sárgaság. Senki sem sérült meg abban a keddi balesetben, amelynek során egy tehervonat 2 vagonja kisiklott a Gány-Galánta vonalon, a galántai állomás közelében. A rendőrség szabálysértésként vizsgálja az esetet, tájékoztatott a Nagyszombati kerületi rendőrség. A bejelentést kedden délután kapta a rendőrség a mozdonyvezetőtől, a vasúti rendőrök a helyszínre vonultak, a mozdonyvezető alkohol és drogtesztje is negatív lett. A forgalom 16 óra 20 perctől 17 óra 40 percig szünetelt, ekkor indult újra egyvágányon Galánta és Diószeg között. A Galánta és Nagyszombat vonalon vonatpótló buszokat indított a Szlovák Vasúttársaság. Dunaszerdahely önkormányzata befejezte a Kukucsin utcai hajléktalan szálló teljes felújítását és átalakítását. Amint egy 918 ezer eurós beruházás célja egy többfunkciós krízis intervenciós központ kialakítása volt, amely a hajléktalanoknak és más nehéz élethelyzetbe került embereknek nyújt segítséget. Az épületet energetikailag korszerűsítették, kicserélték a nyílászárókat, a fűtési és elektromos rendszert akadálymentesítették, valamint biztonsági rendszerekkel és új berendezésekkel látták el. A felújítás februártól augusztusig tartott. Az éjjeli menedékhely továbbra is 12 embernek biztosít éjszakai szállást, a kapcsolódó ideiglenes szálláshelyeken pedig további 18 ember és 2 család helyezhető el.
0: Időjárás.
2: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felől a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. Az ország többségi részében talajmenti fagyra is számítani lehet. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Balesetre figyelmeztetnek Udvardon a körforgalomnál, 30 perces torlódást jelentenek Kisutóujhely előtt Csata irányából. Torlódik a forgalom az R1-esen Szered után Nagyszombat felé is, itt 15 percet várakozhatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 39 perc. Európában új, rendkívül erős, szintetikus opioid miatt figyelmeztetnek a szakemberek. A ciklorfint több országban megtalálták és halálesetekben is kimutatták. Különösen veszélyes, hogy a vásárló nem feltétlenül tudja, mi van egy illegálisan beszerzett tablettában. Dr. Zaher Gábor toxikológustól kérdezzük meg, mekkora veszélyről is van szó. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát kicsit messzebbről kell ebbe az egész történetbe tulajdonképpen elindulnunk. Uh-huh. Menjünk vissza akár több ezer évvel ezelőttre, uh-huh. amikor is ugye a mák kubóját, mikor meghasították, abból kibudjant egy ilyen fehér színű nedv, ami aztán ilyen barnásra rászáradt. Ugye ezt, hogyha lekaparták és elfogyasztották, ebben nagyon sokféle alkaloidot meg lehetett figyelni. Olyan alkaloidok voltak benne, mint például a morfin, ennek a nevét szerintem mindenki ismeri. Aztán természetesen ugye itt voltak olyan, mint például a tebain, esetleg a kodein, mint kőgéscsillapító, és végül is innen indult el ennek az egész vegyület csoportnak tulajdonképpen a karrierje. Hiszen ugye a morfinnak nagyon intenzív fájdalomcsillapító és euforizáló hatása van, hogy ahogy mondtam, a kodein kőgéscsillapító, a többi vegyületnek is lehetnek medicinális hatásai, de természetesen itt már ugye őseink is rájöttek arra furcsa bódulatkeltő állapotra, ami gyakorlatilag hát azóta is több ezer év óta végkíséri tulajdonképpen az emberiséget. Aztán ahogy mentünk előre az időbe, és itt nagyot kell most ugranunk, jött 1874 egy Wright nevű úriember, aki előállította a heroin nevű vegyületet, ami nem más, mint a diacetilmorfin, ami tulajdonképpen hát a pályafutását fájdalomcsillapítóként kezdte, mivel óriási nagy volt a hozzászokási potenciája, az addikciós potenciája, ezért igazándiból fájdalomcsillapítóként nem sokáig szerepelt a piacon. Aztán most már megint ugranunk kell gyakorlatilag egy jó pár évtizedet, és egy Janssen nevű kémikusnak a nevét kell megemlítenünk, aki előállította a fentanilt, amit mind a mai napig egy-két módosított változatban a medicinában használunk, hiszen például műtéti anesztézia, intenzív fájdalomcsillapítás, akár daganatos betegeknek, akár pedig mozgásszerű betegeknek, ez gyakorlatilag ma már elképzelhetetlen lenne enélkül a vegyületnél. És aztán innen indult el egy elég komoly visszaélési sorozat, hiszen 1968-ban megjelent az acetil fentanil, vagy más néven China White, ugye hát ellentétben ugye a brown sugarről, a heroinről, amit ugye annak idején a Rolling Stones is megénekelt, ami gyakorlatilag már egy sokkal-sokkal potensebb vegyület volt, és tulajdonképpen innentől számítjuk azoknak az akár szintetikus fentanil származékoknak a megjelenését, amelyek azért nagyon-nagyon sokáig uralták a piacot. Aztán bizony itt nem állt meg ez az egész történet, hiszen megjelentek egy hasonló típusú vegyület, ugye a mitazének, amelyek akár 50-szer potensebbek lehetnek gyakorlatilag, mint maga a kiindulási vegyületünk, tulajdonképpen a morfin. Ezeket amúgy az 50-es években fájdalomcsillapítóként szintetizálták valójában először, de a nagyon-nagyon jelentős függőségi hatásuk miatt ezek ugye a medicinában nem kerültek bele, és akkor elérkeztünk végül is a mai témánkhoz, ugye az orfinokhoz, ugye a klorofinhoz, amit ugye te is említettél, melyek szintén ugye a 60-as, 70-es években ez az előbb említett Janssen nevű kémikus szintetizált, amelyek gyakorlatilag hát szerkezetükben nem hasonlítanak a morfinhoz, de ugyanabban a csoportba tartoznak, mert ugyanazokon a receptorokon, fogadóhelyeken hatnak, és gyakorlatilag ezek a morfinánok csoportjába tartoznak, és ezek azok, amelyek itt az elmúlt 2-3 évben ugye a nitazénekkel együtt megjelentek a piacon. Most önmagukban véve, hogy az előbb említettem, ezeknek az euforizáló hatásuk nagyobb, ugye, mint a fentanilé, viszont ami a legnagyobb veszélyét jelenti, hogy megjelentek ugye az illegális piacon, kettő, emellett pedig

0: ugye vegyes, hogy is mondjam, csak több hatóanyagot tartalmazó tablettákból mutatták ki őket. Magyarán szóval a használó nem is sejti azt valójában, hogy itt milyen vegyületről van szó, vagy milyen vegyületek jutnak be a szervezetébe, és talán napjaink kábítószer használatának is itt, ha most túltekintünk ezen a vegyületcsoporton, az egyik legnagyobb veszélye az, amikor megvesz valaki egy tablettát, megvesz valaki egy ilyen kristályszerű anyagot, egy port, vagy akár valamilyen növényi törmeléket, ő nem fogja tudni azt, hogy pontosan mi van ebbe a tablettába, kristályba, porba, növényi törmelékbe. Van egyáltalán benne hatóanyag? Ha van benne hatóanyag, akkor hányféle hatóanyag, hiszen egyre több olyan kiszereléssel találkozunk, amiben nem egy, hanem akár több hatóanyag is előfordulhat, valamint, hogy milyen mennyiségben található benne, és még, hogy milyen vízőanyagok vannak mellette. És összességében ez a bizonytalanság az, ami van napjaink kábítószerpiacát uralja, és ha belegondolsz, hát igazán túl bizonytalannak lenni, most megint csak, hogy itt a nagybetűs életet nézzük, ugye egyáltalán nem jó dolog, úgyhogy ennek az egésznek a megoldása talán egy baromi egyszerű hárombetűs magyar szó lehetne, a nem, de hát itt még egyelőre nem tartunk, úgyhogy egyelőre a felvilágosítás az, amit az egész harcnak lehet tulajdonképpen az alapja, hogy merjenek az emberek valójában nemet mondani, hiszen a nem mondás tudomány az meg tud bennünket védeni azoktól a túladtagolásoktól, káros mellékhatásoktól, amelyeket ezek a szerek tulajdonképpen jelentenek. Aztán beszélnünk kell még ezeknél a szertípusoknál, ugye a tolerancia hozzászokás kialakulásáról, ami annyit jelent, hogy egy nagy klasszikus példát mondjak, hogy annak idején ugye a heroin hőskorában azért mondjuk egy gyakorló heroinista olyan mennyiségű heroint adott be magának, amit ha ma mondjuk 4-5-6 ember testvérjesen felosztana maga között olyan, aki nem használ kábítószert, jó eséllyel ennek a csapatnak az 50%-a belehalna ebbe a történetbe. Mm. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon komplex dologgal állunk valójában szembe, amivel szemben egyelőre eléggé tehetetlenek vagyunk, és hát ugye ez az a fajta drogháború, amit még annak idején meghirdettek, ugye, és az elsősorban a tengeren túlról származik, az így önmagába véve, hogyha csak a lefoglalásokat nézzük, a rendőrségi munkát, a vám és pénzügyőrség munkát, a beépített ügynököket, az egy egészen limitált sikerre tud vezetni gyakorlatilag az úgynevezett drogháborúban. Itt jóval inkább a felvilágosításra kellene megpróbálni nagyobb hangsúlyt fektetni.
1: Aztán ennek a ciklorfin nevű anyagnak a leírásában van valami, amit nem értek, kicsit ilyen önellentmondásosnak hangzik. Azt írják, például a szlovák portálon ez volt, hogy 10-szer erősebb, mint a fentanil, amelyről ugye szoktak lenni ilyen ábrázoló, bemutató képek, hogy tulajdonképpen a gramnak a töredéke már esetében halálos tud lenni, és hogy ezt is szlovák portálon láttam, hogy ennek a ciklorfinnél már mikroszkopikus adag is elég a halál szinthez. Na most akkor, hát nem tudom, minek, tehát hogy fogyasztja, vagy hogy használják fel, ha mikroszkópikus szint is, vagy a mennyiség is halálos tud lenni, hisz az már olyan, amit én nem tudom, a szél befúj valakinek a szájába, kicsit már ilyen emberi túlzással mondom.
0: Igen, ez azért így egy kicsit túlzás, amit mondtál, hogy mondjuk a szél befújhatja tulajdonképpen valakinek a nyitott szájába. Szóval itt azért úgy kell elképzelni, mondjuk egy ilyen tablettát, hogy abba, mint ahogy mondjuk bármilyen tablettát, amikor bemész egy patikába, és mondjuk veszel egy recept nélkül kapható készítményt, hogy arra rá van írva, hogy hány milligram hatóanyagot tartalmaz. Most jelen esetben itt ugye az nem azt jelenti, hogy akkor az egész tabletta csak hatóanyagból áll, hanem itt azért ez belévő anyagot is kevernek, amitől az egész mondjuk tabletta lesz, van benne színező anyag is, hiszen ezek a tabletták mindenféle színben játszanak, és mondjuk a tetejére ráütnek valamilyen mintázatot a Super Mario-tól kezdve a Blue Heron által, és még sorolhatnánk itt, hogy nagyon sokáig, hogy milyen fajta ilyen logók vannak, amelyek ugye ezeken a tablettákon általában megfigyelhetőek. De amikor ugye megjön a tiszta hatóanyag, mert ezek általában Indiából és Kínából érkeznek ezek a vegyületek, és az utóbbi időben itt India volt az, amelyik ugye itt az orfánoknál ugye elég jelentős feketepiaci előállítással bírt, akkor utána ezekből, hát idézőjelben nem természetesen nagyipari technológiával, ahogy ez egy gyógyszergyárban történik, hanem mondjuk kisipari technológiával készítenek mondjuk valamilyen tablettát, vagy valamilyen port, ami természetesen nem 100%-os hatóanyagot tartalmaz. Na most, de pont ez a másik veszélye, hogy ezek, amikor előállítanak egy ilyen fajta tablettát, amikor te bemész egy patikába, és az van ráírva arra a tablettára, hogy az 500 mg hatóanyagot tartalmaz, akkor annak a hatásos, vagy a hatályos minőség ellenőrzési szabályok alapján 498 és 502 mg közötti hatóanyagtartalommal kell bírnia. Ez a pici szórás meg tulajdonképpen belefér az illegális piacon, akár ez a szórás sokkal-sokkal szélesebb is lehet, és ugye amikor valaki megvesz egy ilyen tablettát, vagy port, vagy bármit, akkor ezt előtte nem fogja valójában bevizsgálni, ő elhiszi annak a bizonyos eladónak, hogy ez mondjuk te, ez tök jó lesz, mert ettől ilyen, meg olyan, meg amolyan érzésed lesz, de ez megint csak a bizonytalanságot erősíti, hogy nem tudjuk, hogy valójában mit fog nála okozni az a fajta tabletta, port, kristály, növényi hatóanyag, amit elszív, magába fecskend, ezt fölszippan, elfüstöl, és így tovább, és így tovább. Szóval óriási nagy itt a bizonytalanság.
1: Ugye én azért próbáltam ilyen kicsit túlzó érzékletességgel mondani, mert innentől kezdve lesz az a hárombetűs szó, amit mondtál, most már nem egy választás kérdése csupán. Tehát, hogy nem az van, hogyha azt mondják itt ugye a szakemberek, hogy tulajdonképpen egy porszemnyi náli is kevesebb már halálos lehet, akkor nem az van, hogy azt mondom, hogy nem, mert lehet, hogy rosszul leszek valamitől, hanem azért mondom, hogy nem, mert effektíve, ha csak egy porszemnyinél is kisebb valami bekerült abba a tablettába, akkor az effektíve halálos lehet. Találkozhatsz-e ilyennel? Itt 11 országban regisztrálták ezt, 13 halálesetben mutatták ki ezt a ciklorfint. Skandináv országoknál jelentették a legnagyobb előfordulását. Egyelőre nálunk még nem mutatták ki. Mit gondolsz, eljut-e hozzánk? Ez kicsit költői kérdés talán. Mikor és mit tennél, hogyha találkoznál vele? Tehát, hogy tulajdonképpen az utcán mentősként.
0: Elméletileg eljuthat, de az a nagyon nagy szerencséje van talán itt, ugye, akár említhetem itt a volt szocialista országokat, vagy talán itt a közép-európai országokat, hogy ezek az opiói típusú szerek, ezek tulajdonképpen a heroinon kívül, ami azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi jó néhány évben legalábbis itt Magyarországon talán a mi adatokat még ismerünk, itt Szlovákiában is, akár Romániában, talán még Lengyelországban is leáldozó fiadal van. Ami azt jelenti, hogy visszaemlékszem, hogy 10-15 évvel ezelőtt volt olyan, hogy 6-8 heroin túldagoltal is találkoztunk valójában egy nap. Most gyakorlatilag hosszú szó hónapok telnek el úgy, hogy mondjuk a heroinnal egyáltalán nem is találkoznánk. Részben azért, mert ezek a fogyasztók egy kihaltak, ugye hát mert hiszen ezzel kapcsolatban voltak halálesetek, részben az, hogy mondjuk sikeresen átestek egy rehabilitációs terápián, vagy akár mind a mai napig helyettesítő szubstitúciós terápián vannak, hiszen vannak olyan gyógyszereink, amelyek ugye eufória érzés nélkül az elvonási tüneteit ezeknek a szereknek jelentős módon tudják csökkenteni, de részben pedig átálltak más, akár valamilyen egyéb más intravénás szernek a használatára. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül csak reménykedhetünk abból, hogy ezek a szerek nem fognak eljutni idáig.
1: A mit tehet valaki, aki mondjuk egy olyan ember mellett van? Hát inkább így kérdezem, hogy milyen tünetei vannak annak, hogyha beveszi valaki, és aztán erre mi lehet annak a reakciója, aki ezt látja valaki?
0: Alapvetően itt a beszűkült tudatállapota, a nagyon szűk, úgynevezett tűhegyre szűkült pupilla, a légzésdepresszió lehet az, ugye, amikor valakinek mondjuk percenként egy-két vagy akár nulla légvétele lesz, hiszen ezek jelentős légzésdepressziót okoznak, azon, ami ezeknek az elsősorban tünete. rendelkezünk ugye speciális ellenanyaggal, antidótummal. Az antidótum az egy görög eredetű szó, antididonál, ugye ellenadás jelentítő, hogy gyógyszerekről van szó, amely föl tudják függeszteni bizonyos gyógyszereknek hatását, de még mielőtt itt van, mi óriási nagy csodát várnánk, azért a több millió toxinhoz képest mondjuk az antidótumoknak a száma, az nem éri el mondjuk a százat, szóval itt azért nem minden mérgezésben rendelkezünk antidótummal, itt vannak antidótumaink is, ami mondjuk az ellátóknál jelen esetben akár itt a mentőszolgálatnál sürgősség osztályán elérhetőek, de az utcán a laikus, tehát természetesen nincsen ilyen, és ennek akár intravénes, vagy akár hogyha mondjuk nem tudunk mondjuk vénációni, mert egy igazi szétszúrt függővel találkozunk, akkor gyakorlatilag ez már még tud tulajdonképpen segíteni. Az utcán egyedül ugye a segítségkérés, és amíg ki nem érkezik a szaksegítség, addig talán a mesterséges légzésnek az alkalmazása lehet az, ami valami lehetőséget adhat arra, hogy az illető túléljen.
1: Egy új, extrém, erős kábítószervegyület jelent meg az európai piacon. A részletekről dr. Zaher Gábor toxikológussal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, én is.

Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenész társai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 24-én Gellért és Mercedes napján. A nyár véget ért, és most látszik az egyik legsúlyosabb mérlege. Augusztus végéig 12 ember halálánál jelölték meg közvetlen okként a hőséget Szlovákiában. 10 éve nem volt ilyen magas ez a szám. Közben a nyári halálozás összességében nem emelkedett. Hogy fér össze ez a két adat, és mit látott ebből a mentőszolgálat, erről lesz szó nem sokára, most viszont a hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az ukrajnai háború lezárásáról és a mesterséges intelligenciáról beszélt az államfő az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén. Oroszország és Ukrajna részleges tűzszünetet szeretne az energetikában. A reggeli órákban talajmenti fagyra is számítani lehet az ország valamennyi részében, legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő az ENSZ biztonsági tanácsának New York-i ülésén kijelentette, az ukrajnai civil lakosság elleni támadásoknak azonnal véget kell vetni, a háború lezárásának felelős útja pedig a diplomácia. Szerinte a támadások többsége már nem katonai célpontokat érint, hanem lakóépületeket és civil infrastruktúrát. Pellegrini szerint egyre több világvezető osztja ezt az álláspontot, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Közölte azt is, hogy Szlovákia 20 év után ismét készen áll arra, hogy 2028-ban és 2029-ben az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagjaként dolgozzon. Az államfő a nemzetközi jog és a szabályokon alapuló világrend megerősítését is sürgette, valamint szigorúbb nemzetközi szabályokat szorgalmazott a mesterséges intelligencia, különösen az autonóm fegyverrendszerek használatára. Jana Maskarová rendőrfőkapitány szerint a rendőrök megfelelő bérezése és munkakörülményei alapvetőek a rendőrség stabilizálásához, a tapasztalt munkatársak megtartásához és az ország biztonságának garantálásához. A rendőrségi szakszervezet azonnali tárgyalást sürget a kormánynál a bérezési tarifákról, és ma 1179 dolgozó nyújtott be kérelmet. A szakszervezet szerint a jövő évi 972 eurós minimálbér bevezetésével az államigazgatásban újabb bérkategóriák kerülhetnek a minimálbér szintje alá. Maskarová a rendőrök megfelelő anyagi és munkafeltételeit a szlovákiai biztonságba való befektetésnek tekinti. A konkrét bérpolitikáról és a szakszervezetekkel folytatott tárgyalásokról azonban a belügyminisztérium dönt. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Oroszország és Ukrajna egy részleges tűzszünet iránt érdeklődik az energia és gabonaszállítások terén. Rubio Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel New Yorkban folytatott találkozója után elmondta, ez nem oldaná meg a háborút, de enyhíthetné a globális feszültségeket, és egy célesebb megállapodás alapja lehetne. Az Egyesült Államok kész konstruktív szerepet vállalni a megvalósításban. Rubio megerősített azt is, hogy Washington meghívja Vladimir Putyin orosz elnököt a decemberi Miami-ban tartandó G20-as csúcs találkozóra. Az amerikai külügyminiszter egyúttal arra figyelmeztetett, hogy a háború hibrid támadások vagy szabotás akciók révén más országokra is elterjedhet. Az izraeli központi választási bizottság kizárta az október 27-i parlamenti választásokról a Ráam arab pártot és a közös lista nevű választási szövetséget, valamint két egyéni jelöltet. A döntések még nem véglegesek, a pártok fellebbezéseiről és a két jelölt esetében is a legfelsőbb bíróság dönt. A bizottság szerint a két egyéni jelölt esetében felmerült, hogy nem fogadják el Izrael zsidó és demokratikus államként, illetve támogatják az Izrael elleni fegyveres harcot. Az érintetteket képviselő Adalah jogvédő szervezet szerint kizárásuknak nincs jogalapja, a pártok kizárását pedig politikai döntésnek tartja. Az izraeli legfelsőbb bíróság korábban több hasonló kizárást is felülbírált.
0: Időjárás.
2: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felől a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. A Tátra csúcsain havazás is várható. Az ország többségi részében talajmenti fagyra is számítani lehet. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces a torlódás a D2-esen Pozsony elejében Malacka felől, 20 percet várakozhatnak az R1-esen Szered után Nagyszombat felé is, Kiszucaújhely előtt Csöca felől pedig 35 perccel hosszabbodik a menetidő. Balesetre figyelmeztetnek Nagy Mihályon a Macsarianszkán, a városból kifelé rövid fennakadásra számíthatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: A Slovan a Steel Arénában több mint 5000 néző előtt 4-2-re legyőzte a veretlen kassai csapatot, a Jégkorong Extraliga 25. fordulójának előrehozott rangadóján. A tabellán a Zsilina és a Slovan egy ponttal vezet a Košice előtt. A pozsonyiak és a kassaiak egy meccsel többet játszottak. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a négy között a lengyel Kinga Krovkát múlta felül 4-1-es megosztott pontozással. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Aminyevával mérkőzik holnap este. Szira Zsófia kikapott az elődöntőben, így bronzérmes lett a plusz 80 kg-os kategóriában. A magyar színekben szereplő kazak születésű Vladislava Kukta bejutott a legjobb négy közé az 57 kg-os súlycsoportban, ezzel már ő is érmes. A Nemzetek Ligája 2026-2027-es idényének csütörtöktől szombatig tartó első fordulójával közvetetten megkezdődik a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtező sorozata is. Ebből a sorozatból ezúttal is pótselejtezős helyet lehet kivívni azon csapatoknak, amelyek 2027-ben kudarcot vallanak a hagyományos kvalifikáció során, csak hogy a korábbi kiírásokkal ellentétben ezúttal nem egyértelmű, ez hány válogatottat jelent. A Nemzetek Ligája küzdelem sorozata továbbra is 4 osztályban zajlik. A magyarok az élvonalból kiesve a B divízióban, a szlovákok pedig csak a 3. vonalban szerepelnek. Az A divízió csütörtöki műsora 20:45-től Hollandia, Németország, Szerbia, Görögország, Norvégia, Dánia és Portugália, Wales. A magyarok holnap Ukrajnát fogadják a Puskás stadionban, a szlovákok szombaton Eperjesen Moldovával mérkőznek. Mindkét összecsapás 20:45-kor kezdődik. Alexander Čeferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke szerint Gianni Infantino FIFA elnök vitatott tervének összeomlása után nem állt helyre a sportágba vetett bizalom, az ötlet pedig szétzilálta a világ futballjának egységességét. Cristiano Ronaldo úgy érzi, készen áll egy újabb idényre a portugál labdarúgó válogatottal, és biztos benne, hogy az új szövetségi kapitány Jorge Jesus jó munkát végez az együttes élén, arra viszont nem tud választ adni, hogy egy év múlva is a nemzeti csapat rendelkezésére tud-e még állni. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajak válogatott élén. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 15. állomás Baku, ahol a 9. azeri nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli 81 pontos előnyből várja az őrült idényhajrát, és már az ellenfelek is lemondóan beszélnek az esélyekről, így egyre inkább az jelentheti a fő kérdést, hogy az olasz pilóta mikor zárja le a VB küzdelmet. Ehhez fontos lépést tehet a mostani futamon, igaz, a verseny hétvége előtt nem lehet egyértelműen favoritnak kijelölni a Mercedest. Ma 10:30-kor kezdődik az első, 14 órakor a második szabad edzés. Pénteken 14 órától lesz az időmérő, a Nemzeti Emléknap miatt szombatra előrehozott, 51 körös futam pedig 13 órakor rajtol.

0: 7 óra 16 perc, 12 ember. Ennyien haltak meg idén augusztus végéig úgy, hogy a túlzott hőséget közvetlen halálokként tartják nyilván a szlovák statisztikai adatok szerint. Ez az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A hőség viszont egy szív- vagy vesebetegség rosszabbodásában is szerepet játszhat, anélkül, hogy az a közvetlen halálokok között megjelenne. Dr. Gányomics Attila mentőorvos, a Szlovák Sürgősségi Orvosi Társaság elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóknak!
0: Hát ez a 12 ember ugye azért kicsit furcsán hangozhat, mert minden ilyen extrém hőséggel terhelt nyári időszak után van egy amolyan európai statisztika, amelyben megjegyzik, hogy ezrek, de már hallottunk olyat is, hogy tízezrek vesztették életüket a nyári hőség miatt. Honnan van ez a számbeli eltérés?
1: Igen, itt igazából ez egy statisztikailag kiértékelt adatok. Itt ha csak ezt a 12 halálesetet veszük figyelembe, itt a statisztikai hivatal csak azokat a haláleseteket számolta be, ahol az a testnek a túlhevülése, vagy úgynevezett hőguta okozta a halálokat. Szóval egy teljesen egészséges ember, akinek semmilyen krónikus vagy akut betegsége nem volt, valamilyen szinten túlhevült. Tudok olyan esetről, ahogy egy hölgy elaludt otthon a napozóágyon, és egy pár óra múlva találta meg a férje eszméletlenül, és kómás állapotba szállították, kritikus állapotba, 42 fokos testhőmérséklettel kórházba, és sajnos konkrét esetről tudok, hogy ő meghalt, és azok a több ezres statisztikai számok, azok nem csak ezt veszik figyelembe, hanem pontosan azokról a betegekről van szó, vagy azokról az emberekről, akik amiatt haltak meg, vagy amiatt rosszabbodott a egészségügyi állapotuk, és végül is aztán ami halálhoz vezetett, hogy a hosszú távú magas hőmérséklet, ezek a 35-40 fok körüli hőmérsékletek rosszabbították a egészségügyi állapotát, és annak következményében halt meg. Szóval ezt a két dolgot úgy meg kell különböztetni. Még csak annyit, hogy a szlovákiai adatok biztos, hogy szintén nem csak erről a 12 emberről szólna, hanem jóval magasabb lenne az a szám, de mivel a halotti papírokban például olyan diagnózis megy, hogy ez a beteg szívinfarktusba halt meg, senki se figyeli azt, hogy neki milyen következmény vagy milyen előzménye volt, hogy esetleg túlhevült a test, és azután kapott szívinfarktust.
0: Tehát, hogy akkor ez a 12, ez nagyon nem valóságos adat valószínűleg.
1: Valóságos adat, ha csak azt veszük figyelembe, hogy közvetlen ok a magas hőmérséklet volt, a halál oka közvetlen a magas hőmérséklet. Ahhoz képest nagyon magas, mert az előző években, ha jól tudom, ilyen 1-2 halálesetről tudunk Szlovákia szerte, szóval ez egy tízszerese az átlagos előző évekbeli statisztikai adatoknak, szóval egy nagyon kimagasló emelkedés ezeknek a számoknak.
0: Hát igen, előtte lévő nyárnyi időszakokban nem is hallhattuk azt a kifejezést, hogy hőkupola egyébként, de hogy mondjuk a nyári kivonulásoknál önök érzékelték ennek a hőségnek a hatását, tehát hogy milyen állapotú betegekhez hívták önöket?
1: Egyrészt nem biztosan érzékeltük, mivel ezek a túlhevülések és ezzel járó problémák, ezek a ájulásos eszméletvesztések, szóval ezek benne vannak ilyenkor a pakliban, úgyhogy ilyenkor kijárunk ezekhez az esetekhez is, és amit aztán mink se tudunk sokszor úgymond egyenesen rákötni erre a magas hőmérséklet, vagy hát gondolunk rá, hogy pontosan ezek a krónikus betegek, akikhez picit többet szoktunk járni, mert rosszabbodik a keringése, rosszabbodik a krónikus szívelégtelensége, esetleg egy sztrókot, egy szélütést kap a beteg, és nem tudjuk, hogy például mink a mentőben nem tudunk laborvizsgálatot meg hasonlót csinálni, hogy például nincs-e kiszáradva az a beteg, és az miatt rosszabbodott az állapota, úgyhogy mindenképpen összefüggésben van a hívások száma, és ez a hosszantartó meleg időszak.
0: Egyébként melyik az a jel, amelyet mondjuk a család egy könnyebb legyintéssel el tudna intézni? Mondjuk a mentő orvos meg azt mondja, hogy itt már azért vigyázzunk, ez azért már veszélyes lehet.
1: Hát időseknél például nagyon gyakran ez a kiszáradás, vagy ez a kiszáradás veszély, ez egy ilyen pici tudatzavarral indulhat. Szóval ez nagyon enyhe változások, hogy a nagypapa, nagymama elkezd picit dezorientálni, félrebeszélni, elkezd nem úgy reagálni a családra, mint normál esetben, és persze lehet, hogy ezt a család úgy veheti, hogy hát ő már nem tudom hány éves, és szokott néha félrebeszélni, de a kiszáradásnak az időseknél az egyik ilyen rejtett, de nagyon tipikus tünete ez a tudatzavar. Nem kell mély eszméletlenségbe kerülni, de az első fog. Lehet, hogy aztán oda kerülne az eset, hogy egy két nap múlva már eszméletlen lesz, mert egyszerűen a szervezet nem bírja azt a vízhiányt. Időseknél ezt megint csak ilyen nagyon tudatosan kell azt, úgymond őket itatni, vagy hát kínálni azt a folyadékot, mivel minél idősebb az ember, annál kisebb a szomjúság érzete. Szóval az idősek valamiért, hát, tudjuk, hogy miért, nem is akarnak, vagy nem is kívánják azt a vízmennyiséget, amennyi fontos lenne számukra.
0: Ugye valamennyire, meg nem valamennyire, hanem nagyon globális jelenséggel nézünk szembe, és hát ugye most lesz azt hiszem a Sürgősségi Orvosi Társaság, vagy az Európai Sürgősségi Orvosi Társaság éves ülése. Egy ilyen rendezvényen, tehát, hogy valamennyire előre terveznek egy következő nyári időszakra, vagy ott egy megoldandó problémaként kezelik-e azt, hogy hogyan lehetne erre jobban reagálni, azon túl, hogy nyilván ez egy egész országnak máshogy kellene reagálni, számtalan szegmest illetően, de mégis amennyiben mondjuk az sürgősségi orvosok érintettek ebben, hogy hogyan lehetne erre a jövő évbe jobban felkészülni?
1: Valószínűleg a konferencia az egy háromnapos konferencia, több száz előadása, és ha jól tudom, ahogy néztem el az előzetes programot, lesz erről is szó, ilyen globális szinten, mert hát ez a sürgősségi, nem csak a mentős ellátás, hanem a kórházi sürgősségi ellátásnak egy ilyen nagyon kritikus gócpontja a nyári időszakban, amikor a sürgősségi osztályok is túl vannak terhelve ezekkel a betegekkel. Az egy dolog, hogy a mentő egy részét ellássa a helyszínen, de egy jó nagy része bekerül a kórházba, és a kórház kapuja úgymond a sürgősségi osztály, a sürgősségi ellátás, és azon belül tényleg túl vannak terhelve az osztályok. És azért ez egy globális probléma, amit nem csak egészségügyi szempontból kell nézni, nagyon fontos megnézni azt, hogy hogyan lehet logisztikailag felkészülni ezekre a betegekre, megint personálisan, kapacitás szinten vannak határok, amin túl nem lehet felpumpálni egy sürgősségi osztálynak az ágymennyiségét, a szakápoló, orvos, betegszállítóknak a mennyiségét, szóval biztosod lesz róla szó, és az, hogy előre hogyan lehet tervezni, szerintem tervezni annyira nem lehet, vagy hát előre. Vannak ötletek, igazából ki kéne értékelni azt, hogy Európa szinten hogyan folyt le ez a hőhullám, és ebből valamilyen következtetéseket levonni.
0: Augusztus végéig 12 ember halálának jelölték meg közvetlen okként a hőséget Szlovákiában. A részletekről dr. Gányomics Attila mentőorvossal, a Szlovák Sürgősségi Orvosi Társaság elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, kellemes napot mindenkinek.

0: 90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
1: A látás az egyik legösszetettebb érzékelési forma, amelynek kialakulása gyökeresen megváltoztatta az evolúciót. Az emberi szem a 380 és a 750 nanométer közötti hullámhosszakat érzékeli, amit érthető módon látható fénynek nevezünk. Nem véletlenül alakult így. A napsugárzásának jelentős része ebben a tartományban éri el a Föld felszínét, és az ősi óceánok vize is éppen ezt a fényt engedte át leginkább. Eközben az infravörös és ultraibolyos sugarakat elnyelte. Őseink később kifejlesztették a piros és zöld árnyalatok elkülönítését is, ami elengedhetetlen volt a lombkrónában rejtőző érett gyümölcsök és a friss levelek megtalálásához. A szemek fejlődése az ős óceánokban vette kezdetét nagyjából 600 millió évvel ezelőtt. A folyamat a csupán a fény irányát érzékelő egyszerű pigmentfoltoktól indult, majd a bemélyedő kereknyílásokon át eljutott a fókuszálásra képes lencsés szerkezetekig. Az első mai értelemben vett összetett szemmel rendelkező állatok a háromkaréjú rákok voltak kb. 520 millió évvel ezelőtt. A látás megjelenése indította el a kambriumi robbanásként ismert evolúciós időszakot. Ekkor tört ki a ragadozók és a zsákmányállatok között a vizuális fegyverkezési verseny, amely felgyorsította az élőlények sokszínűbbé válását.
0: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 24-én Mercedes és Gellért napján. Ahogy előző interjúban hallhatták, a hőség rendkívül veszélyes tud lenni az ember számára, de az, amit ezen a nyáron éltünk meg, másra is tartós kihatással van. A szárazság és vízhiány miatt megcsapant takarmány mennyiség és egyre dráguló belépők azt okozták, hogy az ország déli részének egyik legnagyobb mezőgazdasági szövetkezete felhagy az állattenyésztésének egy részével, 130 dolgozó munkahelye válik kérdésessé a lakszakállasi gazdaságban. Nem sokára a szövetkezet elnökével beszélgetünk, most régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: Senki sem sérült meg abban a keddi vonatbalesetben, amelynek során egy tehervonat két vagonja siklott ki a Gány-Galánta vasútvonalon, a galántai állomás közelében. A rendőrség szabálysértésként vizsgálja az esetet, tájékoztatott a nagyszombati kerületi rendőrség. A bejelentést kedden délután kapta a rendőrség a mozdonyvezetőtől, a vasúti rendőrök a helyszínre vonultak, a mozdonyvezető alkohol és drogtesztje is negatív lett. A forgalom 16 óra 20 perctől 17 óra 40 percig szünet. Ekkor indult újra egy vágányon Galánta és Diószeg között. A Galánta és Nagyszombat vonalon vonatpótló buszokat is indított a Szlovák Vasút Társaság. Dunaszerdahely önkormányzata befejezte a Kukucsin utcai hajléktalan szálló teljes felújítását és átalakítását. A mintegy 918 ezer eurós beruházás célja egy többfunkciós krízis intervenciós központ kialakítása volt, amely a hajléktalanoknak és más nehéz élethelyzetbe került embereknek nyújt segítséget. Az épületet energetikailag korszerűsítették, kicserélték a nyílászárókat, a fűtési és elektromos rendszert akadálymentesítették, valamint biztonsági rendszerekkel és új berendezésekkel látták el. A felújítás februártól augusztusig tartott. Az éjjeli menedékhely továbbra is 12 embernek biztosít éjszakai szállást, a kapcsolódó ideiglenes szálláshelyeken pedig további 18 ember és két család helyezhető el. Teljes körűen felújítják a Zselízi művelődési házat. A beruházás része az épület energetikai korszerűsítése, a tetőszerkezet cseréje és szigetelése, valamint a belső terek modernizálása és átalakítása. A csak nem 2 millió eurós projekt finanszírozásához a város 1,14 millió eurós támogatást igényel a környezetvédelmi alaptól, a fennmaradó összeget pedig saját forrásból biztosítja. A művelődési ház az 1950-es években épült, és az évtizedek során több szerkezeti eleme elhasználódott, miközben az épület már nem felel meg a jelenlegi energetikai követelményeknek. A felújítás során az épület külső megjelenését és eredeti szerkezetét rendszerét megőrzik, használata pedig nem változik.
0: Időjárás.
2: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felől a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. Az ország többségi részében talajmenti fagyra is számítani lehet. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Nagy Mihályon a Mocsarjanszkán a felüljáró előtt, 10 perces fennakadással számolhatnak. 10 perces a torlódás a D2-esen és Pozsony elejében Malacka felől és a Racsianszkán a központ irányába. Továbbá az R1-esen szered után Nagyszombat felé 20 percet, az R7-esen Somorja északi lehajtójánál Pozsony felé és Kassasac a város részében Csícs felől szintén 10 percet várakozhatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. A komáromi járás egyik nagy gazdasága bejelentette, felhagy a sertéstartással. Az idei asszály miatt a kukoricából a megszokott termésnek nagyjából a fele lett meg, közben a takarmány drágul, a sertéshús ára pedig egyre alacsonyabb. Lelkes Péter, a Lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, én is!
0: Elnök úr, kérem, bemutatná a gazdaságát a hallgatóinknak, hogy mégis tudjuk, illetve a hallgatóink tudják hova tenni a szövetkezetet?
1: Hát a mi mezőgazdasági szövetkezetünk a komáromi járás, illetve a szerdahelyi járás egy részén gazdálkodik. 1975-ben lett ez a gazdaság valójában létesítve, és a folyamatokon keresztül egészen 6700 hektár területen alakult ki a gazdálkodásunk. A növénytermelésben főleg gabonaneműk, olajosok, takarmánynövények termesztésével foglalkozunk. Az állott tenyésztés vonalán pedig a szarvasmaratartásban több mint 2000 állatot tartunk, ebből körülbelül 800 a fejőstehén. A sertéstenyészet pedig nagyon hosszú ideig egy sarkalatos ágazata volt a gazdaságunknak. A legjobb időkben 3-4 gazdasági telepen is tartottunk sertést, összességében ez nagyjából 15-20 ezer körüli állományt is jelentett a legerősebb időszakokban. A gazdaságunk

0: Az egész sertéstartás hosszú ideje már nagyon komoly gazdasági problémákkal küzdik. A belépő árok, a tartástechnológia, a környezetvédelmi előírások, betartása komoly költségeket jelent az ágazatba. Az eladási árok pedig sajnos nagyon alacsony szintek voltak ehhez mérten. A legnagyobb problémát ugye az Európai Unió nyitott gazdaságpolitikája okozza, azzal kapcsolatosan, hogy ide a nagyon nagy produktivitással termelő sertés termelők szabadon áramoltathatják a terményeiket, termékeiket, főleg a félsertésre értve, és ezek olyan komoly ár nyomást jelentenek az itteni sertéstartók részére, hogy nagyon kevés időszak volt olyan az elmúlt időszakban, amikor a sertéságazat profitot tudott termelni. A többi időszakban ez általában veszteséget jelentett. Mi nagyon hosszú ideig hoztuk meg ezt a döntést, mert 50 éve gyakorlatilag ebben az ágazattal komolyan foglalkoztunk, komoly tartástechnológiai változásokat csináltunk, illetve hát a fajnemesítési programban is mindig élen jártunk, és nagyon szuper végül termékünk volt a hízósertés minőségében. Ezt viszont hosszú távon úgy tudtuk csak mindig tolerálni, ami a veszteséget illeti, hogy a növénytermelés, mivel nagy területen gazdálkodunk, ki tudta ennek az ágazatnak a veszteségeit mind olyat hát egyenlíteni. Az utóbbi időszakban viszont hát nagyon jól tudjuk, hogy a növénytermelési ágazatban kitermelt termények ára is nagyon nagy nyomás alatt vannak, illetve hát ez az év és az előző éveknek egy pár példája nagyon kevés termést alakított ki az időjárás befolyásával kapcsolatosan, de nem az időjárás volt erre a döntésre a legnagyobb kihatással.
1: Mi történik most pontosan a sertésekkel, vagy hogyan néz ki az tulajdonképpen, amit mondanak, hogy felhagynak a sertéstenyésztésre?
0: Hát mi ezt a döntést valójában nem most hoztuk meg, hanem már a múlt év közepén vége felé, és hát mi annak az alapján, a döntés alapján irányítottak az ágazat leépítését, tehát a sertés eladás utána pedig hát kifutóban van a hízó eladásunk. Gyakorlatilag ezekben a napokban, október hónapban fogjuk értékesíteni az utolsó hízó sertéseinket.
1: Mi történik azután, hogy ezt az ágazatot, vagy ezt a gazdasági részlegüket lezárják? Innentől kezdve, én nem tudom, könyvelésileg mondjuk kevesebb lesz a mínusz, egyszerűbb lesz a munkaszervezés, a magának a gazdaságnak a működtetése?
0: Hát így is lehet ezt mondani, hogy gyakorlatilag kizárunk egy olyan ágazatot, ami a mostani nagyon nehéz gazdasági helyzetben, és hát nagyon sok a faktorunk olyan, ami negatívan hat a gazdálkodásunkra, egyel kevesebb lesz valójában. Tehát ez a mínusz nem menti meg a gazdaságunkat mind a szempontból, hanem föllélegeztetik azoktól a elvárásoktól, amit az esetleg és itt termelt veszteségnek a kompenzációjára kellene áldozni.
1: Valamilyenféle állami támogatást egyébként próbáltak úgymond igénybe venni? Tehát, hogy ugye a kormány szeptemberre előrehozott támogatási kifizetéseket is ígért, volt adott esetben akár olyan próbálkozás, hogy így meneküljenek meg?
0: A sertéságazat az hosszú távon csak a úgynevezett zöld nafta vonalán volt egyenes támogatásban, az azt jelenti, hogy mivel sertést termeltünk, az itt felhasznált üzemanyag bizonyos fogyasztási adó hányadát visszatérítette az állam, de ez nem nagyon sok pénzt tett az egész rendszerben. A sertéságazat az mindig úgy volt elbíráló, sőt Európai Unió szinten is úgy van elbírálva, hogy ez valójában egy ipari ágazat, aminek önön magát fel kellett tartsa. Nagyon magas természetesen a legújabb termelési technológiáknál a termelékenység, így nem sok, relatíve nem sok embert alkalmaz a bevételhöz képest, és ezáltal az Unióban is úgy van ez az ágazat, főleg a

0: szóval higgyen a magyarul. Igen, azokkal együtt is úgy van bírálva, hogy ez egy ipari ágazat. Na. És akkor ő neki a támogatása mezőgazdasági szempontból így nem annyira erős, mint például a szarvasmarhájé, vagy pedig egyéb más állattenyésztési ágazati esetlegesen.
1: A lelkes úr olyan feltételeket mondott, amelyek úgymond globálisnak hangzanak, és nem nagyon specifikusnak. Ez azt jelenti, vagy ebből következtethetek arra, hogy más sertés tenyésztők is átgondolják, átgondolhatják az ágazatukat, működtetését?
0: Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sok termelő, általánosan állattenyésztési termelő ilyen kérdések elé van állítva. Ha visszafelé nézünk csak egy picikét pár évvel ezelőttre is, az ágazat soha nem nagyon mutatott fejlődési tendenciát, inkább lefelő menőt, és ennek is a nagy százalékát külföldi befektetők hajtják végre. Tehát ha most végignézzük az egész genézisét a sertéstenyészetnek egy 15-20 évre visszamegy, akkor az ágazat folyamatosan csökken, feladják a gazdaságok a termelést, ami nem azt jelenti, hogy nem tudunk Szlovákiába sertést termelni, hanem nem tudunk Szlovákiába olyan áron sertést termelni, amivel konkurencieképesek leszünk a külföldi beszállítókkal szembe, akiknek esetlegesen más föltételrendszerbe kell ezt az egészet kitermelni, esetlegesen modernabb termelési körülmények között csinálják, amire viszont nálunk a befektetési lehetőségek korlátozottabban vannak. Úgyhogy valójában talán itt van az egésznek a magyarázatát. Most odáig jutottunk, hogy szerintem Szlovákiában fogyasztás szlovákiai forrásokból körülbelül 20-25%-ra lehet teljesítve termelésünkből.
1: Ugye hallgató, hogyha figyeli ezt a beszélgetést, akkor talán az jut eszébe, hogy vannak amolyan nagy dán sertés telepek az országban, hát Dél-Szlovákiában, meg Dél-Szlováki része, meg több is. Bár ez nem az önnek való kérdés talán, de mégis, hát a hallgatóban felmerült, azok hogy maradnak életben?
0: Hát ez természetesen egy egész más körülmények között kezdték. Mi egy folyamatban renováltuk, rekonstruáltuk, modernizáltuk a termelésünket. Ők radikálisan új zöld mezős építkezésekkel indították, a legkorszerűbb technológiákkal, a leginnovatívabb termelési föltételekkel. Tehát itt már mindjárt volt egy termelési előnyük, tehát az a hányott költség az mindenképpen jobb volt. Persze szuper know-how-juk van, ezt el kell ismerni. És hát ezt itt beimportálták az országba, azon kívül pedig hát gondolom, hogy más finanszírozási föltételek mellett is dolgoznak, tehát ők ezeket a komolyabb krízis éveket, ami a termelési árakot illeti, vagy a költség a termelési árakot illeti eladási árakra gondolok főleg, hát tudták jobban vészelni, és ők a nagyságrendjük olyan hatalmas, hogy valójában ki tudják valamiképpen ennek a problémáit jobban radírozni, vagy jobban valahogy elvonatkoztatni. Annak ellenére tudom, hogy önálluk is ezek a hosszú távon most már alacsony eltérésárok problémákat okoznak természetesen.
1: De akkor jól érzem, hogy tulajdonképpen önök előtt is hát két választás volt, hogy egy jó nagy beruházással továbbfejleszteni magát a sertéságazatot, vagy megnézve az, hogy ez egyáltalán megérné a jövőben, meg mennyire perspektívikus az ágazat, vagy hát lezárni az egészet.
0: Hát ez pontosan jól tetszett mostan karakterizálni, pontosan ez volt a döntésmechanizmusunk.
1: És akkor ennyire nem érte volna meg, azt mondja, fejlesztem.
0: Nagyobb rizikót láttunk benne, mint biztonságot. Ugye ehhez azért hozzá kell tenni, hogy itt azért munkaerő problémák is vannak, menedzsment problémák is vannak, környezetvédelmi előírások szigorodnak, a betegségforrások is itt vannak a közelünkben, hogy itt a sertéspestéről biztosan mindenki hallott. Tehát ezek mind olyan rizikófaktorok voltak, amiket figyelembe véve ezt a másik hát negatív döntését hoztuk, mert ami számunkra is azért azt mondom, hogy nehéz és frusztráló, de sajnos néha olyan döntéseket is meg kell hozni, ami az embernek fáj.
1: A munkaerő problémák, és zárójelben említi a menedzsment problémákat, bár nem akarok turkálni a cégbe, de hogy ezek azt jelentik, hogy effektíven nincsen munkaerő? Mert én már arra akartam kérdezni, hogy mi lesz a 130 ember?
0: Hát a 130 emberből csak nagyon kevés ember dolgozott az ágazatban már az utóbbi időszakban. Különben nagyon jó vezetője van a sertés ágazatnak, itt kimondottan jó szakember, egy maga maradt, ugye, de viszont ami a munkaerőt illeti, ez sajnos nagyon alacsony szinten van. Megszűntek azok a srácok, azok az utánpótlások, akik valaha a hazai sertéstartásból nevelkedve kész emberekként jelentek meg a gazdaságba, és hát mindenféle probléma nélkül tudták az állatállomán kezelését átvenni. Ez most már nem létezik, egy generáció óta. És hát ugye itt már lassan olyan elképzeléseink voltak, hogy ha ezt egyáltalán csináljuk tovább, akkor külföldi munkaerőhöz kell valahogy jutnunk, akiket betanítva talán tudják tovább csinálni, de ezt már valójában egy részben alkalmazzuk a tehenészetünkben, de ezt tovább nem akartuk applikálni.
1: Azt mondta az elején, hogy 2000 számos állatuk van, vagy hát ugye gazdasági állatuk, és hogy a fejős tején 800. Mi a különbség a szarvasmarha és a sertés tartása között? Csak pusztán a felvásárlási ár, ami ad arra valamennyi biztonsági alapot, hogy mondjuk azt ne zárják be?
0: Hát mindenképpen Szlovákiában is, és talán európai országokban is a szarvasmarha tenyészet egy komolyabb támogatásban részesülnek, mivel ez az ágazat komolyabban föltözkötött ágazat, és hát még hosszabb a beruházási visszatérülése, ennek a tehenészetnek a fölépítése egyszer megszűnik, az majd, hogy nem képtelenség, mondjuk a sertésnél ez még könnyebben megvalósítható. És hát azok a beruházások, amik támogatással voltak egy részben fedezve, a mi gazdaságunkban is köteleznek bennünket a továbbtartásra, nem mondva meg, hogy milyen számban, de köteleznek bennünket a továbbtartásról. Ezek ilyen európai normák, ilyen európai föltételek, amelyeket hát nekünk is be kell tartani. Mi bízunk abban, hogy a marhatartás mind olyan hosszú távon a gazdaságban meg fogja érni.
1: A lelkes úr, magyarázom meg nekünk kérem valami, hát talán szembenállásnak tűnő dolgot. A hallgató azt hallja már jó ideje, de érzékelheti is, hogy az élelmiszer árak azok egyre emelkednek. Miközben hát a tenyésztők, termelők meg azt mondják, hogy igazából minden belépőjük drágul, de a felvásárlási árak meg nemhogy panganak, még néha csökkennek is. Ez elég szembenállásnak tűnik, nem? Tehát, hogy itt...
0: Hát ez szembenállásnak tűnik, ugye itt valójában egy vertikum dolgozik, mivel megtermeljük milyen modellszerűen az alapanyagot, tejet, húst, egyéb más alapterményt, és az élelmiszeripar ezt földolgozza, és szórja az üzlethálózatokba. Ugye ezekben a egyes részlegekben is folyik továbbfejlesztés, ezekben részlegekben is vannak energiai és egyéb anyag árnövekmények, és nem mindegy, hogy ez hogyan csapódik le aztán a végterméknél. Elég komoly szorításban vannak azért a földolgozók is, én úgy gondolom, mert a élelmiszer behozatal ebben az országban nagyon magas szinten van, hogyha átszámítjuk, akkor éven naponta majdnem több mint 1000 kamionnyi áru jön be kész élelmiszerként az országba, és ezeknek az árai komoly konkurenciát jelentenek az itteni földolgozóknak. Én azt gondolom, hogy az üzletek is olyan szinten vannak Szlovákiában, főleg ezek a mega áruházak, akiknek a konkurencia képességük egy hatalmas, és állandóan nyomják lefelé az árakot annak érdekében, hogy az saját eladhatósági pozíciójuk magas szinten maradjon. Tehát az ellentmondás ott annyiban van, hogy az élelmiszer ára, mint olyan valamennyire fölveszi a belépő ároknak a a növekedését, de hát az utolsó időszakban, hogyha tetszett figyelni, akkor az infláció részeként, vagy infláció befolyásoként az élelmiszer nem volt komolyan mondva, inkább az energiárak és egyéb más mutatók vitték a szlovákiai pénzérték csökkenésnek a volumenét. Én viszont úgy gondolom, hogy a következő hosszabb távú időszakban az élelmiszer is esetlegesen még a infláció növekedéshez fog hozzájárulni.
1: Elkes úr, valahol azt olvastam, hogy 40 évet töltött el ezzel az ágazattal is foglalkozva. Milyennek látja az állattenyésztés jövőjét Szlovákiában? Úgy, ez nagyon fontos, hogy már tényleg évek, hanem 10 éve arról beszélünk, hogy ez egy óriási lejtmenetben van, és az ember alapvetően nem is érti nagyon, hogy hogyan tud akkor még mindig működni.
0: Hát ehhez, hogy néha nem csak a tudatosság, hanem a, hogy mondjam, egy kicsit ilyen szív is kell, mert mi, ha nagyon racionálisan gondolkoztunk volna az előbbi évtizedekben, akkor már régen abba hagytuk volna a sertés áldozatot is, de mindig hittünk abban, hogy az élelmiszer, illetve hát a hús is egy fontos élelmiszer alapanyag minimálisan, és megjön ennek a gazdasági érdekessége is, tehát a termelési értelme. Tehát látható, hogy Szlovákián belül nagyon kevés vállalkozás maradt ezzel a termeléssel, talán a legjobban, vagy a legjobban kitartók, vagy esetleg olyan tulajdonosokkal a háttérben, akik tudják ezt valamiképpen másból is finanszírozni. Sajnos a lefelé menet, ez most is nagyon nagy kérdés, illetve hát veszély. Tudjuk nagyon jól, hogy tejkrízis is van, ahol az árok azok a békaseggel alatt vannak, már bocsánat a kifejezésért, 35-36 centes tejárok nagyon-nagyon-nagyon nehéz fenntartani az ágazatot, és hát nagyon sokan, akik nem tették meg a bizonyos lépéseket a modernizáció felé, illetve hát esetlegesen más egyéb problémák is vannak, könnyen lehet, hogy ezt az ágazatot is kisorolják a termelési szerkezetükből. Szlovákiában gyakorlatilag hát ez a lefelé lejt egyenlőre még úgy látom, hogy nincs stabilizálva, én úgy gondolom, hogy mindig még megyünk lefelé. Az utolsó fölmérések alapján, amit Agrárkamara végzett, körülbelül 10 000 gazdasági állatnak a kisorolásáról jelentettek a gazdák, hát igen, főleg annak a következményeként is, hogy milyen az időjárás az idén, és ugye a szarvasmarhágazatot tömegtakarmányol sok gazdaság nem tudja ellátni. Tehát én úgy gondolom, hogy amennyiben nem lesz komolyabb modernizáció, azok a gazdaságok fognak tudni fönnmaradni, akik komoly modernizációt, termelékenység növekedést tudnak applikálni, és megvan hozzá a gazdasági erejük, hogy átvészeljék azokat a krízis időszakokat, amik közben a gazdaságokat érintik az állattenyésztési árak negatív hatására.
1: Az ország déli részének egyik legnagyobb szövetkezete felhagy a sertés tenyésztési ágazatával. A részletekről Lelkes Péterrel, a Lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, elnök úr.
0: Köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok!

0: Lengyel, szlovákiai magyar jelenlét és négy oldalú kulturális együttműködés jellemzi a visegrádi pódiumot a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, mert hogy a 31. Nemzetközi Könyvfesztivál ad otthont a visegrádi pódiumnak október 2. és 4. között. A rendezvény 3 napja alatt összesen 21 program, köztük könyvbemutatók, nemzetközi kerekasztalbeszélgetések és szerzői estek várják az érdeklődőket. Soron következő nappalinkban Vályi Horváth Erika hozza közelebb az eseményt. Jöjjön egy kis ízelítő a beszélgetésből.
1: Közép-Európában földrajzilag nagyon közel élünk egymáshoz, kulturálisan mégis rengeteg felfedeznivalónk van szerintem a többi körülöttünk lévő országokban, kultúrákban, mert sok közös történelmi és társadalmi tapasztalatunk van, hasonló kérdések foglalkoztatnak bennünket, miközben más nyelven és más kulturális nézőpontból meséljük el őket.
0: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 24-én, csütörtökön, Gellért és Mercedes napján. Olcsóbb vonatjeggyel és a benzinkutak árésének korlátozásával válaszol a kormány a magas üzemanyagárakra. A buszjegyek árából is engednének, ehhez azonban még meg kell állapodniuk a megyékkel és a városokkal. Robert Fico közben rendkívüli uniós találkozót is sürget. A kormány emelkedő energia árakra adott lehetséges válaszairól lesz szó nem sokára. Most viszont még a hírek jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Több mint 50 ország szólította fel azonnali tűzszünetre Oroszországot. Meghosszabbítják az amerikai-kínai kereskedelmi tűzszünetet. Javarészt derült égbolt mellett legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő az ENSZ biztonsági tanácsának New Yorki ülésén kijelentette, az ukrajnai civil lakosság elleni támadásoknak azonnal véget kell vetni, a háború lezárásának felelős útja pedig a diplomácia. Szerinte a támadások többsége már nem katonai célpontokat érint, hanem lakóépületeket és civil infrastruktúrát. Pellegrini szerint egyre több világvezető osztja azt az álláspontot, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Közölte azt is, hogy Szlovákia 20 év után ismét készen áll arra, hogy 2028-ban és 2029-ben az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagjaként dolgozzon. Az államfő a nemzetközi jog és a szabályokon alapuló világrend megerősítését is sürgette, valamint szigorúbb nemzetközi szabályokat szorgalmazott a mesterséges intelligencia, különösen az autonóm fegyverrendszerek használatára. Több mint 50 ország, köztük Szlovákia is azonnali teljes és feltétel nélküli tűzszünetre szólította fel Oroszországot az ukrajnai háborúban. A New Yorki ENSZ közgyűlés mellett kiadott közös nyilatkozat szerint ez lenne a diplomáciai és béketárgyalások felé vezető első szükséges lépés. Az aláírók támogatják a biztonságos hajózás feltételeinek megteremtését célzó kezdeményezéseket is a Fekete-tengeren. Juraj Blanár külügyminiszter szerint a háborúnak véget kell vetni, és minden olyan békekezdeményezést támogatni kell, amely a harcok lezárásához vezet. A nyilatkozat aláírói szerint Oroszországnak le kell állítania a támadásokat, és érdemi tárgyalásokba kell kezdenie a nemzetközi joggal összhangban álló tartós béke érdekében. A kezdeményezéshez Csehország, Magyarország, Lengyelország, Kanada és Izrael is csatlakozott. Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta Xi Jinping kínai államfőt az Andrews légi támaszponton Washington közelében. Közben Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Kína két hónappal 2027. január 10-ig meghosszabbítja a kereskedelmi tűzszünetet. Trump és Xi Jinping ma többek között a kereskedelmi kapcsolatokról és a mesterséges intelligenciáról tárgyal, valamint egy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésekre létrehozandó kommunikációs csatornáról. Trumpot ugyanakkor saját republikánus pártjának Kínával szembeni keményebb álláspontot képviselő politikusai is bírálták a kínai elnöknek adott ünnepélyes fogadtatás miatt. Egy amerikai szövetségi bíró elrendelte, hogy Donald Trump amerikai elnök állítsa vissza a CNN, az MSZ-nál és a Politico újságíróinak hozzáférését a Fehérházhoz. A bíró szerint a három sajtóorgánummal szemben a múlt héten bevezetett kitiltás valószínűleg alkotmányellenes. Trump azzal indokolta a döntést, hogy szerinte a médiumok valótlanul tudósítanak róla és kormányzatáról. Az érintett sajtóorgánumok közösen pert indítottak, a minisztérium igazságügyi tárca pedig azzal érvelt, hogy a Fehérházhoz való hozzáférés kiváltság, nem pedig jog. A döntés után öt nagy amerikai televízió, az ABC, a CBS, a CNN, a Fox és az NBC bejelentette, hogy tiltakozáson nem biztosítanak közös televíziós tudósítást a Fehérházból.
0: Időjárás.
2: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felől a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Nagy Mihályon a Mocsorjánszkán a felüljáró előtt, 30 perces fennakadással számolhatnak. 15 perces a torlódás a D2-esen Pozsony elejében Malacka felül és a Racsianszkán a központ felé. Továbbá az R1-esen Szered után Nagyszombat felé 25 percet, az R7-esen Somorja északi lehajtójánál Pozsony felé és Kassa-Saca város részében Csécs felől szintén 10 percet várakozhatnak. Jó utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
4: Keresi az önnek való álomautót? A Losonci AA autóban folyamatosan akár 150 azonnal elvihető autó közül válogathat. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrésszel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Losoncra, a Zólyomi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AA autó.
5: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Brigádi Lászlóval.
1: A Slovan a Steel Arénában több mint 5000 néző előtt 4-2-re legyőzte a veretlen kassai csapatot, a Jégkorong Extraliga 25. fordulójának előrehozott rangadóján. A tabellán a Žilina és a Slovan egy ponttal vezet a Košice előtt. A pozsonyiak és a kassaiak egy meccsel többet játszottak. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Az olimpiai 5. helyezett magyar sportoló a 4 között a lengyel Kinga Krovkát múlta felül 4-1-es megosztott pontozással. A BVSC 25 éves boxolója a döntőben az orosz Azalia Aminyevával mérkőzik holnap este. Szira Zsófia kikapott az elődöntőben, így bronzérmes lett a plusz 80 kg-os kategóriában. A magyar színekben szereplő kazak születésű Vladislava Kukta bejutott a legjobb 4 közé az 57 kg-os súlycsoportban, ezzel már ő is érmes. A Nemzetek Ligája 2026-2027-es idényének csütörtöktől szombatig tartó első fordulójával közvetetten megkezdődik a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtező sorozata is. Ebből a sorozatból ezúttal is pótselejtezős helyet lehet kivívni azon csapatoknak, amelyek 2027-ben kudarcot vallanak a hagyományos kvalifikáció során, csak hogy a korábbi kiírásokkal ellentétben ezúttal nem egyértelmű, ez hány válogatottat jelent. A Nemzetek Ligája küzdelem sorozata továbbra is 4 osztályban zajlik. A magyarok az élvonalból kiesve a B divízióban, a szlovákok pedig csak a 3. vonalban szerepelnek. Az A divízió csütörtöki műsora 20:45-től Hollandia, Németország, Szerbia, Görögország, Norvégia, Dánia és Portugália, Wales. A magyarok holnap Ukrajnát fogadják a Puskás stadionban, a szlovákok szombaton Eperjesen Moldovával mérkőznek. Mindkét összecsapás 20:45-kor kezdődik. Alexander Čeferin, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke szerint Gianni Infantino FIFA elnök vitatott tervének összeomlása után nem állt helyre a sportágba vetett bizalom, az ötlet pedig szétzilálta a világ futballjának egységességét. Cristiano Ronaldo úgy érzi, készen áll egy újabb idényre a portugál labdarúgó válogatottal, és biztos benne, hogy az új szövetségi kapitány Jorge Jesus jó munkát végez az együttes élén, arra viszont nem tud választ adni, hogy egy év múlva is a nemzeti csapat rendelkezésére tud-e még állni. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajak válogatott élén. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 15. állomás Baku, ahol a 9. azeri nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli 81 pontos előnyből várja az őrült idényhajrát, és már az ellenfelek is lemondóan beszélnek az esélyekről, így egyre inkább az jelentheti a fő kérdést, hogy az olasz pilóta mikor zárja le a VB küzdelmet. Ehhez fontos lépést tehet a mostani futamon, igaz, a verseny hétvége előtt nem lehet egyértelműen favoritnak kijelölni a Mercedest. Ma 10:30-kor kezdődik az első, 14 órakor a második szabad edzés. Pénteken 14 órától lesz az időmérő, a Nemzeti Emléknap miatt szombatra előrehozott, 51 körös futam pedig 13 órakor rajtol.

0: 8 óra 16 perc. Október 1-től literenként legfeljebb 10 cent lehet a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árrése. Ezt Robert Fico miniszterelnök jelentette be a kormányülés után. A kormány október 1-től a másodosztályú vonat jegyek árát is 50%-kal csökkenteni. A szlovák kormányfő emellett rendkívüli Európai Uniós csúcsot is sürget. Szalai Zoltán a Napunk vezető szerkesztője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz Norbi, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát mivel próbálja enyhíteni a kormány a szlovákiai lakosokra nehezedő üzemanyag áremelkedés tereit?
1: Igen, hát olyan intézkedéseket fogadott el a kormány, amelyek egyáltalán nem idegenek a Robert Fico féle politikától, és amelyeket részben már láthatunk a múltban is, és hát részben láthatunk a térség más országaiban is, tehát ugye az árrés stop, amit ezt a fogalmat ugye a Magyarországról ismerjük, és az Orbán kormánynak volt egy intézkedése, és hát már azt is tudhatjuk erre az intézkedésről, hogy hát az inkább egy kirakat intézkedés, úgyhogy tulajdonképpen semmi újhoz nem nyúlt a Fico kormány, hanem próbál, hát legalább a látszatát próbálja megteremteni annak, hogy intézkedik a növekedő üzemanyag árak ügyében, de az látszik jelenleg, hogy ez kevés lesz, tehát hogy lehet, hogy bizonyos lakossági csoportok érezhetik úgy, hogy tesz valamit a kormány, de az, hogy a konkrétan az üzemanyagár növekedést tudja ezzel kompenzálni, az erősen kétséges.
0: Mit olyan egyébként az ellenzék, amely ugye ebben a kérdésben hát némileg a kibic pozíciójában van, nem neki kell ezt politikailag átvinni, csak mond valamit, és aztán mondott valamit, de mégis mennyire léteznek, vagy kínálhat fel mondjuk a parlamenti ellenzék egyfajta életképes alternatívát?
1: Igen, ezt jól mondod, tehát az ellenzék tulajdonképpen ilyenkor könnyű helyzetben van, mert bírálhatja a kormányt alapvetően akkor is, hogyha nem lép, bírálhatja akkor is, hogyha lép valamit, mert az adott intézkedést kifogásolhatja. Úgyhogy itt miközben nem kell megoldani a helyzetet, és hát ez a helyzet ugye elég nehezen megoldható, mert a piaci mozgások kormány szinten tényleg elég nehezen kezelhetőek, és hát itt látjuk azt, hogy már hosszú ideje erős ingadozás mutat a piac a közel-keleti események miatt. Az ellenzék alapvetően hát most is bírál, és inkább azt javasolná, hogy a jövedéki adóhoz nyúljon hozzá a kormány, miközben tehát hogy csökkentse a jövedéki adót, tehát ilyen javaslatok hangzottak el. Robert Fico erre azt mondta, hogy arra nincs tér, hogy a jövedéki adót csökkentsék, ugyanis ezzel akkor forrásokat vonnának el más fontos területektől, mint az oktatás vagy az egészségügy. De hát itt azért el kell mondani azt is, hogy a Fico kormány most már több mint három éve konszolidálja az államháztartást, úgymond, vagy hát próbálná konszolidálni, és hát számos olyan intézkedést hoztak, amelyek a lakosságot terhelték, miközben pedig nem voltak képesek arra, hogy az államháztartásnak a helyzetét azt számottevően javítsák, vagy hát tulajdonképpen egyáltalán nem voltak képesek javítani, így hát aztán tényleg nincs tér arra, hogy most számottevően csökkentsék a jövedéki adót, és így próbálják valahogy az autósoknak a helyzetét javítani. Úgyhogy igen, tehát vannak javaslatai az ellenzéknek, de azzal együtt, hogy nincsen komplett a kezükben ez a helyzet, tehát elég nehéz most ilyen részjavaslatokat megtenni, miközben pedig itt inkább arra van szükség, hogy valaki komplex módon kezébe vegye a költségvetést, az államháztartást, és egy stratégiai javulást hozzon, mert a stratégiai javulás nélkül ilyen részintézkedésekkel ezt a jelenlegi nagyon bonyolult helyzetet kezelni az lehetetlennek tűnik.
0: Ugye a vonatjegy olcsóbb lesz, de hát aki olyan településen él, ahol mondjuk nincs a használható vasúti kapcsolat, az ebből nem fog részesülni. A busz jegyek árának csökkentésével kapcsolatban mikorra lehet előbbre jutni? Hát zárójelbe, hogy tudván egyébként a megyei választások előtt vagyunk, tehát hogy mintha mindenkinek érdeke lenne a gyors megegyezés.
1: Igen, igen, tehát ez is egy felemás megoldás. Ugye hát a Fico kormánynak egy kedvelt lépés az, hogy a vonatjegyeket valahogy szabályozza vonatjegy árakat. Ugye hát érvényben vannak az ingyenes vonatjegyek is, és akkor most a másodosztályon október 1-től féláruak lesznek. De hát igen, egyrészt a vonat összeköttetés az nincs meg minden településen, a busz, az autóbusz járatok esetében pedig megvan kötve a kormánynak a keze, ezek ugyanis nem a kormány irányítása alá tartoznak, ezek ugye alapvetően itt megyei szabályozás van, illetve hát magán cégek is üzemeltetnek autóbuszállatokat, ami, és itt a kormány tulajdonképpen csak javaslatot tud tenni, csak ajánlásokat tud tenni az autóbusz járatok üzemeltetői felé, ami hát egy meglehetősen gyenge eszköz a kormány kezében. Tehát itt miközben azért az ország jelentős része éppen az autóbusz közlekedéstől függ, és hát ezért is mondhatjuk, hogy felemás megoldás, mert a vonattal közlekedők kapnak valamiféle kedvezményt, ami egyébként nem tekinthető egy kifejezetten rossz intézkedésnek olyan szempontból, hogy ez mindig jó, hogyha a tömegközlekedés használatára motiválja az embereket, a lakosságot a kormány, de az alapvető probléma itt az infrastruktúrával van, tehát hogyha meg lenne oldva az infrastruktúrának a helyzete, mindenki számára hozzáférhető lenne jó vonatközlekedés, akkor lenne ez egy igazán hatékony intézkedés, de hát, ha már csak Dél-Szlovákiát nézzük, tehát ott óriási hiányosságok vannak, látjuk azt, hogy a Komárom-Pozsony vonalnak a fejlesztése is mindig csak ígéretként létezik, és hát hogyha egy ennyire alul investált, hogy így mondjam, területről van szó, akkor hiába csökkenti a kormány az árakat, azzal nem tudja elérni azt, hogy jelentős számban a lakosság igénybe vegye ezt a közlekedési formát.
0: Hát ugye, meg aztán kérdés az, hogy mennyire találták meg a lehető legjobb megoldást. Ugye Magyarországon lehet tudni, hogy a kormány 5000 forintot ad egy hónapra azoknak, akiknek dízel autójuk van, egy bizonyos, tehát hogy ilyen erősség vagy teljesítményszint alatt, de hát azt is jócskán érik kritikák. Hát tudott volna olyat csinálni, ami a lehető legjobb lett volna, bár ez már inkább költői kérdés.
1: Igen, igen, igen. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a mostani helyzetben olyan intézkedést találni, ami tényleg hatékonyan segít a lakosságon, miközben pedig nem valamiféle olyan intézkedés, ami olyan lakossági csoportokat is támogat, akik nem szorulnak rá, hát ez nagyon nehéz. Tehát ugye a dízel támogatás is Magyarországon tényleg nagy kritikát kapott, mivel hogy igaz, hogy a 150 lóerő alatti autókat támogatják csak vagy autó tulajdonosokat, de alapvetően itt se tudják azt kizárni, hogy olyanok is részesülnek ebben a támogatásban, akiknek nincs rá szüksége, illetve hát maga ez a mechanizmus is sok kritikát kap, hogy miért ilyen támogatások formájában próbál enyhíteni a kormány ezen a helyzeten, miért nem valamilyen rendszer szintű megoldásokra törekszik. Ezek ugye inkább ilyen tapaszokként működnek, amikor így intézkedik a kormány, de alapvetően nem talál ezzel megoldást arra, hogy bizonyos lakossági csoportok állandóan küszködnek az életben maradásért, úgymond, és hát itt ezek mindig csak részmegoldások maradnak, mindig csak ilyen szépségtapaszok, amikor a válságok idején próbálja így a réseket így betömködni a kormány, és hát ez egyáltalán nem segít hosszú távon a helyzetet, miközben láthatjuk azt, hogy ez a mostani válság már tényleg hosszú hónapok óta tart, és hát nem tűnik egyelőre úgy, hogy a megoldás az látható lenne, úgyhogy ezért is inkább arra lenne szükség, hogy stabilizáljuk valahogy az államháztartást, stabilizáljuk a költséget, és stabilizáljuk a lakosságnak az infrastruktúrához való hozzáférését, és hát ezt a Fico kormány az elmúlt 11 néhány évben nem tette meg, ezért van szükség most ilyen szépségtapaszokra, amelyek hát lehet ideig óráig valakinek segítenek, de az biztos, hogy nem kínálnak tartós megoldást.
0: Hát valamennyire talán tartósabb megoldást remél a nemzetközi vizekről a kormányfő, ugye, aki rendkívül uniós csúcsot sürget, de hát mit kér és mit kérhet Brüsszeltől Fico?
1: Igen, tehát az, hogy Brüsszelnek milyen, vagy hát az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak milyen jogkörei vannak ezen a téren, hát az is erősen kérdéses, mert hát ugye itt is mindig abba ütközünk bele, hogy egyrészt a az országaink, főleg a kelet-európai országok tiltakoznak, amikor az Európai Unió bele akar avatkozni a gazdasági vagy adókérdésekbe, másrészt meg ilyenkor pedig sürgetik, hogy tegyen valamit, tehát ez egy elég paradox helyzet. Ugye hát az Uniónak elég korlátozottak a jogkörei, akár hogyha például a jövedéki adót nézzük, ott is csak a minimumot tudja megszabni, vagy hát ilyen minimális beleszólása van abban tulajdonképpen, hogy a kormányok hogyan járhatnak el ezen a téren, úgyhogy itt túl nagy csodára nem lehet számítani, a külpolitikai a beavatkozási lehetőségei az Európai Uniónak pedig szintén korlátozottak, miközben ugye itt az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus határozza meg ugye alapvetően a jelenlegi energetikai helyzetnek az alakulását is, úgyhogy hogy pontosan mire számít Robert Fico, azt elég nehéz megmondani. Persze akár olyan stratégiai lépésekről lehetne szó, mint mondjuk a Covid idején, amikhez az Európai Unió folyamodott, de kérdéses az, hogy ott tartunk-e jelen pillanatban, és kérdéses az, hogy jó-e, hogyha minden válság idején ilyen típusú stratégiai készletekhez nyúl az Unió, vagy ilyen stratégiai megoldásokhoz, esetleg hitelekhez. Tehát az is kérdéses, hogy nem rontaná az Uniónak a stabilitását, meg tehát a gazdasági versenyképességét. Úgyhogy Robert Fico számon kéri az Uniót, de konkrét megoldási javaslatokat itt sem tett, és hát ezért ez is inkább egy pótcselekvésnek tűnik jelen pillanatban a részéről.
0: A szlovák kormány is lépéseket tervez az üzemanyagáremelkedés hatásainak enyhítésére. A részletekről Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm szépen, én is, és szép napot kívánok mindenkinek.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják szeptember 24-én Gellért és Mercedes napján. Szankciót hosszabbított az EU Putyin és Lukasenka embereivel szemben. De mennyire hatásosak ezek a tiltások, korlátozások? Erről lesz szó nem sokára, most viszont még a régiós hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: Már közel 50 hepatitis E típusú megbetegedést tartanak számon Rimaszombatban azután, hogy a vírus két hónappal ezelőtt felütötte a fejét a városban, közölte a helyi közegészségügyi hivatal járványügyi osztályának vezetője. A járási székhely közegészségügyi szervei összesen 48 hepatitis A esetet regisztráltak. Az esetek nagy része, azaz 34, járványügyi szempontból összefügg a Dósa utcai lakótelepen talált első esettel, amelyet július 22-én regisztráltak. További eseteket tartanak számon Rimaszécsen, Varacán, Harmacon, Velkenyén, Kövecsesen, Jénén, Alsóvályban, Zsípen, Sajókeszin, Osgyánban, Hanván és Dobócán. A hivatal elrendelte a kontakt személyek orvosi vizsgálatát és beoltását, valamint a járvány által érintett területek fertőtlenítését. A hepatitis E fertőző betegség vírusos mággyulladást okoz, a vírus leggyakrabban közvetlen érintkezés útján terjed. Senki sem sérült meg abban a keddi vonat balesetben, amelynek során egy tehervonat két vagonja kisiklott a Gány-Galánta vasútvonalon, a galántai állomás közelében. A rendőrség szabálysértésként vizsgálja az esetet, tájékoztatott a nagyszombati kerületi rendőrség. A bejelentést kedden délután kapta a rendőrség a mozdonyvezetőtől, a vasúti rendőrök a helyszínre vonultak, a mozdonyvezető alkohol és drogtesztje is negatív lett. A forgalom 16 óra 20 perctől 17 óra 40 percig szünetelt, ekkor indult újra egy vágányon Galánta és Diószeg között. A Galánta és Nagyszombat közti szakaszon vonatpótlóbuszokat indított a Szlovák Vasúttársaság. Teljes körűen felújítják a Zselézi művelődési házat, a beruházás része az épület energetikai korszerűsítése, a tetőszerkezet cseréje és szigetelése, valamint a belső terek modernizálása és átalakítása. A csaknem 2 millió eurós projekt finanszírozásához a város 1,14 millió eurós támogatást igényel, a környezetvédelmi alaptól a fennmaradó összeget pedig saját forrásból biztosítja. A művelődési ház az 1950-es évek épült, és az évtizedek során több szerkezeti eleme elhasználódott, miközben az épület már nem felel meg a jelenlegi energetikai követelményeknek. A felújítás során az épület külső megjelenését és eredeti szerkezeti rendszerét megőrzik, használata pedig nem változik.
0: Időjárás.
2: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felől a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Nagy Mihályon a Mocsarinszkán a felüljáró előtt 50 perces fennakadással számolhatnak. Baleset okoz fennakadást Nyitrán és a Stúr utcai körforgalomnál. 10 perces torlódásokra számíthatnak a főváros frekventált útvonalain is. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 8 óra 34 perc, és megyünk is tovább. Hosszú egyezkedés után megszületett a döntés, az Európai Unió tagállamai kedden 36 hónappal meghosszabbították az Oroszországhoz és Fehér Oroszországhoz kötődő, mintegy 3000 személyre és szervezetre vonatkozó szankciókat. Mennyire egységes még az EU szankciós politikája, és mennyire alakítják azt a tagállamok saját érdekei? Erről Arató László brüsszeli újságíróval beszélgetett Juhász László a tegnapi reggel.
3: Kezdjük a legfrissebb fejleménnyel. Ugye megszületett a végleges döntés, az Európai Unió 3 évvel meghosszabbította az Oroszországgal kapcsolatos egyéni szankciókat. Miért számít ez ekkora változásnak a korábbi fél éves hosszabbításokhoz képest? Miért fontos ez?
4: Ugye itt arról van szó, hogy az orosz-ukrán háború kitörése után az Európai Unió elkezdett személyekkel szembeni szankciós és szervezetekkel szembeni szankciós intézkedéseket meghozni. Ez vagyonbefagyasztás beutazási tilalmat jelentett az EU területére. 2600 fölött jár már a személyeknek és a szervezetnek a száma, akiket ez érint, és ezt eddig a pillanatig mindig fél évente megújították, fél évente felülvizsgálták ezt a listát, ha kellett, akkor valakit onnan leszettek, és aztán többiekkel szemben pedig továbbra is érvényben tartották, illetve hát újabb személyeket vettek fel erre a listára. A legutóbbi alkalommal márciusban volt egy fél éves hosszabbítás, ami most járt le szeptemberben, és most volt esedékes a hosszabbítás, és itt egy elég bonyolult játék alakult ki, aminek a végeredménye többek között az lett, hogy valóban 36 hónappal hosszabbították meg ezt a szankciós intézkedést, és ennek az ára az is volt, hogy két szemét, két orosz oligarchát le kellett venni a listáról, de ez a történet nem ilyen egyszerű, tehát itt ahogy említette is, hogy utalt rá a felvezetőben, itt már nem feltétlenül a szankcionált személyeknek a viselkedéséről, hogy támogatja Oroszország háborúját, mennyire Putyin párti, mennyire pénzeli Putyin, szóval nem feltétlenül erről volt szó, hanem, és elsősorban Franciaországnak köszönhetően, itt nagyhatalmi játszmák kerültek be. Meg nem erősített, de nagyon valószínű hírek szerint Franciaország egyszerűen egy fogolycserét hajtott végre Azerbajdzsánnal, és ez került be alkuként ebbe a pont. Nyilván nem írták le, de ez volt a hátterében ennek a mostani intézkedésnek, tehát egyrészt hozzájárultak a hosszabb idejű szankcióhoz, másrészt pedig két oligarha, Alisher Usmanov és Mihail Friedman lekerült a listáról, cserébe Azerbajdzsán elenged két francia állampolgárt, dióhéjban, és remélem valamennyire érthető ez a mostani történéseknek a lényege.
3: De hát nem csak Franciaország, hanem Szlovákia is kifogásolta Usmanov szerepeltetését ezen a szankciós listán. Mi volt a szlovák hivatalos érvelés?
4: Valóban, tehát az egész úgy indult, hogy ezt az intézkedést szeptember 15-én kellett volna meghosszabbítani. Akkor még arról volt szó, hogy fél évvel. És akkor ott abban a pillanatban csak Szlovákia volt az ország, amelyik nem járult ehhez hozzá. Különösebb érvelés nem volt szlovák részről, azt kérték, hogy ezeket a személyeket vegyék le a listáról. Szlovákiának egyébként érezhetően keményedett az utóbbi hónapokban az álláspontja a szankciós rezsim ügyében, tehát mi korábban inkább az volt látható, és amíg mondjuk Magyarországra is lehetett számítani ebben az ügyben, hogy a szlovákok kormány a végére mindig azért engedett, most úgy tűnt, hogy nem enged, tehát hogy ezt a vétót, ezt fenntartja ennek a két személynek az ügyében, és az a döntés született 15-én, hogy akkor egy héttel hosszabbítsuk csak meg ezeket a szankciókat, amíg megoldás nem születik erre a dologra, és akkor szeptember 22-ig meghosszabbították, de közben, és nyilván ez már 15-én is tudható volt a színfalak mögött, közben bejött az egész bonyolultság a franciáknak köszönhetően, akiknek az álláspontja ebből a szempontból egyezett a szlovák állásponttal, és hogy ne legyen ilyen könnyen átlátható, még a luxemburgiak is bejelentették, hogy nekik is az lenne jó, hogyha levennék Usmanovot a szankciós listáról, mivel az ő befagyasztott vagyonának a nagy része Luxemburgban van befagyasztva. Szóval alakultak itt a pozíciók, és hát nyilván azért ez egy hosszabb időt vett igénybe, már az értelemben, hogy még ez kialakult, tehát ez tényleg nem egy-két nap alatt alakult ki, de a hivatalos álláspont, a hivatalos helyzet egy héttel ezelőtt még csak az volt, hogy Szlovákia vétózza ennek a két személynek a szankciós listán tartását, és hát végül is ez le is kerül.

0: vezetők feltételezem folytattak illegális vagy kémtevékenységet is, szóval őket Azerbajdzsánba csukták le, és az azeri kormánnyal egyeztek meg a franciák az ők szabadonbocsátásukról, és ez az egész ügy így módon pedig be tudott kerülni. Tehát ez mutatja ezt ennek a térségnek a különböző országok politikai erői és vagy oligarchái közötti átjárhatóságát, tehát hogy mennyire összekapcsolódnak itt a személyek és a politikai erők. Szóval nem volt ez eddig, hát eddig a magyar kormány részéről lehetett tapasztalni olyat, hogy oda nem illő dolgokat hoztak fel egy-egy intézkedés kapcsán, és arra hivatkozással jelentettek be vétót, vagy fenyegettek vétóval. Ez is valami hasonló. Nem tudom pontosan, hogy ez hova fog vezetni, nyilván azért ennek a politikai visszhangja meg lesz még, ami valamennyire egyszerűsíti a helyzetet, hogy ilyen vitát mostanában azért nem kell lefolytatni, mivel, és nyilván éppen ezért a tagállamok azt el tudták érni, hogy ezt a fél éves határidőt ezt vigyék fel 3 évre, tehát 3 évig nem kell tehát ilyen jellegű zsarolásokkal vagy hasonlókkal szembenézni. Szóval azért is különös például, hogyha Uszmanov esetét vesszük, aki egy rendkívül befolyásos oligarchának számít Putyin köreiben, tehát ő megpróbálta magát levetetni, tehát ő megtámadta az európai törvényszéken ezt a döntést, ott elutasították a keresetét, aztán fellebezett az Európai Bíróságra, az az ügy még nem zárult le, de azt látjuk, hogy egy európai bíróság már kimondta róla, hogy az ő listára való felvétele az jogszerű és indokolt volt, nincs ok arra, hogy levegyük, tehát nincsen olyan az európai jogban keresendő és megtalálható indok, ami miatt őt le kéne venni a listáról, ehhez képest most már nincs rajta a listán, ami nyilván egy nem jogi indok alapján történt, hanem egy politikai alkunak a részeként.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Arató László brüsszeli újságíróval beszélgetek. Ukrajna élesen bírálta Uszmanov és Friedman levételét. Miért tartják ezt veszélyes precedensnek Kijevben?
0: Igen, tehát a vita során egyébként felmerült még az is, hogy Lettország fogja az egészet valamilyen módon lehetetlenné tenni, tehát megvétózni azt, hogy levegyék ezt a két oligarchát. Lettország aztán végül tartózkodott a szavazásnál. Ukrajna viszont rendkívül elismerően szólt a lettekről, és ennek kapcsán mondta el, hogy ezek az emberek azért voltak a szankciós listán, mert hogy konkrétan lehetett tudni, hogy támogatják ezek a hatalmas vagyonnal rendelkező, hatalmas ipari komplexumokkal rendelkező oligarchák, akik támogatják a háborút, és Ukrajnának konkrét károkat, veszteségeket, emberi és anyagi veszteségeket okoznak ezzel a tevékenységükkel, és ez egy nagyon rossz mintának, nagyon rossz példának tartja Ukrajna. Személyesen Zelenszky elnök volt felháborodva ezen a döntésen, hogy ilyen módon le lehet kerülni, ha bár mindenki tudja róluk, hogy kik és mit csinálnak, de mégis lekerülnek erről a listáról, nem olyan indokban, hogy mert hogy arra is volt példa egyébként, már nem sok, de volt rá példa, hogy levettek erről a listáról embereket, azért mert kiderült róluk, hogy már nem folytatják azt a tevékenységet, vagy rosszul ítélték meg a helyzetet, egy-kétes ilyen eset volt, de hogy itt most nem ez történt, hiszen ezek a személyek, ezek változatlan folytatják ugyanazt, amit eddig csináltak. Ukrajna ebből eléggé nagy botrányt csinált már itt a kezdet-kezdetén. Ugye most együtt vannak a vezetők, mert hogy New Yorkban az ENSZ közgyűlésén nagyon sok találkozót folytatnak, meg nyilván rengeteg háttér megbeszélés van, úgyhogy ott abszolút téma lesz ez. De hát az ukránok mondjuk ebben a helyzetben nem sok mindent tudnak tenni azon kívül, hogy elmondják a véleményüket.
1: Még visszatérve ez a szankciós jegyzéknek a meghosszabbításához, hát az eddigi fél évenkénti hosszabbítás helyett a 3 évre szóló döntés nem éppen azt a célt szolgálja, hogy a jövőben ne lehessen fél évente újra megakasztani ezt az egész folyamatot?
0: De igen, abszolút. Mondhatjuk úgy, hogy ez volt az alkunak a része. Tehát engedtek a franciáknak, cserébe viszont jött ez a 3 éves hosszabbítás, ami

0: azt jelenti, hogy legközelebb szerencsés esetben csak 3 év múlva tudunk ilyen vitákat lefolytatni, de a tény az tény, olyan ügy került ebbe az egész rendszerbe, az egész szankciós rezsimbe, aminek semmi köze nincs a szankciókhoz, meg olyan országok, amelyeknek elvileg nincs közük az egész konfliktushoz. Tehát ez csak azt mutatja, hogy lehet, hogy most ezzel a 3 évvel sikerült kiküszöbölni azt, hogy fél évente ugyanezeket a vitákat lefolytassuk, és akkor fél évente mindenki előállt a saját maga kis problémájával, meg követelésével. Valóban ez most nem lesz lehetséges, de hogyha már egyszer ez így megtörtént, akkor más Oroszországgal és vagy Ukrajnával kapcsolatos vitákban miért ne lehetne behozni valamilyen olyan indokot, meg szempontot, aminek semmi köze magához, az adott témához. Tehát itt a Ukrajnával és vagy Oroszországgal kapcsolatban várhatóak lesznek még döntések, nyilván lesznek, mert hogy ez egy folyamat, de hogyha van egy ilyen kellemetlen tapasztalat, meg hogyha a franciáknak ez ilyen jól működött, akkor miért ne gondolkozhatná a más tagállam is azon, hogy ő is valahogy hasonló módon próbálja az érdekeit érvényesíteni, hogyha vannak ilyen szándékaik. Szóval ez egy nagyon rossz üzenet, egy nagyon rossz minta, és hát kérdés, hogy ennek mi lesz majd most még itt az utórezgése, az biztos, hogy ez a döntés most így megszületett, de hát mivel megszületett, ezért ez a későbbiekben visszahivatkozási alap lehet bárki számára.
1: És ha úgy nézzük, ez a kompromisszum egyszerre engedmény bizonyos tagállamoknak, ugye, amiket említett, és a szankciós rendszer stabilabbá tétele a 3 éves időszakra szóló döntés következtében. Brüsszelben már látható, hogy ennek a döntésnek melyik oldalát tartják fontosabbnak?
0: Hát természetesen hivatalosan az, hogy itt most már 3 évre sikerült ezt meghosszabbítani, és állami szinten nem is említik ezt a fogolycserét, de hát nem titok, tehát vagy nyílt titok, hogy itt a háttérben mi történt. A francia álláspont egyébként az, tehát hogyha a franciákat kérdezzük, már körülbelül múlt hét közepe óta, amikor megjelent az, hogy ők is szeretnék, hogyha ezt a két szemét levennék a listáról, hogy nemzetbiztonsági okokból szeretnék ezt így csinálni, de hogy ez mit jelent, azt nem részletezték. Szóval hivatalos kommunikáció az ez, hogy a francia álláspont az nemzetbiztonsági okokból alakult így ki, miközben hát mindenki arról beszél, hogy ott van az a két személy, aki Azerbajdzsánban börtönben van, és nekik az azeri elnök kegyelmet fog adni. De az is tény, hogy ez a 3 éves hosszabbítás azért ez egy szintlépés, tehát ez egy minőségi ugrás. Ugye az ember feltételezi azt, hogy 3 év múlva azért már nem lesz háború, de hát persze feltételeztük 3 évvel ezelőtt is. Szóval ez egy olyan időtáv, ami alatt azt gondolná az ember, hogy azért fölül kell majd vizsgálni ezt az egész intézkedést, hogyha vége lesz a háborúnak, vagy hogyha valami változás történik. De ha nem, akkor ez egy eléggé nagy stabilitást jelent a szankciós rezsim tekintetében, illetve egy elég nagy nyomást jelent az érintettek számára is, mert ők azért biztosak lehetnek abban, hogy akkor 3 évig nem került, tehát a listán lévők számára is, ahol azért még bőven maradt nagy befolyású oligarcha, vezető politikus, stb. Tehát, hogy ők nem is remélhetik, hogy lekerülnek erről a listáról, mert azt láttuk, hogy akik eddig ezzel próbálkoztak, például jogi úton próbálkoztak, azok egy vagy két kivételtől eltekintve sikertelen próbálkozások voltak, tehát az európai bíróság, amelyik végső soron döntést hozhat egy ilyen ügyben, az mindig elutasította ezeknek a személyeknek a keresetét.
1: Ugye hát a nyilvános kommunikációban gyakran hallani az egységes Európai Unióról, de azért a szankciók kapcsán is látható, hogy nem egységes az uniós tagállamok álláspontja, például az orosz ellenes szankciókkal kapcsolatban. Mit tud tenni Brüsszel? Tehát, hogy mennyire eszköztelen Brüsszel abban az esetben, hogyha egy vagy akár több tagállam nem akarja elfogadni az ilyen kompromisszumokat?
0: Ugye, hogyha Brüsszelről beszélünk, akkor az az Európai Bizottság, amelyiknek tulajdonképpen nincs döntési jogköre, javaslatokat tehet, de önmagában nem tud eldönteni semmit. Tehát itt mindig az a kérdés, hogy a 27 főváros egymással hogy tud megegyezni, illetve hogy mondjuk az Európai Bizottság vagy az Európai Külügyi Szolgálat ezen álláspontok között hogy tud lavírozni, vagy pontosabban közvetíteni. Tehát itt két dolgot kell érdemes szerintem látni. Az egyik az az, hogy valóban nagyon régóta tart már a háború, ez nagyon súlyos hatással van nem csak Európára, hanem az egész világra, tehát a globális rendre. Ez jelenthet, vagy mutathat egyfajta fáradtságot a politikai vezetők körében, meg az emberek körében is. Tehát itt azért mindig kínosan ügyelnek a különböző döntéseknél arra, hogy lehetőleg azt valahogy úgy csináljuk, hogy ne jelentsen pénzügyi terhet az állampolgárok számára, tehát itt azért mindig kölcsönökről van szó, amit az ukránok kapnak, meg majd az oroszok visszafizetik, szóval itt igyekeznek minél kevesebb terhet rakni az európai polgárokra, de az tény, hogy nagyon régóta tart a háború, nem látjuk a végét, nem tudjuk, hogy milyen fordulatok következnek még, és akkor ez eléggé rendesen elbizonytalanítja az embereket, és hát erre reagálni kell a kormányoknak. Tehát itt a kormányok azért mindig azt nézik, hogy a következő választás hogy tudják megnyerni, és ahhoz milyen lépések kellenek, és milyen lépések nem kellenek. Ez is behatárolja az EU cselekvési lehetőségeit. Ami a jövőt illeti, tehát nehéz kiszámítani az, hogy mi fog történni, az biztos, hogy ezzel a 3 éves hosszabbítással most ezt a kérdést rendeztük, de zajlik az EU-n belül most a költségvetési vita, a következő hónapokat ez fogja meghatározni, ennek közvetve vagy közvetlenül hatása lehet a szankciós rezsimre és az EU külpolitikájára. Most folyik a vita arról, hogy vissza kéne vágni a tervezetben megjelölt összegeket, azt, amit az EU a harmadik országokra fordíthat. Szóval itt a számos esetben, és most ebben az évben, a hátralévő pár hónapban, különösen a pénz miatt az EU egysége azért rendesen próbára lesz téve. Már most látszanak a törésvonalak, de, és mondjuk ebben én biztos vagyok, hogy valami megoldás mindig lesz, tehát az EU el fogja fogadni a költségvetését, azt nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz benne, meg hogy milyen áldozatok árán, meg hogy milyen kompromisszumok árán, de a végén ezek a dolgok meg szoktak oldódni, kisebb-nagyobb áldozatokkal, most a kisebb-nagyobb áldozat az ennek a két oligarchának a menesztése, vagy szívstáról való levétele volt.
1: A most megszületett szankciós kompromisszumról és az uniós külpolitikán belüli törésvonalakról Arató László brüsszeli újságírót kérdeztem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok.
2: Pátria Rádió, Érsekújvár, FM 98,7.
3: Nyolc óra 53 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkba szeptember 24-én Gellért és Mercedes, valamint Lubos napján, hogyha már a szlovák naptárt nézzük. A 9 órai hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, melyben Récsei Noémi várja önöket, a mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki munkatárs pedig Zsapka Lemente. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

recsegő csontok okolizaját. Simogat a keserű szél, újra beborul az ég. Lassan kinyit

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. szeptember 24-én délelőtt. Amennyiben velünk töltik az előttünk álló közel 3 órát, meghallgathatják, hogy milyen részletes programmal várják az érdeklődőket a 31. Nemzetközi Könyvfesztiválon, amely Budapesten valósul meg, és amelynek keretében bemutatkozik a Visegrádi Pódium. Hallgassanak meg egy kis ízelítőt a szóban forgó eseményről. Vályi Horváth Erika műfordítót hallják.
2: A Visegrádi Pódium mögött való nemzetközi összefogás és nagyon profi stáb áll. Ilyen együttműködés kapcsolatokat, tapasztalatokat és új közönséget is jelent. Közben minden résztvevő hozzáteszi a saját tudását, kapcsolatrendszerét és ötleteit a közös programhoz. Talán éppen ez a Visegrádi Pódium egyik legfontosabb ereje, hogy sok különböző szereplő dolgozik azért, hogy a régió irodalmai közelebb kerüljenek egymás olvasóihoz.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Az ukrajnai háború lezárásáról és a mesterséges intelligenciáról beszélt az államfő az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén. A bíróság szerint Donald Trumpnak vissza kell engednie a kitiltott újságírókat a Fehérházba. Javarészt derült égbolt mellett legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő az ENSZ biztonsági tanácsának New Yorki ülésén kijelentette, az ukrajnai civil lakosság elleni támadásoknak azonnal véget kell vetni, a háború lezárásának felelős útja pedig a diplomácia. Szerinte a támadások többsége már nem katonai célpontokat érint, hanem lakóépületeket és civil infrastruktúrát. Pellegrini szerint egyre több világvezető osztja azt az álláspontot, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Közölte azt is, hogy Szlovákia 20 év után ismét készen áll arra, hogy 2028-ban és 2029-ben az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagjaként dolgozzon. Az államfő a nemzetközi jog és a szabályokon alapuló világrend megerősítését is sürgette, valamint szigorúbb nemzetközi szabályokat szorgalmazott a mesterséges intelligencia, különösen az autonóm fegyverrendszerek használatára. Jana Máskarová rendőrfőkapitány szerint a rendőrök megfelelő bérezése és munkakörülményei alapvetőek a rendőrség stabilizálásához, a tapasztalt munkatársak megtartásához és az ország biztonságának a garantálásához. A rendőrségi szakszervezet azonnali tárgyalás sürget a kormánynál a bérezési tarifákról. Ezzel kapcsolatban 1179 dolgozó nyújtott be kérelmet. A szakszervezet szerint a jövő évi 972 eurós minimálbér bevezetésével az állami gazgatásban újabb bérkategóriák kerülhetnek a minimálbér szintje alá. Máskarová a rendőrök megfelelő anyagi és munkafeltételeit a szlovákiai biztonságba való befektetésnek tekinti. A konkrét bérpolitikáról és a szakszervezetekkel folytatott tárgyalásokról azonban a belügyminisztérium dönt. Egy amerikai szövetségi bíró elrendelte, hogy Donald Trump elnök állítsa vissza a CNN, az MSNBC és a Politico újságíróinak hozzáférését a Fehérházhoz. A bíró szerint a három sajtóorgánummal szemben a múlt héten bevezetett kitiltás valószínűleg alkotmányellenes. Trump azzal indokolta a döntést, hogy szerinte a médiumok valótlanul tudósítanak róla és kormányzatáról. Az érintett sajtóorgánumok közösen pert indítottak, a minisztérium igazsági ügyi tárcája pedig azzal érvelt, hogy a Fehérházhoz való hozzáférés kiváltság, nem pedig jog. A döntés után 5 nagy amerikai televízió, az ABC, a CBS, a CNN, a Fox és az NBC bejelentette, hogy tiltakozásból nem biztosítanak közös televíziós tudósítást a Fehérházból. Az orosz erők ma hajnalban ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet, Vitalij Klitschko polgármester szerint 2 ember meghalt, 6-an pedig megsebesültek. A rakéták törmeléke több helyen épületekben tett kárt, egy szülészeti klinika ablakai és homlokzata is megrongálódott, egy ember pedig az épület előtti parkolóban vesztette életét. Egy lakóház is megrongálódott, a romok alatt emberek lehetnek. A támadás éjjel 1 óra után kezdődött, miközben Kijevben előzőleg már 11 légi riadó volt. A várost ma is támadások érték, akkor 2 ember vesztette életét és 45-en megsebesültek. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Slovan a Steel Arénában 4-2-re legyőzte a veretlen Passai csapatot, a Jégkorong Extraliga 25. fordulójának előrehozott rangadóján. Hámori Luca bejutott a fináléba a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Szira Zsófia kikapott az elődöntőben, így bronzérmes lett. A magyar színekben szereplő kazak születésű Vladislava Kukta a legjobb 4 közé került, ezzel már ő is érmes.
0: Időjárás.
3: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felől a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Nagy Mihályon a Mocsarianszkán a felüljáró előtt, 30 perces fennakadással számolhatnak. Torlódás alakult ki a pozsonyi D2-esen Malacka felől, és a D1-esen a kikötői hídon Liget falu irányába 10 percet várakozhatnak. Az R1-esen Szered után Nagyszombat felé pedig 20 perccel hosszabbodik a menetidő. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Részletes tartalomismertetőn következik, lássuk az előttünk álló 3 órában, milyen témákkal, beszélgetésekkel és összeállításokkal kívánjuk megszólítani hallgatóinkat. Menetrendszerű eseménynaptárunkból megtudhatják, hogy ma ünnepi születésnapját a népszerű énekesnő Wolf Kati. Magazinunk első órájában utoljára Norvégiába látogatunk, mert hogy a Norvég Hétköznapok rovatunk utolsó epizódjához érkeztünk. Ma lesz módjuk rá, kedves hallgatóink, hogy meghallgassák záró epizódunkat. Második óránkban részletesebben is beszámolunk Murinai Angéla Tűbe fűzött életek című kötetéről, amely történelmi és generációs regényként is értelmezhető. Jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó beszélgetésből, melyet 10:45 után közvetítünk.
1: Mostanában ez egy elég divatos téma, hogy hogyan tudnak a generációk egymásra épülni, és ezt leginkább úgy kutatjuk, hogy mint a generációs traumákat, de én mindig szeretném hozzátenni, hogy de nem csak traumáink vannak, hanem generációs erőforrásaink is vannak. Szóval, hogy jó esetben minden generáció nem csak a traumáit adja tovább, hanem azokat a következtetéseket is, amiket ő a saját életéből és nehézségeiből levont.
0: A nappali 3. órájában pedig arról hallhatnak, hogy milyen részletes programmal kívánja szolgálni olvasóit, érdeklődőit, hallgatóit és nézőit a Visegrádi Pódium, amely a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében valósul meg. Jöjjön egy kis ízelítő, Vályi Horváth Erikát hallják.
2: Közép-Európában földrajzilag nagyon közel élünk egymáshoz, kulturálisan mégis rengeteg felfedeznivalónk van szerintem a többi körülöttünk lévő országokban, kultúrákban, mert sok közös történelmi és társadalmi tapasztalatunk van, hasonló kérdések foglalkoztatnak bennünket, miközben más nyelven és más kulturális nézőpontból meséljük el őket. Tulajdonképpen mindig ugyanarról beszélünk. A szomszédaink történeteiben is meglepően gyakran a saját történeteinkre is ráismerhetünk.
0: A teljes beszélgetést tehát 10:45 után közvetítjük. Magazinunk záró órájában meghallgathatják még menetrendszerű színes hírösszefoglalónkat, és azt is megtudhatják, hogy miről ír az irodalmi szemle legfrissebb lapszáma. A hangmester Zsabka Levente nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek!

Soron következő zeneszámunk által névnaposainkat köszöntjük. Szeptember 24-én Gellért és Mercedes napja van. A Gellért keresztnév a germán eredetű Gerhard, Gerhard nevekből származik. Jelentése gerej, dárda, erős, merész. Míg a Mercedes spanyol eredetű női név, maga a kifejezés a latin mercés, bér szóból ered, és arra a váltságdíjra utal, ami a 13. századi Spanyolországban a múrok fogságába esett keresztények kiváltására gyűjtött a Mercedarius szerzetes rend. Isten éltesse valamennyi névnapos és születésnapos hallgatónkat, nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

Szeptember 24-én is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket jegyez a szóban forgó dátum. 1853. szeptember 24-én történt, hogy a Cornelius Vanderbilt által épített jacht az első, amely körbeutazta a Földet. Vanderbilt amerikai üzletember, vasút és hajómágnás volt, a korabeli Egyesült Államok egyik leggazdagabb embereként tartották számon. Adománya tette lehetővé a róla elnevezett Vanderbilt Egyetem létrehozását. ...1895. szeptember 24-én történt, hogy először biciklizte körbe egy nő, Annie Londonderry a Földet, útja 15 hónapig tartott. Világkörüli útjára 1894. júniusában indult el, Bostonból először Chicagóba utazott, ehhez 4 hónapra volt szüksége, részben a nem megfelelő ruházat, részben a túl nehéz kerékpár miatt. Így nem sikerült a télbe állta előtt nyugati irányban áttekernie a hegyeken, ezért az eredetileg tervezett útirányt megváltoztatva New York felé indult, ezúttal nadrágban és egy könnyű kerékpárral. Az utazás állítólagos oka egy 2 üzletember közötti fogadás volt, amely szerint nők nem képesek egy ilyen utat 15 hónap alatt megtenni. Erre a fogadásra ugyanúgy nincs semmi bizonyíték, mint ahogy arra feltételre sem, hogy a nő nem vihet magával pénzt, de $5000 kell visszatérnie. Londonderry reklámból finanszírozta az utat, többek közt ásványvizet reklámozott. Londonderry utazásai során előadásokat tartott kalandjairól, melyek során állítólag gyakran túlzott. Ezek elbűvölték a közönséget és növelték a népszerűségét. Franciaországban azt állította magáról, hogy árva, gazdag örökösnő, egy amerikai szenátor unokahúga, a Harvardon tanul orvostudományt és feltalált egy gyorsírási módszert. Kerékpáros bemutatókat is tartott és reklámfotókat, emléktárgyakat és aláírásokat árusított. 2013-ban egy dokumentumfilm is készült róla. ...1925. szeptember 24-én született Kovács György hidrológus, vízgazdálkodási mérnök, a műszaki tudományok kandidátusa és doktora, aki a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja is volt egyben. Nemzetközileg elismert hidrológus volt, nevéhez fűződik a felszín alatti szivárgó vízmozgás hidraulikájának matematikai modellezése. Tudományos eredményei elismeréseként 1965-ben akadémiai díjat, majd 50 Lóránd díjat kapott. 1995. születésnapját Vujić Tvrtko, Pulitzer emlékdíjas horvát származású magyar író, újságíró, Magyarország népszerű televíziós riportere, a Pokoli és Angyali történetei mellett több sikerkönyv szerzője, eddig mintegy 20 kötete jelent meg. 1996-ban felvételt nyert a Miami Egyetem újságírói szakára, amit sikeresen elvégzett. Állítása szerint az ott szerzett tapasztalatait kamatoztatta itthon. 1997-ben az akkor induló egyik kereskedelmi televíziós csatorna alapító tagja volt, amelynek nyitó riportját ő készített el, és így a kereskedelmi csatorna első szerződtetett, és azóta is egyik legnépszerűbb riportere lett. Szakmai elismeréseit mindig jótékony célokra használja fel, filmjei hatására az emberek különböző segélyszervezeteken keresztül sok anyagi támogatást nyújtottak a rászorulóknak. 2002-ben könyvei bevételéből megalapította a Hétköznapok Hőse díjat, melyet minden év decemberében adnak át egy jelentős pénzösszeg kíséretében. ...1896. szeptember 24-én született F. Scott Fitzgerald, az irodalom történet szerint a 20. század egyik legjelesebb modernista regény és novellírója. Az első világháború után évek generációjához tartozott, az úgynevezett elveszett nemzedéket képviselte. Fitzgerald az 1920-as, 30-as éveket a jazz korszakának nevezte. Regényei közül leghíresebb a Nagy Gatsby, melynek 1900
1926 óta 6 film feldolgozása is készült, a legújabb 2013-ban Leonardo DiCaprio főszereplésével. Fitzgerald elbeszélői nézőpontja következetes és kontrollált, naturalista stílusa világos, színes és szellemes, strukturális szempontból történeteit biztonsággal kezeli, mint például a Nagy Gatsby-ben. Írói fejlődésére a 20-as évek voltak a legjelentősebbek. Halála óta Fitzgerald munkája és legendája számos írót inspirált. F. Scott Fitzgerald 1940-ben halt meg szívrohamban. Végső műve az utolsó Cézár befejezetlenül maradt, azonban az asszonyok, akiket oly nagyon csodált, halhatatlanná váltak legendás művei nyomán. Szeptember 24-én hunyt el Váradi Katalin karmester, zongoraművész és tanár, női dirigensként úttörő volt Magyarországon. Hosszú időn át a Fővárosi Operett Színház klasszikus repertoárjának gondozója volt. Rendszeresen vezényelt az Operett Színház külföldi turnéin, az ázsiai Szigetországban opera stúdióban is tanított, karmesterként is jelentős díjakat kapott. Szeptember 24-én született Mihály Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas basszusgitáros zeneszerző, az Omega együttes korábbi tagja, Mihály András zeneszerző fia. Első szerzeménye az együttesben a spanyol gitár legenda, melyet ő maga is énekelt. Ezen kívül az Omega album, az angol nyelvű Omega Red Star from Hungary dalainak többsége is az ő hangján hallható, mert az énekes Kóbor János nem tudott kiutazni Angliába a felvételre. 2014-ben játszott utoljára az Omegával, bár távozását Kóbor János csak 2017-ben erősítette meg. 2021-re tervben volt a klasszikus ötös újraegyesülése is. Nem sokkal volt Omega beli kollégája, Benkő László halála után 2020. november 21-én hunyt el tüdőrákban. Többek közt birtokolta a Kossuth díjat, a Liszt Ferenc díjat, valamint a Magyar Köztársaság érdemrendje kiskeresztjét. Ma ünnepi születésnapját Wolf Kati magyar énekesnő, aki 2011-ben az év női előadója volt, 2012-ben és 22-ben a Dal zsűri tagja. Számos slágerdal köthető nevéhez, mint például a Szerelem miért múlsz, a Vár a holnap, vagy a Hívjuk elő. Bár gyakorlott előadó, egy nagy lemezzel a háta mögött valójában a magyarországi X-faktor tehetségkutató műsorban tűnt fel 2010-ben. Ő képviselte Magyarországot a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon Düsseldorfban. Kedves hallgatóink, eseménynaptárunk végén zenéjen Wolf Kati!

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk a Norvég Hétköznapok utolsó epizódjához. Rovatunkban a Norvégiában élő Nagy Ildikó gondolatait közvetítjük.
1: Erdélyből jöttem ki, mi annak idején úgy tanultuk, hogy előttem van észak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra a nap kél. Igen, ez nálunk érvényes is volt, csak nem Skandináviában. Nagyon érdekes, hogy a nap milyen pályát tud leírni egészen más télen, meg más nyáron. Nyáron éjjel egy órakor még grillezünk, és mi Norvégia déli részén lakunk. Az északi részén ott már le sem megy a nap, fehér éjszakák vannak, nyáron sok helyen több, mint egy hónapig. De nálunk is az, hogy éjjel egy órakor még hancurozunk, még kim vagyunk, és utána valahogy már lefekszünk az ágyba, de éjjel háromkor már megint kezd hajnalodni, világosodni, fél ötkor meg már a dom mögött már feljött a nap. Ez egy teljesen normális dolog nekünk. Nem azoknak a gyerekeknek, akik nem Norvégiába születtek, hanem már pár évesen kerültek ide, az anyukáktól tudom, hogy bizony nagyon nehéz nyáron rászoktatni a gyerekeket, hogy világosságban le kell feküdni, mert hogy már 10 óra is elmúlt, de úgy érzed, mintha még délután 3 óra lenne. Nálunk itt délen, nyáron a nap észak-keleten kell fel, és észak-nyugaton nyugszik. Északon meg, amint mondtam, le se nyugszik a nap. Télen viszont nem keleten kell fel a nap, mint ahogy otthon megszoktuk, hanem dél-keleten, és egy egész pici ívet ér le, egy olyan negyed kör ívnyit, és délnyugaton már le is nyugszik. Hát ezért vannak a hosszú, sötét napok, ezért van a hosszabb hideg is, mert a nap nem tudja felmelegíteni a földet eléggé. Télen, decemberben fél négykor már erősen szürkülödik, és négykor már sötétség van, viszont reggel fél tízkor még nem kelt fel a nap. Ilyenkor én nagyon jókat szoktam aludni, ilyen kis hibernáló maci vagyok. Viszont nyáron, akkor meg teljességében kihasználjuk a napot, azt, hogy végre nyár van, és ha a nap fel kell háromkor, hát vele együtt nem kelünk, de sokszor ötkor, öt előtt már fenn vagyunk, élvezzük ezt a hosszú nappalokat, és teljesen tele vagyunk energiával. Este nem bírunk lefeküdni 11-kor, 12-kor még. Sokkal gyorsabban kezdenek nyúlni a nappalok. Decemberben mondtam, hogy milyen rövid. Januárban sem egészen tetszik még nekem ez az itteni hosszú sötétség, viszont februárban már látványosan érzed, hogy nyúlik, és mikor március 21-én van a tavaszi napi egyenlőség, hát utána esszük az éjszakát, mármint a nap megeszi az éjszakát, a sötétséget, és olyan rohamosan nyúlik, hogy már nagyon nagy a különbség köztünk meg a régi otthonom között. A napsugarak meg olyan érdekes szögben esnek be a földre, hogy itt 8 fokban is süt a nap, mintha nyaralnál. Olyan meleg van. Ez nem költői túlzás, ez fizika. 6 fokban már kiszoktam ülni fürdődreszbe a teraszra, és napozok, és éget a nap. De 15-16 fokban már 5-10 percnél többet nem tudunk kinnülni a napon. Olyan erősen süt. 7-8 fokban már rövid ujjúban járunk, és ilyenkor a barátaim otthonról mindig megkérdezték, hogy ennyire megszoktam, vagy vagánykodok. Egyik sem a kettő közül. Ezt nem kell külön megszokni, hanem itt egészen más a hőérzeted, mint az infraszauna. A levegő hideg. Ha épp a napot elborítja egy felhő, akkor érzed, hogy hűvös van. Viszont, hogyha hétágra süt a nap, akkor mint egy infraszaunában a hideg levegőn te izzadsz. Éget a nap. Norvégiában a tenger bizony nem mediterrán hőmérsékletű. Itt 13 fokos vizet várom mindig, hogyha már eléri ezt a hőmérsékletet, akkor már szólok a férjemnek, hogy levegyünk a tengerpartra, hogy fürödjek. Ehhez azonban az is kell, hogy a levegő 16 fokos legyen. 16 fokos levegő, ahogy mondtam, az már annyira meleg, hogy abban már éget a nap, és így a 13 fokos víz se tűnik olyan nagyon kevésnek. Télen persze a mínusz 1, mínusz 2 fokos tengervízbe is bemegyek, de az csak egy ilyen rövid megmártozás két szaunázás között. Annyira bátor nem vagyok, hogy abba ússzak. Kicsit eltávolodtam a témától. Végül is azt szerettem volna elmondani, hogy télen itt a nap nagyon lustán, lassan, egy negyed körívnyit ír le az égen, és bizony nem sok meleget kapunk mi akkor. De nyáron a nyár az tombol, akkor bulizik a nap is velünk együtt, háromnegyed körívnyit ír le itt nálunk délen, és nagyon melegen tud sütni, és mivel, hogy pár órával több napot is kapunk, fényt is, meg meleget is, mint a régi otthonomban, Erdélyben, viszont a nyár rövidebb. Örülünk, hogy a két hónapot úgy emlegethettünk, hogy na, ez már nyár volt, de összeadva a napsütéses órákat, a fényt, hát bizony kijön nekünk is ugyanaz a nyári periódus, mint amit otthon megéltem azelőtt.
0: Az elmúlt percekben a Norvég Hétköznapok utolsó epizódjához érkeztünk. A Pátria Rádió 5. epizódját hallgathatták meg a Norvégiában élő Nagy Ildikóval.

szocializáció témakörén keresztül a 34. évfolyamát indítja a Katedra folyóirat. A tematikát Pintes Gábor vitaindító kérdései nyitják meg, majd Bíró Éva körképe kínál ízelítőt az oktatási nevelési intézményei képviselőinek véleményéből. Interjújában egy óvodában, egy alapiskolában és egy középiskolában tanító pedagógust kérdez a szocializációval kapcsolatos tapasztalatairól. A szocializáció és az iskola összefüggéseiről Erni Szakács Szilárd tanulmányában is fontos észrevételeket olvashatunk, Pap Ferenc és Fehér Ágota pedig a mai pedagógusok 10 parancsolatát foglalja össze az írásában. A szocializáció kapcsán szóba kerül még a megosztás kérdése és annak fejleszthetősége, az indirekt hála iskolai gyakorlata, valamint a mindfulness óvodai hasznosíthatósága is. A kiemelt témakörön kívül az évfolyamnyitó lapszámban is szerepelnek témafüggetlen írások. Magyar Ágnes a fogalmazás tanítás nehézségeit és buktatóit foglalja össze. Bondor Justina a generatív mesterséges intelligencia irodalomkutatásbeli hasznosíthatóságával kapcsolatban indít egy cikk sorozatot. Kis Magdaléna és Pap Szilvia az önkéntes meseolvasás pszichopedagógiai hatásait és tapasztalatait foglalja össze. Dósa Anna Mária a mesélés, történetmondás, edukációs funkciójáról ír. Jakab György a történelem tanárok felelősségéről és szerepéről értekezik. Kaposi Máté és Soponyai Dóra egy marketing tantárgy működését mutatja be. Veszeli Kinga pedig a szabadban tanulás módszertani lehetőségeire kínál jó gyakorlatot. A lapszám utolsó harmadában eseménytudósításokat, projektbeszámolókat, felhívásokat találnak az olvasók. A katedra versenyek rovatvezetői a vetélkedőik döntőiről írnak. Dobos Csilla és Varga Dominika egy ipolysági és egy dunaszerdahelyi iskolai projekt lefolyását ismertetik. Vavreg Hubai Gabriella bemutatja a Kazinczy Ferenc magyar tanítási nyelvű alapiskolát, a felhívástovatban pedig a Tandem által szerveződő az Élet Játék Élmény Konferencia program kínálata található. A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A 34. évfolyam legfrissebb száma ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján, a katedra.sk/folyóirat weboldalon.

0: Egy izgalmas és közérdeklődéstei számot tartó kiadvánnyal jelentkezett a Napunk. Lássuk, miről van szó. A Napunk főszerkesztője Szalai Zoltán ajánlja a szóban forgó nyomtatott kiadványt.
1: Mindössze néhány nappal ezelőtt, 2026. augusztus 29-én volt a Mohácsi csata 500. évfordulója. A Napunk és a Gyennyiken ennek az évfordulónak a kapcsán készítette el legújabb szlovák-magyar történelmi kiadványát. A Napunk és a Gyennyiken már 2022 óta készít hasonló szlovák-magyar történelmi magazinokat, így ez a legújabb már az 5. a sorban. A korábbi években foglalkoztunk például a szlovák-magyar történelmi mítoszokkal, szlovák-magyar személyiségekkel, vagy közös múltunk legfényesebb, illetve legsötétebb pillanataival. A legújabb kiadványunk célja az volt, hogy a Mohácsi csata következményeit mutassuk be a legújabb kutatási eredményekre támaszkodva. Nem a csata konkrét eseményeit taglaljuk tehát a magazin cikkeiben, hanem inkább azt, hogy hogyan változtatta meg egész régiónkat ez a történelmi esemény. Olvasható a magazinban többek között interjú Varga Szabolccsal, a téma egyik legelismertebb magyarországi szakértőjével, de szerepel például egy interjú egy török történelemtanárral is. A magazin egyik célja az volt, hogy rámutassunk, milyen mítoszok élnek velünk máig a Mohácsi csatáról, és hogy az elmúlt évszázadok során hogyan befolyásolta a Mohácsi csata megítélését és a történelmi emlékezetet az adott kor politikája, vagy az adott kor akár propagandája, vagy különböző társadalmi, politikai, személyes érdekei. A magazin ezúttal is eljut azokba a szlovákiai és magyarországi iskolákba, amelyek együttműködnek kiadónkkal, és a tanárok felhasználhatják tanóráik során. Az elmúlt években kiváló visszajelzéseket kaptunk Szlovákiából és Magyarországról is azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudták felhasználni a történelmi tanárok ezeket a magazinjainkat. És több alkalommal a Napunk újságírói is felkeresték a kiadónkkal együttműködő szlovákiai és magyarországi iskolákat is, hogy személyesen beszélgessünk a diákokkal és a tanárokkal arról, milyen módon lehet felhasználni ezt a magazint, és hogyan lehet a szlovák-magyar közös múltról újszerűen a különböző sérelmeket félretéve egymás perspektíváit megismerve beszélgetni. Ennek a magazinnak is ez a legfőbb célja, azaz, hogy a szlovák és a magyar látásmód megjelenjen egy helyen, és megpróbáljuk ezeket a látásmódokat egymáshoz közelíteni, ezúttal a Mohácsi csata emlékezete kapcsán.
0: Az elmúlt percekben Szalai Zoltán, a Napunk főszerkesztője ajánlotta legújabb nyomtatott kiadványokat.

0: nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Barica Bianca, művésznevén Citrompor. A csallóközi származású influencer főzési tipjeit ezrek követik a közösségi médiában. De hogyan lett egy vőkilányból a kortárs magyar gasztronómia egyik legismertebb arca? Szászi Fanni interjújából kiderül. Új rendszer jön az ápolási támogatások terén, de mi lesz azokkal, akik nem akarnak idősnapközibe menni? A témának Vrabec Mária járt utána. Bán János több mint 4 évtized után visszatért Hirschi Menzel kultikus filmjének, az Én kis falumnak a forgatási helyszínére. De hogyan fogadták a helyiek, vagyis a csehek? A színésszel Szabó G. László beszélgetett. Sok gyerek imádja a videójátékokat, a szülő pedig néha komoly gondban van, hogyan úszhatja meg észszerű anyagi keretek közt a videójátékvásárlást. Ehhez ad hasznos tippeket Kulcsár Gábor összefoglalója. Ezeken kívül találnak még a lapban könyvrecenziót, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, recepteket, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Önök még mindig a Nappalit, a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsorát hallgatják. Ma délelőtt egyebek mellett arra kérdésre is keressük a választ, hogy miképp írjunk jól történelmi regényeket. Mutatok egy kis ízelítőt, soron következő beszélgetésünkből Murinai Angélát hallják.
2: Mostanában ez egy elég divatos téma, hogy hogyan tudnak a generációk egymásra épülni, és ezt leginkább úgy kutatjuk, hogy mint a generációs traumákat, de én mindig szeretném hozzátenni, hogy de nem csak traumáink vannak, hanem generációs erőforrásaink is vannak. Szóval, hogy jó esetben minden generáció nem csak a traumáit adja tovább, hanem azokat a következtetéseket is, amiket ő a saját életéből és nehézségeiből levon.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Több mint 50 ország szólította fel azonnali tűzszünetre Oroszországot. 8 öngyilkossági kísérlet történt a USS Abraham Lincoln fedélzetén. Javarészt derült égbolt mellett legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A parlament képviselői ma folytatják a jogellenesen sterilizáltak pénzügyi kárpótlásáról szóló törvényjavaslat vitáját. Az indítványt az ellenzéki progresszív Szlovákia képviselőnői terjesztették elő, és egyszeri 12 000 eurós kártérítést javasolnak. A javaslat a dokumentált emberi jogi jogsértésekre reagál, amelyek 1966 és 2004 között történtek a mai Szlovákia, illetve az egykori Csehszlovákia területén. Az előterjesztők szerint ebben az időszakban számos nőt, többségében roma származásút megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezés nélkül sterilizáltak. A kárpótlást a tervek szerint a szakmai minisztériumnál benyújtott kérelmek alapján lehetne igényelni. A parlament délután kérdések órájával folytatja munkáját, majd a pénzügyminisztérium törvényjavaslatait, köztük az áfa szabályainak módosítását tárgyalják. Több mint 50 ország, köztük Szlovákia is azonnali, teljes és feltétel nélküli tűzszünetre szólította fel Oroszországot az ukrajnai háborúban. A New York-i ENSZ közgyűlés mellett kiadott közös nyilatkozat szerint ez lenne a diplomáciai és béketárgyalások felé vezető első szükséges lépés. Az aláírók támogatják a biztonságos hajózás feltételeinek megteremtését célzó kezdeményezéseket a Fekete-tengeren. Jural Blanár külügyminiszter szerint a háborúnak véget kell vetni, és minden olyan békekezdeményezést támogatni kell, amely a harcok lezárásához vezet. A nyilatkozat aláírói szerint Oroszországnak le kell állítania a támadásokat, és érdemi tárgyalásokba kell kezdenie a nemzetközi joggal összhangban álló tartós béke érdekében. A kezdeményezéshez Csehország, Magyarország, Lengyelország, Kanada és Izrael is csatlakozott. Az amerikai kormányzat szerint 8 öngyilkossági kísérlet történt a USS Abraham Lincoln repülőgép hordozó és a hozzátartozó hadihajócsoport elhúzódó közel-keleti bevetése alatt. Ezt az amerikai haditengerészet megbízott minisztere közölte egy demokrata szenátor kérdéseire válaszolva. Egy tengerész augusztus elején a hajó fedélzetéről a tengerbe ugrott, de egy mentőhelikopter röviddel később kimentette. Egy másik tengerész márciusban próbált a fedélzetről a vízbe ugrani, kollégái azonban megakadályozták. A miniszter szerint a bevetés alatt nem történt öngyilkosság. A katonák családtagjai és amerikai törvényhozók korábban az öngyilkossági kísérletek mellett súlyos mentális problémákról, élelmiszerhiányról és rossz higiéniai körülményekről is beszámoltak. Donald Trump amerikai elnök akkor elutasította ezeket az állításokat. Az izraeli központi választási bizottság kizárta az október 27-i parlamenti választásokról a Ra'am arab pártot és a közös lista nevű választási szövetséget, valamint két egyéni jelöltet. A döntések még nem véglegesek, a pártok fellebbezéseiről és a két jelölt esetében is a legfelsőbb bíróság dönt. A bizottság szerint a két egyéni jelölt esetében felmerült, hogy nem fogadják el Izrael zsidó és demokratikus államként, illetve támogatják az Izrael elleni fegyveres ellenes harcot. Az érintetteket képviselő Adalah jogvédő szervezet szerint kizárásuknak nincs jogalapja, a pártok kizárását pedig politikai döntésnek tartja. Az izraeli legfelsőbb bíróság korábban több hasonló kizárást is felülbírált. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Slovana Steel arénában 4-2-re legyőzte a veretlen kassai csapatot, a Jégkorong Extraliga 25. fordulójának előrehozott rangadóján. Hámori Luca bejutott a fináléba a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Szira Zsófia kikapott az elődöntőben, így bronzérmes lett. A magyar színekben szereplő kazak születésű Vladislava Kuhta a legjobb 4 közé került, ezzel már ő is érmes.
0: Időjárás.
3: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felől a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: 20 perces torlódás alakult ki baleset miatt Nagy Mihályon a Motorianszkán a felüljáró előtt. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: tartalomismertetőn következik. Lássuk, milyen témákra, beszélgetésekre számíthatnak a nappali hátralevő két órájában. Második óránkban részletesebben is beszámolunk Murinai Angéla Tűbefűzött életek című kötetéről, amely történelmi és generációs regényként is értelmezhető. Jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó beszélgetésből, melyet 4:11 után közvetítünk.
1: Mostanában ez egy elég divatos téma, hogy hogyan tudnak a generációk egymásra épülni, és ezt leginkább úgy kutatjuk, hogy mint a generációs traumákat, de én mindig szeretném hozzátenni, hogy de nem csak traumáink vannak, hanem generációs erőforrásaink is vannak. Szóval, hogy jó esetben minden generáció nem csak a traumáit adja tovább, hanem azokat a következtetéseket is, amiket ő a saját életéből és nehézségeiből levont.
0: A nappali harmadik órájában pedig arról hallhatnak, hogy milyen részletes programmal kívánja szolgálni olvasóit, érdeklődőit, hallgatóit és nézőit a Visegrádi Pódium, amely a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében valósul meg. Jöjjön egy kis ízelítő, Vályi Horváth Erikát hallják.
2: Közép-Európában földrajzilag nagyon közel élünk egymáshoz, kulturálisan mégis rengeteg felfedeznivalónk van szerintem a többi körülöttünk lévő országokban, kultúrákban, mert sok közös történelmi és társadalmi tapasztalatunk van, hasonló kérdések foglalkoztatnak bennünket, miközben más nyelven és más kulturális nézőpontból meséljük el őket. Tulajdonképpen mindig ugyanarról beszélünk. A szomszédaink történeteiben is meglepően gyakran a saját történeteinkre is ráismerhetünk.
0: A teljes beszélgetés tehát 4:12 után közvetítjük. Magazinunk záró órájában meghallgathatják még menetrendszerű színes hírösszefoglalónkat, és azt is megtudhatják, hogy miről ír az irodalmi szemle legfrissebb lapszáma. A hangmester Zsabka Levente nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok önöknek!

0: Murinai Angéla legújabb kötete a Tűbe fűzött életek. Többek közt választ keres arra, hogy miképp írható át generációs örökségünk, valamint, hogy hogyan tágíthatjuk szabadságunkat egy olyan világban, amely erre alig kínál lehetőséget. A 20. század első felének Magyarországán két generáció sorsa fonódik egymásba Murinai Angéla regényében. A társadalom különböző rétegeiből érkező nők és férfiak igyekeznek helytállni a mindennapokban, miközben küzdenek a szabadságukért egy szűkre szabott világban, ahol a család egyszerre menedék és korlát számukra. A soron következő percekben magát a szerzőt kérdezem. Többek közt az írói motivációról, az inspirációról és arról, hogy miképp lehet jól interpretálni a múltat. Ahogy már említettem, magát a szerzőt, Murinai Angélát hallják.
1: Nagyon egyszerű volt az inspirációm, Noémi, mert egy ember inspirált erre. Én nem voltam erre a könyvre fölkészülve, és ez az egész megírást nagyon nehéz is tette ilyen szempontból, hogy én közben kellett, hogy tanuljak, meg anyagot gyűjtsek, meg egyáltalán. Az a lényeg, hogy én mikor Németországban jártam haza, ilyen 3-4 havonta, akkor egy baráti házaspárnál szálltam meg mindig, és 2024-ben ő általuk ismerkedtem meg egy nővel, akivel összebarátkoztunk. Ő 84 éves, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat élt már ezen a földön, sokat látott, nagyon sokat tud a családjáról, a múltjáról, és fantasztikusan tud mesélni. És nekem Maja mesélt mindig az életéről, és tele van a háza gyönyörű fotókkal, a családjáról, szóval az egész egy varázslatos, minden vele töltött perc. És akkor én egyszer ilyen hirtelen felindulásból mondhatom azt, így azt mondtam neki, hogy mi volna, hogyha írnánk az életedből egy regényt? Ő pedig azt válaszolta, hogy igen. És utána egy kis idő múlva esett le nekem, hogy te jó Isten, hát mire vállalkoztam én? Milyen feladatot raktam ki megint magam elé, hogy Angéla már megint hamarabb járt a szád, mint hogy gondolkodtál volna, de közben nyilván bennem volt a vágy, és nem volt ez kérdés, hogy meg akarjam csinálni, de bizony egy elég komoly felkészülést igényelt azon túl, hogy nyilván innentől kezdve tudatosan kezdtük el fölvenni az ő történeteit, először hanganyagnak, aztán ebből írásbeli dolgokat kerekítettem ki, és hát a Tűbe fűzött életek, ez tulajdonképpen egy első kötet, ennél sokkal nagyobb anyagról van szó.
0: Engem az is érdekelne, hogy inspirációért hova nyúlsz, milyen történetekhez nyúlsz, mi az, ami téged megszólít íróként, emberként, civilként, honnan és miből merít Murinai Angéla?
1: Én ugye a nőjogi munkám kapcsán azért nagyon sok élettel találkozom, szóval az életem során nagyon sok más élettel találkoztam, és azért ez így önmagában is mindig azt mondatta velem, hogy a legizgalmasabb történetek, azok mindig a valódi emberek életében vannak. Egyébként a Tűbe fűzött életeknek még van egy plusz története, ami számomra nagyon, nagyon szép, és nagyon szeretek ehhez visszanyúlni. Ugyanis az történt, hogy amikor ezzel a hölgyel, Majával mi fölvettük ezeket az anyagokat, én ezeket feldolgoztam, akkor 2025-ben kellett volna ebből egy könyvnek megjelenni. Meg is írtam, ez egy igen nagy kötet lett, viszont amikor befejeztem és vele egyeztettem, akkor mind a ketten úgy éreztük, hogy ebbe annyi szál lett félbehagyva, ebben annyi lehetőség van még, hogy ezt így inkább nem akarom, hogy megjelenjék, és ő sem akarta volna. És akkor félretettem ezt a könyvet, azt a szöveget, ami akkor elkészült, és nekem utána jöttek változások az életembe, akkor költöztem haza Magyarországra, ez elég sok minden időt elfoglalt tőlem, és amikor 2026 elején, sőt még előtte 2025 telén nekifogtam a munkának, akkor azt tapasztaltam, hogy nem azt a könyvet akarom írni, ami már félig meddig elkészült, hanem abban az első történetben, abban az elmesélt történetben megjelent egy szereplő, aki igazándiból csak ilyen jelzésértékkel volt jelen, ő volt a főszereplőmnek a nagymamája. És mindig utalt rá, hogy mert a nagymama ilyen gyönyörű hangú volt, mert a nagymama nem mehetett hozzához, akit nagyon szeretett, és a nagymama, és itt most nem mondom tovább, mert nem akarom leszpoilerezni, ő volt Olga. És ő úgy tűnt, és úgy is volt abban az első kéziratban, hogy csak ilyen nagyon picit jelent meg. És aztán, amikor pihent ez a szöveg, és leültem megírni, akkor kialakult bennem az, hogy nem, vissza kell menni még az időben, mert Olga az alatt a több hónap alatt, amíg én nem foglalkoztam ezzel a szöveggel, ő bizony ott ült a vállamon, és azt sugdosta a fülembe, hogy ő szeretné, hogy megírjam az ő életét. Úgyhogy a nulláról elindult egy szöveg, aminek hát a 80%-a legalább már fikció. Megjelennek benne olyan szereplők, akik egyébként a valóságban is megjelennek, elsősorban Olga, majd az ő anyukája Anna, aki egyébként aztán a főszereplőnk édesanyja lesz. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekesen kialakuló dolog volt, és ehhez képest viszonylag gyorsan meg is íródott a kézirat, mert nagyon addigra nagyon-nagyon megvolt már így bennem dolgozva, annak ellenére, hogy nem gondolkodtam rajta tudatosan. Ilyenkor nekem mindig van egy ilyen kicsit ilyen spirituális indítatásom, hogy olyan, mintha a szereplő kapcsolatba lépett volna velem, és így megsukta volna az ő életét.
0: Amikor olvastam a legújabb köteted, a Tűbefűzött életek című műved, akkor végig az járt olvasóként a fejemben, hogy mennyi háttérmunkát tömörít egy ilyen típusú regény, mi az, amit nem lát az olvasó, és hogy mennyi láthatatlan óra, perc, hét, hónap van egy ilyen típusú regényben. Angéla, elárulnád hallgatóinknak, hogy milyen háttérmunkával, vagy milyen háttértöbletmunkával kell számolnia az írónak, aki történelmi regényt, főleg egy generációs regényt kíván az olvasóinak adni.
1: El se tudtam képzelni egyébként, hogy mekkora munkát húzok magamra, akkor, amikor én így felkiáltottam a Majának, hogy írjunk akkor ebből egy regényt, és ő pedig leokézta. Én nekem csak így tetszett ez, hogy akkor Temesvár, Budapest, két világháború, 56, 60-as évek, 70-es évek, rendszerváltás, hogy itt ez minden, hogy van egy nő, aki egy elképesztő életutat bejár, és rajta keresztül gyakorlatilag a magyar történelem is végigkövethető szinte az elejétől. Hát így most az első kötettel gyakorlatilag az egész múlt század tulajdonképpen, és engem ez volt, ami igazándiból lenyugözött, de nem tudtam, nem, föl sem értem, hogy mekkora munka lesz. Pedig hát tanítok kreatív írást, és mindig elmondom, hogy igen, a kutató munka, és hogy mennyire fontos, és egyáltalán. Szóval Google a barátod, egyrészt nyilván az, amit ő elmesélt, azok ilyen nagyon jó támpontok voltak, de rá kellett jönnöm, hogy mennyire hiányos volt az én történelem oktatásom, hogy így azt se értettem, hogy van az, hogy Temesvár egyszer Románia, egyszer Magyarország, hogy volt ez, hogy akkor ezeket föl kellett kutatni, és megkeresni róla az anyagokat. De ugye nekem van egy nagyon jó szerkesztőm, aki szintén még nálam ráadásul többet is tud történelemből, ő Fodor Marcsi rengeteget segített, és bizony volt, hogy így megálltunk. És akkor így azon gondolkoztunk, hogy akkor mikor volt a pengő, mikor volt a forint, mikor volt a váltás, lehet-e ilyen szavakat használni, hogy volt ez, mikor, hány évesen sorozták be őket, hogy tudott átszökni a határon, és így tovább nagyon-nagyon nehéz volt. Ez egyébként most már könnyebb lesz a következő kötetekben, mert azok már így közelebb vannak az időben, tehát így több tudásom van nekem is róluk, de bizony, hogy hát hála Istennek, hogy van internetünk, hogy van lehetőség kutatni, és akkor ezeket a dolgokat így elő lehetett bányászni.
0: Szerzőként mikor döbbentél rá arra, hogy ebből a történetből akár generációs regényt is ki lehet hozni, hogy több van benne annál, mint amennyit a történet előre vetített neked? Hol jött el az a fordulópont, ami megváltoztatta a te hozzáállásodat a történethez? És még mielőtt válaszolnál, emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig Murinai Angéla íróval beszélgetünk a legújabb kötetéről, amely a Tűbe fűzött életek címet viseli.
1: Amikor elkezdtem írni, illetve így megszólalt bennem az, hogy van itt egy Olga, és van itt egy Anna, én akkor kezdtem azt látni, hogy juhú, hát ebből egy generációs történet is lehet. És ez nekem ebben sokat segített egyébként az, hogy akkor, amikor Maja mesélt az életéről, ez 60 órányi, körülbelül 60 órányi hanganyag volt, amiket mi felvettünk, és amiket aztán én feldolgoztam. Először csak írássá tettem, és utána elkezdtem összepakolgatni. És elkezdtem akkor már meglátni, ahogy így mesélt arról, hogy honnan jött a ő férje, akkor ki volt az ő nagypapája, ki volt az ő nagymamája, hogy akkor az ő anyukája, hogy működött, és ezeket, ahogy összerakosgattam, mikor az ő fölmondott szövegeit dolgoztam föl, akkor kezdett ez így kibomlani, ami egyébként mindig is érdekelt, szerintem ez mindenkit érdekel, ráadásul mostanában ez egy elég divatos téma, hogy hogyan tudnak a generációk egymásra épülni, és ezt leginkább úgy kutatjuk, hogy mint a generációs traumákat, de én mindig szeretném hozzátenni, hogy de nem csak traumáink vannak, hanem generációs erőforrásaink is vannak. Szóval, hogy jó esetben minden generáció nem csak a traumáit adja tovább, hanem azokat a következtetéseket is, amiket ő a saját életéből és nehézségeiből levont. Így kaptuk mi meg például a 70-es években születettek a szüleinktől azt a mondást, hogy tanulj, mert azt nem vehetik el soha tőled. Ezért lett az én generációm egy olyan, nem tudom, sokszor első generációs értelmiségi, mert mi ezt hallottuk, mert a szüleink tapasztalata az volt, hogy megfoszthatnak a vagyonottól, mert elüldözhetnek az otthonodból, de azt, ami a fejedben van, azt nem vehetik el. És ez már egyfajta erőforrás, és mi is átadunk valamit, és ezt a mi szüleink is megkapták. Csak nem mindig látjuk ezt, és nem mindig lekövethető, és sokszor azért csak, mert az időben nagyon elnyúlik, hogy nagyon nehéz összerakni. De én előttem ott volt elmesélve, ott voltak ezek a kis történetek, amiket sokszor, nem tudom, 50 év történetét egyetlen nap alatt olvastam át, meg nem tudom, bogaráztam ki ugye a hanganyagból, tettem át írásba, és akkor így jobban összeállt, jobban meg tudtam azt látni, hogy hogyan tudott, főképpen a nőket nézve, generációról generációra erősebbé, öntudatosabbá válni, hogy mit tudott adni még az a dédnagymama, mi volt az a picik, amit ő már tudott adni a lányának, és aztán ahhoz képest mit tudott adni a következő, és abból aztán hogy nőtt ki az a fantasztikus nő, akiről majd a következő kötetek fognak szólni. Ők maguk ezt sokszor nem is látják, nem látjuk, nem tudjuk, hogy mit hozunk, vagy dolgozik a tudatalattinkban. Úgyhogy én így, itt tulajdonképpen lehet, hogy Olga nem is a saját történetét akarta megsugni a fülembe, és vitt bele aztán abba, hogy a Tűbe fűzött életeket megírjam, még így nulladik kötetnek, hanem inkább az dolgozott így tudat alatt bennem, hogy ezt valahogy megmutassam, hogy hogyan szövődnek egymásba, hogyan kötődnek egymásra a generációk. És egyébként ez nem egy új dolog, szóval ilyen generációs regények mostanában születnek, mondhatjuk azt, hogy ez egy divatos téma, de nyilván azért divatos, mert mindenkit ez érdekel. És én azt gondolom, hogy ez fogja érdekelni az olvasóimat is, azon túl, hogy már most azért vannak visszajelzések, amik meg arról szólnak, hogy egyébként meg olyan szép történet, és hogy annyit drukkolnak ezekért a szereplőkért. És igen, ez is célom volt, a váltott nézőpont, meg akartam mutatni, hogy van ott egy másik oldal is, hogy a férfiak sem maguktól válnak olyanná, amilyenné, ott is van mögöttük egy életút, és hogy azt is meg akartam mutatni, hogy az a világ, ami nem csak a nőktől, de a férfiaktól is elvár valamit, az őket is ugyanúgy megbékjozza, nekik is ugyanúgy megvannak a nehézségeik. És hát ugye engem egy ilyen feminista megmondó embernek tartanak, és nagyon könnyen rám szokták sütni, hogy férfi ellenes vagyok, de valójában én is látom azt, amit a rendszer tesz velünk, amit a rendszer tesz velük, és azt is észrevettem, hogy valahányszor a könyveimben férfiak előkerülnek, ösztönösen szerethetőnek ábrázolom őket, meg közel kerülnek én hozzám is, mert hogy bele tudom ásni magam az ő nehézségeikbe. Aki a patriarchátussal foglalkozik, az nem csak a nők nehézségeit ismeri meg, hanem ugyanúgy a férfiakét is.
0: Kedves hallgatóink, ezen a vonalon folytatjuk majd beszélgetésünket, de csak a zeneszám után, mert hogy elérkeztünk beszélgetésünk első részéhez Murinai Angélával, akivel legújabb kötetéről beszélgettünk, és beszélgetni is fogunk a zene után. A kötet a Tűbe fűzött életek címet viseli, ha tehetik, kérem, hallgassák meg második epizódunkat is, és a harmadik részben pedig rövid részlet hangzik el a szóban forgó kötetből. Ha tehetik, kérem, maradjanak tehát velünk.

0: Folytatjuk is zeneszámunk előtt megkezdett beszélgetésünket Murinai Angélával, akivel a legújabb kötetéről, a Tűbe fűzött életekről beszélgetünk. Interjúnk ezen pontján arra voltam kíváncsi, hogy miképp építi, alakítja karaktereit a szóban forgó szerző. Ahogy már említettem, Murinai Angélát hallják.
1: A karakterépítés az egy nagyon izgalmas. És erre már ráedzettem egyébként a Bossa Novánál, vagy a Crazy Swingnél, de hogy őszinte legyek, az sem volt ennyire bonyolult, mint ebben a könyvben, mert ott is én, bár az olvasó nem tudja, de nagyon sokszor a szereplőimet élő emberekhez kötöttem, és emiatt a maga karakterek bennem éltek. Viszont itt megteremtődtek, itt meg kellett formálnom ezeket a karaktereket. És itt az volt a segítségem, hogy a gyerekkoruktól követtem őket végig. Mert ha belép a történetedbe egy 40 éves ember, és őt elkezded mozgatni és cselekedtetni, ott nagyon erősen kell egy háttérmunka ahhoz, hogy hitelessé tudjon válni. Én ezt tanítom is egyébként a kreatív íráson, hogy ennek bizony neki kell ülni, és hát ki mennyire bonyolultan és aprólékosan csinálja, de vannak, akik egész személyre lemennek, és megteremtenek a karaktereiknek egy gyerekkort, egy családi kapcsolódásrendszert, elővesznek olyan, nem tudom, képzeletbeli sztorikat, hogy ők, nem tudom, gyerekkorukban, vagy felnőtt korukban is milyen hatások érték őket, aminek következtében most, és itt érkeznek el a történetükhöz, most azért reagál így, mert. És akkor tudod aztán ezeket a szereplőket hitelesen mozgatni, hogyha te már ismered őt, és akkor már tudod, hogy ő úgy reagál, mitől lesz ő ideges, mit gondol ő a szerelemről, mert tudod azt is, hogy miért azt gondolja, mit látott ő maga előtt. Az, hogy az én szereplőmet, és most így gondolok mondjuk Istvánra, aki egy elég jól kidolgozott szereplő, de szerintem Miksa is elég jól ki van dolgozva. A Trotlerödön már kevésbé, és ő már, ha visszagondolok a könyvre, vagy most beszélnék olvasok, azt szerintem ők is mondják, hogy ő már egy kicsit ilyen satírozottabb, kapunk róla azért így képeket, de őt nem nagyon tudjuk, hogy ő miért lett olyan, vagy mik az ő motiváció. De István, vagy Miksa, nagyon, vagy Ernő, ők nagyon határozottan ki tudnak rajzolódni bennem is, mert én ott voltam, mikor gyerekek voltak. Én tudom, hogy István miért áll oda a felesége mellé, mikor az szüli a gyerekét. Hát azért, mert, és itt nem akarom spoilerezni a dolgot. Szóval, hogy ettől tud fölépülni egy karakter szerintem, hogy így megvan a háttere, megvannak a motivációi, és akkor már biztos, hogy íróként úgy tudom megszólaltatni, hogy akkor ő így hiteles legyen, vagy ahogy így mondtad, hogy teljesen hitelesen tudjon így mozogni. Egyébként néha gondoltam azt, hogy amiközben írtam, hogy jaj, hát annyira helyesek ezek a férfiak, hogy így mindet annyira lehet szeretni, és hogy lehet, hogy ennél egy kicsit, nem tudom így, nem kellene ennyire barátságosnak lennem velük, de nem tudtam másképpen megoldani, hát nyilván több férfi karakter is van, de hogy még az is, aki szótlanabb, keményebb, vagy olykor akár agresszívabb is, őt is jobban el tudjuk fogadni, miután végigkövettük az egész életét, és beleláttunk a fejébe, és tudjuk, hogy mennyi minden szorongás dolgozik benne.
0: Beszéljünk még a belső és a külső motivációdról is. Hogyan motiválható a szerző, és milyen motivációkkal dolgozol, amikor regényt írsz? Itt is elmondhatod nyugodtan a műhely titkaidat, amit így ilyen kis benfentesként meghallgathatunk. Nagyon megköszönném, hogyha ilyen jellegű információkat is szolgáltatnál nekünk.
1: A motiváció egy nagyon érdekes dolog, és én ezen elég sokat szoktam gondolkozni, de néha kicsit úgy is, hogy miért csinálom én ezt? Nem tudom, hogy akarok-e vele valamit bizonyítani, vagy már úgy értem magamnak esetleg, vagy miért van, mert valóban a könyvpiac nagyon telített, nagyon nehéz porondon maradni, és egy könyvbe irgalmatlan sok munkát tesz bele az ember, amihez képest olykor csalódás az, hogy hányan látják, és hányan olvassák. És ez még ez sem függ attól, hogy jó az a könyv. Itt nagyon-nagyon komoly marketing munka van, amit mondjuk vagy beletesznek az emberbe, vagy egyedül vergődik, és próbálkozik, vagy nagyon komoly kapcsolati tőkéje van valakinek, ami azt jelenti, hogy segítik őt ahhoz, hogy láthatóvá váljék. Nekem igazániból egyik sincs meg. Csak vagyok én,

0: ez a hobbim, hogy ezt figyelem, és nézegetem, és még csak nem is feltétlen úgy, hogy na most akkor elolvasnám az összes ehhez kapcsolódó irodalmat. Az, hogy megfigyelem a világot, az emberek motivációit, a működéseket, azt, hogy ugyanazok a motivumok milyen igazságokat hordoznak magukban. Ez alatt értem azt, hogy egy párkapcsolat, egy patriarchális párkapcsolat kb. Ugyanúgy működik, nem tudom, Pozsonyban, mint Szegeden, mint Temesváron. Szóval, hogy ezek mind ugyanarra épülnek, ami azt jelenti, hogy itt van egy szisztéma, és én ezt a szisztémát szeretem megpiszkálni. Ebben nagyon-nagyon otthon vagyok. A regényírás menet közben tanultam. És én tisztában vagyok azzal is, hogy vannak kevésbé jól sikerült regényeim. Aztán én is tudok fejlődni szépen, és remélem, hogy a tűbe fűzött életek az egy szintlépés. Nagyon sokat készültem rá, nyelvileg az atmoszférát, hogy megteremtsem. Soha az életemben nem foglalkoztam ilyen könyvekkel, de még csak nagyon nem is olvastam. Ilyen, nem tudom, múlt század elejé, fodros szoknyás, nem tudom, polgári házas és polgári szokásokkal telerakott történeteket, ez én kortárs irodalmat olvasok általában. Úgyhogy bizony-bizony nagyon sokat készültem rá, sokat olvastam, sokat hallgattam hangos könyvet, nagyon sok Márai keresztül ment rajtam, nagyon szeretem Márai Sándor köteteit, nagyon sok Szabó Magdát olvastam, és még az újak közül is olvastam Palotás Petrát például, aki szintén ebben a hangulatban mozog, azért, hogy Mörk Leonórát például, azért, hogy ez a nyelv, ez a gondolatvilág, ahogyan a modern nyelvünk összeolvad azzal a korral, hogy ebben valahogy tudjak mozogni. Volt is meglepődés, szóval ezt így vissza is kaptam, hogy hát ez ilyen hoppácska. Szóval, hogy más még a nyelvezete is, mint amit tőlem megszoktak. És viszont a történet magja az nem. Tehát azt viszont nem tudtam levetkőzni. Ez is azt figyeli, hogy hogyan épülnek fel a patriarchális rendszerek, és hogyan lehet ebben nem, hogy jól lenni, egyáltalán létezni, egyáltalán túlélni sokszor. És ez nagyon sok fájdalommal jár. Szóval, aki ezt a könyvet így elolvassa, az így azt is gondolja olykor, hogy hú, de jó, hogy most élek, hogy már mennyivel több szabadságom van nekem, de hát ezt a szabadságot az anyáink, meg a nagyanyáink, meg az ükanyáink, azok, akik megteremtették azokkal az apró lépésekkel, amit az ő helyzetükben meg tudtak tenni.
1: Ismét ugye beköszöntött az ősz, és termékeny íróként, szerzőként úgy gondolom, hogy tartogat számodra is számos újdonságot az őszi időszak, ez a periódus. Mivel kívánod az olvasóid figyelmét fenntartani, illetve új olvasókat milyen típusú kötettel szeretnéd megszólítani az ősz folyamán? Mert ha jól sejtem, akkor idén novemberben is megjelenik egy új könyved, a legújabb.
0: Hamarosan nekilátok a következő kötetnek, és most tulajdonképpen az következik, hogy van nekem egy jó 500 000 karakternyi megírt könyvem, ami egyszer már bent járt a szerkesztésben, csak visszavontam, és ebből készülök egy újabb két kötetet megírni, ez már a 2027-es évre fog kijönni, ami onnan indul, ahol a tűbe fűzött életek véget ért. És nagyon-nagyon örülök, hogy az olvasók ennyire szeretik a tűbe fűzött életeket, mert én már most tudom, hogy a java még csak most következik. Amiért én annyira megszerettem Majának a történetét, hogy úgy akartam, hogy megírjam. Ebben az is benne van, hogy tele van egészen különleges történetekkel, amik olykor már szinte spirituálissá minősülnek, szóval a legrejtélyesebb találkozások, a legkülönösebb kapcsolódások, a madár képében visszatérő édesanyja vagy a varázslóval való összekapcsolódás egy életen át. Olyan különleges történetei vannak ennek a nőnek, olyan csodálatos

0: az az élet, és annyira örülök, hogy így döntöttem, hogy majd most szétszedem, és lesz terem arra, hogy még két nagy kötet kijöjjön belőle, mert nem csak a családi kapcsolódásokkal tudok majd foglalkozni, hanem úgy általában azzal, hogy azt gondolom, hogy mi emberek részei vagyunk egy különleges szövetnek, akkor is, ha nem ismerjük egymást, vagy a világ különböző pontjain élünk, vagy éppen nem szeretjük egymást, akár gyűlöljük egymást, de mégis láthatatlan szálakkal kapcsolódunk egymásba, és ez az egész energiamező, amit mi képezünk, ez alkot egy ilyen megtartó szövetet, ami az emberségünk. És Majának az élete több ilyen szálat fog még behozni, ami ezt fogja nekünk elmondani, hogy nem kell valakivel találkoznod, nem kell valakivel beszélned, akkor is kapcsolatban lehetsz vele, de kapcsolatban vagy a természettel, a madarakkal, hogy ez az egész világ, amiben jelen vagyunk, ez egy sokkal különlegesebb szövet vagy hímzés, mint aminek elsőre látszik, és a legnagyobb ajándék az itt létünknek az, hogyha élvezzük azt, hogy benne lehetünk, és érzékelhetjük ezeket a különleges energiákat, amiket mi magunk teremtünk, az élők és a holtak egyaránt. És hát éppen ideje lesz most már, hogy elmenjek Temesvárra, rengeteget kutattam, de annyi minden történt, amíg dolgoztam a könyvvel és írtam, hogy végül oda nem tudtam eljutni, pedig a könyv javarészt ott játszódik. Viszont nyilván a Maja elbeszéléseiből sok mindent tudok, hogy mi volt ott, illetve utána néztem, hogy abban a korban, akkor milyen banképület volt, milyen volt a Temesvári Színház, hol folyt a Béga folyó, hogy az mekkora volt, hogy mi vette körül, szóval így ez is egy ilyen kutató munka volt. Gondolom, ha elmentem volna már, rég nem azt látom, hiszen egyébként Maja mesélte, hogy ő néhány éve volt ott, és az a külső falu rész, ahol ő felnőtt, az már nincs is. Teljesen elnyelte maga a nagyváros, szóval viszont azt szeretném megejteni, remélem még idén sor kerülhet rá, hogy elmenjek Temesvárra, letegyek ott valahol a városban néhány könyvet ajándéknak, szeretem mindig ezt játszani, hogy hagyok ott ilyen vándorkönyveket megtalálásra, és hogy egy kicsit átéljem azt az atmoszférát, amiben a szereplőim élték az életüket.
1: Nemrégiben megjelent Murinai Angéla legújabb kötete, a Tűbe fűzött életek. Azt ígérték, a házasság majd tisztességet és biztonságot ad. Ehelyett azonban felőrölte az álmokat, szürkére satírozta a szerelmet, és vége láthatatlan feladatokba fullasztotta a lelket. Áll a kötet hátoldalán. Az elmúlt percekben a kötet szerzőjével, Murinai Angélával beszélgettünk a külső és a belső írói motivációról, a karakterek kidolgozásáról, és arról, hogy milyen történetből lesz jó regény. Kedves hallgatóink, remélem, hogy harmadik epizódunkat is meghallgatják, melyben egy rövid részlet csendül fel a szóban forgó műből.

0: Kedves hallgatóink, ahogy zeneszámunk előtt is utaltam rá, a soron következő percekben Murinai Angéla legújabb kötetéből, a tűbe fűzött életekből hangzik el egy részlet. Deákné maga vitte el az asszonynak a pénzt, és szívesen fogadta az invitálását is, hogy térjen be hozzá egy rövid időre. Sára maga is anya volt, de jóval kevesebb gyerekkel, és már azok is kirepültek. Az ura néhány éve halt meg, így hát senkinek nem tartozott sem elszámolással, sem gondoskodással. Aprócska háza a város szélén állt. Nem túl nagy kert illeszkedett hozzá, de ott nem csupán a pityóka és a paradicsomalma termett meg, hanem mindenféle fűszer és gyógynövények is, melyekkel fájdalmat, náthát, gyulladást lehet enyhíteni. A bába megítélése nem volt egyértelmű a városban. Ha segítségre volt szükség, sokan fordultak hozzá, vagy együtt alkalmazták a módszereit a helyi orvoséval. Mások vajákosnak, csalónak bélyegezték, és csak is a tudományban hittek. Az biztos, hogy ő, dr. Fuchs-szal ellentétben nem volt féltékeny más tudományára. Aki hozzáfordult, azt legjobb tudása szerint szolgálta ki, de azt is értette, ha valaki inkább az orvos rendelőjére vágyik. Neki így is megvolt a maga munkája, ami eltartotta. Legjobban a születéseket szerette levezetni. Minden új kísérletnek örült, de azt is tudta, sokaknak nem áldás, inkább teher egy új gyermek. A városban suttogva beszélték, hogy Sára asszony titokban nem csak a szülésben segít, hanem olykor abban is, hogy ne kelljen megszületni az új életnek. Ő maga mindig tagadta a pletykákat, de az ismerős asszonyok tudták, ha valaki azzal kopogtat be hozzá, hogy újabb gyermeket már nem bír el, Sára előveszi a titkos üvegcséjét. Nem hirdette, amit csinál, sőt, inkább hallgatásba rejtette. Börtönbe is zárták volna, ha valaki beárulja, ám a női közösség, az asszonyok közötti szolidaritás megtartotta. Mind tudták, ha Sára elvész, az ő kiszolgáltatottságuk csak még mélyebb lesz. A bába, aki mindenhová bejáratos, aki ismerte az asszonyi szenvedés bugyrait, hitt abban, hogy jobb nem megszületni, mint éhezve, rongyok között felnőni. Az Isten olykor nem is tudja, mit tesz a nők vállára azzal, hogy kéretlenül szórja a gyermekeket. Kell neki egy földi segítő, aki a tévedéseit kiigazítja. Deákné különösen a szívében volt. 9 gyereket hozott a világra azzal a vékony, szikkadt testével. Társ nélkül. Az ilyen asszony szebb életet érdemelne. Néhány napja gondolkodott már, hogy szól neki, jöjjön el olykor segíteni a szülésekhez. Szüksége lenne olyan emberre, akit nem kell utasítani, hogyan legyen jelen a szülőnő mellett, aki nem kapkod és ügyetlenkedik, hanem tudja, hova kell nyúlni, hogyan kell a bába keze alá dolgozni. És lám, mintha a nő meghallotta volna a gondolatait, egy napon bekopogott a háza ajtaján. Rögtön feltűnt Sára asszonynak, milyen szépen regenerálódott már is. Olyan a teste, mint a gyíké, aki még a letörött farkát is visszanöveszti. Jöjjön be, Teréz! Invitálta, amikor meglátta az asszonyt az ajtaj előtt. Üljön le, igyék velem egy kamillateát, hogy van? Kiheverte már a kis Eszter születését? Megvagyok, köszönöm a teát. Sára asszony feltette a vaslábast a sparheltre. Vizet töltött bele, aztán a polcról, ahol agyagcsuprokban sorakoztak a szárított növények levelei, levett egy edényt, belemarkolt, és a törékeny virágfejeket a zubogó vízbe szórta. Közben az asszonyt nézte. Deákné arca sápadt volt ugyan, de a szeme tisztán ragyogott, és már nem volt rajta az a kimerültség, mint a szülés utáni napokban. Maga olyan asszony, Teréz, szólalt meg a bába lassan, mintha csak a gőzölgő főzetből olvasnák ki a szavakat, akinek nem kell magyarázni, mi történik egy szüléskor. Láttam, milyen határozottan mozdul, amikor a saját gyerekeit hozta világra. Azt gondoltam, ha volna kedve, jöjjön el velem néha, amikor szüléshez hívnak. Teréz meglepetten nézett. Én? Segíteni? Maga? Bólintott Sára. Nem nagy dolog, nem kell többet tennie, mint amit már amúgy is tud. Előkészíteni a terepet, vizet, tiszta holmit. Fogni a nő kezét, amikor jön a fájás. Tartani, ha összeesik a gyengeségtől. Vagy csak annyit mondani neki, hogy bírni fogod. Az ilyen szó sokszor többet ér, mint a legdrágább orvosság. Nem tudom. Olyan sok a dolog a gyerekekkel, és hát ott a varnivaló is tudja Sára, hogy az uramra nem számolhatok. Na, éppen ezért is szóltam magának. 2 koronát adnék alkalmanként, felelte a bába egyszerűen. Nem sok, de több, mint a semmi. És talán több, mint ami egy zsák koszlott gatya megfoltozásáért járna. Tudja, az ilyesmire mindig lesz szükség, amíg világ a világ. Teréz lehajtotta a fejét, és az illatos teát nézte. A gyerekei arca derengett fel előtte. A feslett cipők, a vékonyra szeletelt kenyér, amit csak szűkösen tudott elosztani közöttük. Az a pénz sokat segítene, hogy jobban éljenek. És még az is könnyen lehet, hogy akár többször 2 korona is lenne belőle. Elvállalom, mondta végül határozottan. Sára elégedetten mosolyodott el. Tudtam én, hogy okos asszony maga. Nem fogja megbánni. A kamilla illata betöltötte a kis szobát. Teréz arra gondolt, talán tényleg nem fogja megbánni, ha beáll Sára mellé dolgozni. Nem lesz könnyű ennyi kicsi gyerek mellett, nem megy másképp, csak ha nagyobbak segítenek. Még István is, ha a lányoknak más dolga van. Ám ha csak néhány koronát szerez vele, már sokkal könnyebb lesz az életük. Sára is elégedett volt. Ha van egy biztos segítője, könnyebben megy neki a problémás szüléseknek. Mennyivel jobb, ha nem a semmihez sem értő családtagok ügyetlenkednek körülötte, ne adj Isten jaj veszékeléssel bonyolítják a helyzetet. Ennek az asszonynak megtanítja, mikor mit kell csinálni, így biztos lehet a szakszerű segítségben. Azt se bánta, hogy ezzel az asszony sorsán is könnyít. Örült volna, ha minden nő el tudja tartani magát és a gyerekeit egyedül is. Alig ismert olyan házat a faluban, ahol egy asszony biztonságban és nyugalomban élt volna a férfitől. Legtöbben cselédek voltak, szülőgépek, akiknek saját bevétel híján mindent el kellett tűrniük. Kedves hallgatóink, az elmúlt néhány percben Murinai Angéla legújabb kötetéből, a Tűbe fűzött életekből hangzott el egy részlet.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk utolsó harmadának kezdetén. Ezen óránkban szinte kizárólagos jelleggel a visegrádi pódiumról beszélgetünk, amely a 31. Nemzetközi Könyvfesztivál keretein belül valósul meg. Jöjjön egy kis ízelítő magazinunk utolsó órájában közvetítendő beszélgetésünkből. Váhi Horváth Erika műfordítót hallják.
2: A visegrádi pódium mögött valódi nemzetközi összefogás és nagyon profi stáb áll. Egy ilyen együttműködés kapcsolatokat, tapasztalatokat és új közönséget is jelent. Közben minden résztvevő hozzáteszi a saját tudását, kapcsolatrendszerét és ötleteit a közös programhoz. Talán éppen ez a visegrádi pódium egyik legfontosabb ereje, hogy sok különböző szereplő dolgozik azért, hogy a régió irodalmai közelebb kerüljenek egymás olvasóihoz.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Bombariadó miatt vonult ki a rendőrség egy eperjesi alapiskolához, leégett egy Starlink állomás Lengyelországban. Javarészt derült égbolt mellett, legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A parlament képviselői ma folytatják a jogellenesen sterilizáltak pénzügyi kárpotlásáról szóló törvényjavaslat vitáját. Az indítványt az ellenzéki Progresszív Szlovákia képviselőnői terjesztették elő, és egyszeri 12 ezer eurós kártérítést javasolnak. A javaslat a dokumentált emberi jogi jogsértésekre reagál, amelyek 1966 és 2004 között történtek a mai Szlovákia, illetve az egykori Csehszlovákia területén. Az előterjesztők szerint ebben az időszakban számos nőt, többségében roma származásút megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezés nélkül sterilizáltak. A kárpótlást a tervek szerint a szakminisztériumnál benyújtott kérelem alapján lehetne igényelni. A parlament délután kérdések órájával folytatja munkáját, majd a pénzügyminisztérium törvényjavaslatait, köztük az ÁFA szabályainak módosítását tárgyalja. Rendőrök és más mentőegységek vonultak ki az eperjesi Kupelná utcai alapiskolához, miután bombafenyegetés érkezett az intézmény e-mail címére. Az ismeretlen feladó üzenetében azt írta, hogy bomba van az iskolában. A diákokat és az alkalmazottakat evakuálták, a rendőrök pedig átvizsgálják az iskola épületét, és elvégzik a szükséges intézkedéseket. A rendőrség közlése szerint a helyzet ellenőrzés alatt van, és jelenleg senkit sem fenyeget közvetlen veszély. Tűz ütött ki tegnap este egy Starlink műhold állomáson a lengyelországi Volakrobovszkában, Varsó közelében. A digitális ügyekért felelős miniszter szerint nem zárható ki, hogy az eset összefügg a hibrid hadviseléssel. A tűz a távközlési berendezések egyik áramellátó szekrényének burkolatánál keletkezett. A tűzoltók szerint szándékos gyújtogatás és elektromos zárlat is okozhatta a kárt. A lengyel hatóságok vizsgálják az esetet, a helyszínre a rendőrséget és a belbiztonsági ügynökséget is riasztották. Az állomás a lengyelországi internet kapcsolat mellett az Ukrajnába irányuló adatforgalmat is biztosítja. A miniszter szerint hasonló állomások kiesése az internet kapcsolatot és ennek következtében például a bankautomaták működését is megzavarhatná. Az OpenAI fejlesztette mesterséges intelligencia segítheti az ukrán kormányt az Oroszországból érkező kibertámadások kivédésében. Az ukrán digitális átalakulásért felelős minisztérium bekerült az OpenAI Daybreak nevű programjába, amelynek keretében mesterséges intelligenciával keresik és szüntetik meg a szoftverek biztonsági réseit. A program célja a polgári infrastruktúra védelme, mivel az ukrán energetikai vállalatokat, szolgáltatókat és kórházakat évek óta érik orosz hackereknek tulajdonított támadások. Az ukrán kiberbiztonsági hatóság tavaly csak nem 6000 incidenst regisztrált. Az OpenAI és más technológiai cégek ugyanakkor korlátozzák az új mesterséges intelligencia funkciók hozzáférését, mivel azok rosszindulatú célokra, akár pusztító kibertámadásokra is felhasználhatók. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Slovan a Steel Arénában 4-2-re legyőzte a veretlen kassai csapatot, a Jégkorong Extraliga 25. fordulójának előrehozott rangadóján. Ámori Luca bejutott a fináléba a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Szira Zsófia kikapott az elődöntőben, így bronzérmes lett. A magyar színekben szereplő kazak születésű Vladislava Kukta a legjobb 4 közé került, ezzel már ő is érmes.
0: Időjárás.
3: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felől a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Nagy Mihályon a Mocsarianszkán a felüljáró előtt, 10-15 perces fennakadással számolhatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
5: Keresi az önnek való álomautót? A Losonci AA autóban folyamatosan akár 150 azonnal elvihető autó közül válogathat. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrésszel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Losoncra, a Zólyomi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AAA autó!

0: tartalomismertetőn következik, lássuk, milyen témákkal, beszélgetésekkel várjuk hallgatóinkat magazinunk záró órájában. Kiemelt szlovákiai magyar jelenlét és négyoldalú kulturális együttműködés jellemzi a visegrádi pódiumot a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, mert hogy a 31. Nemzetközi Könyvfesztivál ad otthont a visegrádi pódiumnak október 2. és 4. között. A rendezvény 3 napja alatt összesen 21 program, köztük könyvbemutatók, nemzetközi kerekasztal beszélgetések és szerzői estek várják az érdeklődőket. 4:12 után Vályi Horváth Erika műfordítóval, az esemény egyik szervezőjével beszélgetünk a visegrádi pódiumról. Jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó eseményről.
1: Közép-Európában földrajzilag nagyon közel élünk egymáshoz, kulturálisan mégis rengeteg felfedeznivalónk van szerintem a többi körülöttünk lévő országokban, kultúrákban, mert sok közös történelmi és társadalmi tapasztalatunk van, hasonló kérdések foglalkoztatnak bennünket, miközben más nyelven és más kulturális nézőpontból meséljük el őket. Tulajdonképpen mindig ugyanarról beszélünk. A szomszédaink történeteiben is meglepően gyakran a saját történeteinkre is ráismerhetünk.
0: A teljes beszélgetés tehát 4:12 után közvetítjük. Magazinunk záró órájában meghallgathatják még menetrendszerű színes hírösszefoglalónkat, és azt is megtudhatják, hogy miről ír az irodalmi szemle legfrissebb lapszáma. A hangmester Zsabka Levente nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek!

0: Szerbelt, szlovákiai magyar jelenlét és négy oldalú kulturális együttműködés jellemzi a visegrádi pódiumot a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, mert hogy a 31. Nemzetközi Könyvfesztivál ad otthont a visegrádi pódiumnak október 2. és 4. között. A rendezvény 3 napja alatt összesen 21 program, köztük könyvbemutatók, nemzetközi kerekasztalbeszélgetések és szerzői estek várják az érdeklődőket. Az idei programkínálatban különösen erős és hangsúlyos a szlovákiai magyar vonatkozású, valamint a szlovák irodalmat bemutató szakmai jelenlét. A látogatók első kézből kaphatnak képet a kortárs szlovák, lengyel, cseh és ukrán irodalom legújabb trendjeiről, valamint találkozhatnak a régió meghatározó íróival és műfordítóival. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál kapcsán nyilatkozik rádiónknak Vályi Horváth Erik, a műfordító, az A1 Books könyvkiadó alapítója. Második alkalommal kerül megrendezésre a szobaforgó eseményen a visegrádi pódium. Mi a rendezvény alapgondolata és honnan indult? Erre volnék elsősorban kíváncsi.
1: Üdvözlöm a Pátria Rádió kedves hallgatóit, szia Noémi! A visegrádi pódium egy közép-európai irodalmi találkozóhely, ahol a régió szerzői, műfordítói, kiadói és kulturális szereplői kerülnek közös térbe. Az ötlet Deák Renáta fejéből pattant ki, és ezt nagyon fontos minden alkalommal elmondani, mert neki köszönhetjük, hogy az elképzelésből valódi rendezvény született. Karádi Évával együtt rengeteg munkát tettek azért és abba, hogy a visegrádi pódium létrejöjjön, és abban a formában fejlődhessen tovább, ahogyan most látjuk. Nagyon hálásak vagyunk nekik ezért a munkáért. Idén október 2. és 4. között 21 program várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Könyvbemutatók, szerzői estek és nemzetközi kerekasztal beszélgetések is lesznek. Külön öröm, hogy az idei programban nagyon erős a szlovákiai magyar és a szlovák jelenlét is. A 2. év azért is izgalmas, mert már látszik, hogy a kezdeményezés tovább tud épülni, és egyre több szereplőt tud összekapcsolni a közép-európai irodalmi térben.
0: Mit jelent pontosan az idei évben az erős szlovákiai magyar, illetve szlovákiai szlovák irodalmi fókusz?
1: Köszönöm a kérdést, ennek több rétege van. Jelen vannak szlovákiai magyar kiadók, szervezetek, műfordítók, és sok kortárs szlovák könyv is helyet kapott a programban. Már a nyitónapon, október 2-án délben bemutatjuk a Jelen keresése a szlovák irodalom a 21. század elején című kötetet. Radoslav Passia és Ivana Taranenková szerkesztőkkel és társszerzőkkel Balog Magdolna a kötet fordítója beszélget. Ez a könyv különösen fontos, mert több mint 60 éves hiányt pótol, mert Sziklai László 1962-ben megjelent munkája óta nem készült magyar nyelven ilyen átfogó kézikönyv a szlovák irodalomról, ezért ez egy ilyen kuriózum. Ráadásul tartalmazza a 2000 és 2025 között magyarra fordított szlovák szépirodalom bibliográfiáját is, ezt Radoslav Passia külön a magyar kiadáshoz írta. Az elmúlt 25 évben nagyon sok kortárs szlovák mű vált hozzáférhetővé magyarul. Ez a kötet segít összefüggéseiben látni őket, milyen közegből érkeznek, milyen tendenciák alakulnak ki, milyen kérdések foglalkoztatják a kortárs szlovák szerzőket.
0: Miért tartjátok fontosnak, hogy a fordítások mellett ilyen jellegű szakmai kontextus, illetve szakmai műhely is létrejöjjön?
1: Egy könyv útja a fordítással kezdődik el igazán a másik nyelvben, ahhoz, hogy ott valóban életre kelljen, szükség van kiadókra, szerkesztőkre, kritikusokra, könyvbemutatókra, beszélgetésekre és természetesen olvasókra, tehát kontextusba kell helyezni az adott könyvet, hogy eljusson az olvasóhoz, és a műfordítás ugye kulturális közvetítés is, és a fordító sokszor az elsők között látja meg, hogy egy másik irodalomban melyik könyv lehet érdekes a magyar olvasó számára, tehát ez egy szűrő szerepet is betölt. Utána viszont egy egész közegnek kell létrejönnie körülötte, hogy az a másik könyv abban az adott kultúrában élni kezdjen. A visegrádi pódium éppen ehhez próbál teret adni. A könyvek mellé oda kerülnek azok az emberek is, akik létrehozzák, fordítják, kiadják és értelmezik és olvassák is őket.
0: Rádiónk hallgatói mindebből már tegnap kaphattak egy kis ízelítőt. Mindez hogy néz ki majd a gyakorlatban Budapesten? Erről is szóljunk néhány szót. Itt most talán van arra tér és lehetőség, hogy kifejtsük bővebben is a konkrétumokat, illetve a programot.
1: A tegnapi nappali nagyon jó felvezetése a budapesti beszélgetésnek Boleman Téva, Pozsonyi Kifli, Tom Konoszek, Barbara, Women Press és az A1 kiadó pedig egy új, most formálódó kiadói műhelyt képviselt ezen a beszélgetésen, és nagy örömünkre szolgál, hogy a könyvfesztiválon október 2-án 4 órakor ehhez a körhöz csatlakozik Pecák Judit a Diófa Books képviseletében, aki lengyel könyveket, főleg gyönyörű gyerekkönyveket jelentett meg magyarul. A nyelvek között visegrádi kiadók bemutatkozása című beszélgetést Weiser Alinda moderálja majd. Arról lesz szó, hogyan jut el a visegrádi országok kortárs irodalma a magyar olvasókhoz, mi alapján választanak szerzőket és műveket a kiadók, milyen szerepet játszik a műfordító, és hogyan lehet átjárást teremteni nyelvek és kulturális közegek között. A 4 kiadó profilja eléggé különböző, ezt el kell mondanom, ezért valószínűleg a válaszok is sokfélék lesznek, ettől lehet igazán érdekes ez a beszélgetés.
0: Milyen kiadói gondolkodást képvisel az A1 Books? Arra is kíváncsi volnék, hogy milyen elveket vall a szóban forgó kiadó, illetve a kiadó vezetője. Mit mond ezzel kapcsolatban hallgatóinknak Vályi Horváth Erika műfordító?
1: Az A1 Books fiatal kiadó, ezért most alakul az a karakter, amely alapján később felismerhetők lesznek a könyveink. A visegrádi szellemiség, az irodalmi minőség az alap. Emellett olyan történeteket keresünk, amelyek kérdéseket hagynak maguk után, megérintik az olvasót, és tovább rezonálnak bennük. A csapat számára fontos a könyv egésze. A szöveg gondos szerkesztése, a vizuális világ, az illusztrációk szép minősége, a könyvtárgy minősége, és az is, hogy hogyan lehet egy kötet körül valódi olvasói párbeszédet létrehozni. Ezt foglalja össze az A1 Books mottoja is, a történetek, amelyek tovább rezonálnak.
0: Ha jók az információim, akkor az A1 Books saját kiadványjal is érkezik a 31. Nemzetközi Könyvfesztiválra. Benkő Tímea kötetét kívánjátok bemutatni. Egyébként a közösségi médiában is láttam ezzel kapcsolatban már számos posztot. Mit tudnál ezzel kapcsolatban elmondani hallgatóinknak?
1: Benkő Tímea Édeskeserű című novellás kötete a napokban jelenik meg az A1 Books Echo sorozatának első darabjaként. Ezért a kiadó egész csapatának fontos mérföldkő. A könyv 22 novellát tartalmaz, emberi kapcsolatokról, családi titkokról, generációkon átörökített mintákról, veszteségekről, döntésekről és belső viharokról beszél, és a kiváló komáromi illusztrátor Dósa Csilla rajzai önálló vizuális rétegeket adnak ezekhez a novellákhoz. Ám a könyvhöz QR kódon keresztül elérhető önismereti plusz tartalom is kapcsolódik. Kérdések és kreatív írás feladatok segítik az olvasót abban, hogy tovább gondolja azt, amit egy-egy történet elindított benne. A könyvbemutató október 3-án szombaton 15 órakor lesz. Benkő Tímea mellett Dózsa Csilla illusztrátor és Kalcsó Melinda klinikai szakpszichológus vesz részt a beszélgetésben, és nagy örömünkre Kerekes Vica színművésznő pedig felolvas a kötetből.
0: A QR kódos önismereti tartalom miképp kapcsolódik az irodalomhoz, a szép irodalomhoz? Felkeltett az érdeklődésemet ez a fajta kivitelezésmód, illetve ez a fajta megoldás. Mondjuk el hallgatóinknak, hogy milyen funkciót tölt be a szóban forgó megoldás egy köteten belül.
1: Az édeskeserű, szép irodalmi novellás kötet és önmagában is teljes olvasmánya, a QR kódos tartalom egy plusz lehetőség azoknak, akik valamelyik történetnél szeretnének hosszabban időzni, vagy dolgozni önmagukon abban a témában, amelyről a novella szól. A szépirodalom nagyon jó teret teremt az önreflexióhoz. Egy szereplő döntése, egy konfliktus, egy családi történet könnyen előhívhat saját élményeket és kérdéseket is, és a kiegészítő tartalom ehhez kínál kapaszkodókat az olvasónak, és maga dönti el majd az, aki olvassa a könyvet, melyikkel szeretne foglalkozni, és milyen mélységig. A könyvbemutatón ezért lesz különösen érdekes Kalcsó Melinda klinikai szakpszichológus jelenléte is a novellák irodalmi és vizuális rétegei mellett a történetek pszichológiai vonatkozásairól is szó esik majd a bemutatón.
0: Az A1 Books szervezőként is jelen kíván lenni a szóban forgó rangos eseményen. Mit jelent ez kiadóvezetőként, illetve kiadóként, hogy jelen vagytok szervezőként, kivitelezőként, program- és ötletgazdaként? Milyen válasszal tudna szolgálni hallgatóinknak Vályi Horváth Erika műfordító, az A1 Books kiadó vezetője?
1: Egy fiatal kiadó számára nagyon értékes, ha tapasztalt kulturális szereplőkkel tud együtt dolgozni. A visegrádi pódium mögött valódi nemzetközi összefogás és nagyon profi stáb áll. A szervezők között van a Bázis Egyesület, a Cseh Centrum, a Lengyel Intézet, a Magyarországi Ukrán Könyvalap, a Pozsonyi Kifli, a Women Press és az A1 Books. A szakmai partnerek és támogatók között szerepel az FPU, a Kultminor és a Szlovák Irodalmi Központ is. És ahogy a felsorolt szervezőkből, támogatókból is látszik, egy ilyen együttműködés kapcsolatokat, tapasztalatokat és új közönséget is jelent. Közben minden résztvevő hozzáteszi a saját tudását, kapcsolatrendszerét és ötleteit a közös programhoz. Talán éppen ez a visegrádi pódium egyik legfontosabb ereje, hogy sok különböző szereplő dolgozik azért, hogy a régió irodalmai közelebb kerüljenek egymás olvasóihoz.
0: Milyen további szlovák nyelvű irodalmi programokra kívánjátok ráirányítani hallgatóink figyelmét? Mit érdemes megnézni a szóban forgó könyvfesztiválon? Mire irányítja rá hallgatóink érdeklődését és figyelmét Vályi Horváth Erika műfordító?
1: A Pozsonyi Kifli bemutatja Bőt Titanilla mesekönyvét, de például szombaton 16 órakor két nagyon izgalmas kötet kerül egymás mellé. Szlovák írónő Veronika Sikulová, Tremolo Ostinato és Etela Farkasová az Őszidő barátságai című könyve. Mészáros Tünde, Projics Lilla és Jó Magam közreműködésével beszélgetünk erről a két friss kötetről, amelyek a Women Press kiadó gondozásában jelennek meg a napokban. Vasárnap délután 2 órakor a szlovák Michaela Rosová Nyugtalan Alvók című kötete következik, Pénzes Tíme a fordító és Bakó Sára közreműködésével, és ezt követően 15 órakor pedig Mária Modrovics Éjjel-nappal víz című regényét mutatják be Molnár T. Eszter és Pénzes Tíme a részvételével. És persze ez csak néhány példa a 21 programból. Nagyon értékes ukrán kortárs szerzők, lengyelek, csehek jönnek el a visegrádi pódiumra. Mindegyik a legfrissebb köteteikkel és a fordítóik jelenlétében tolmácsolják a magyar közönségnek azt, amin dolgoztak az elmúlt években. A 3 nap során nagyon sokféle hang és műfaj jelenik meg, ezért érdemes a teljes programot végignézni.
0: Erika, miért érdemes a szomszédos országok irodalmát olvasni, befogadni, értékelni, olvasóként magunkévá tenni?
1: Közép-Európában földrajzilag nagyon közel élünk egymáshoz, kulturálisan mégis rengeteg felfedeznivalónk van szerintem a többi körülöttünk lévő országokban, kultúrákban, mert sok közös történelmi és társadalmi tapasztalatunk van, hasonló kérdések foglalkoztatnak bennünket, miközben más nyelven és más kulturális nézőpontból meséljük el őket. Tulajdonképpen mindig ugyanarról beszélünk. Egy regény vagy novella nagyon közel tud vinni ahhoz, hogyan látja a világot valaki a határ túloldalán. Talán ez foglalja össze a visegrádi pódium egyik legegyszerűbb gondolatát, hogy érdemes olvasnunk egymást. A szomszédaink történeteiben is meglepően gyakran a saját történeteinkre is ráismerhetünk.
0: Arra is kíváncsi volnék, hogy kiknek ajánljátok a visegrádi pódiumot. Kiket kívántok elsősorban megszólítani eseményeitek, köteteitek, beszélgetéseitek által?
1: A visegrádi pódiumot a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon azoknak ajánljuk, akik rendszeresen olvasnak közép-európai irodalmat, és azoknak is, akik most kezdenének ismerkedni vele. 21 programból lehet választani, így sokféle belépési pont kívánkozik, kortárs próza, történelem, műfordítás, utazás, utazásról szóló irodalom, gyerekkönyvek, könyvkiadás, mint téma, szerzői beszélgetések. A kerekes vicca felolvasásai az élő irodalom élményét is hozzáteszik több programhoz, tehát kiemelten örülünk annak, hogy vicca is jelen lesz a rendezvényünkön. A belépés valamennyi programra ingyenes, ezért akár egyetlen beszélgetés kedvéért is érdemes kijönni, aztán könnyen lehet, hogy az ember ott marad a következőn is.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledvén mondjuk el pontosan hallgatóinknak, hogy hánykor, hol, mikor, milyen dátummal találkozhatnak veletek az érdeklődők, az olvasók.
1: Október 2-a és 4-e között a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Hung Expo C pavilonjában az F3 kiállítótérben várjuk a közönséget. 21 program lesz 3 nap alatt, és valamennyi ingyenesen látogatható, ezért érdemes előre megnézni a teljes programot, kiválasztani néhány beszélgetést, és hagyni egy kis időt a spontán felfedezésekre is, mert ezek a könyvfesztiválok nagyon sok meglepetést tartogatnak a látogatóknak. A visegrádi pódium egyik legegyszerűbb üzenete az, hogy legyünk nyitottak a szomszédainkra, legyen meg bennünk a szándék, a kíváncsiság, hogy olvassuk egymást. A közép-európai irodalmak között rengeteg kapcsolat van, és a német díszvendégség mellett ezek a találkozások segítenek abban, hogy egy kicsit jobban értsük egymást is. Záró gondolatként arra bátorítanám a nappali hallgatóit, hogy olvassuk egymást, mert a szomszédaink történeteiben meglepően gyakran a saját történeteinkre is ráismerhetünk.
0: Kiemelt szlovákiai magyar jelenlét és 4 oldalú kulturális együttműködés jellemzi a visegrádi pódiumot a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, mert hogy a 31. Nemzetközi Könyvfesztivál ad otthont a visegrádi pódiumnak október 2-a és 4-e között. A rendezvény 3 napja alatt összesen 21 program, köztük könyvbemutatók, nemzetközi kerekasztalbeszélgetések és szerzői estek várják az érdeklődőket. Az idei programkínálatban különösen erős és hangsúlyos a szlovákiai magyar vonatkozású, valamint a szlovák irodalmat bemutató szakmai jelenlét. A látogatók első kézből kaphatnak képet a kortárs szlovák, lengyel, cseh és ukrán irodalom legújabb trendjeiről, valamint találkozhatnak a régió meghatározó íróival és műfordítóival. A szóban forgó visegrádi pódiumról kérdeztem az elmúlt percekben Váji Horváth Erika műfordítót, az A1 Books kiadó vezetőjét.

0: Legfrissebb színes hírösszefoglalónk következik a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
1: A DNS szerkesztése egyre egyszerűbb, az új generációs CRISPR-Cas rendszerekkel a genom egyre nagyobb része válik elérhetővé, miközben a beavatkozások pontossága és sokfélesége is folyamatosan nő. A legprecízebb megközelítések egyike a Prime Editing, amely tervezett bázis módosításokat tesz lehetővé. A módszer sok esetben biztonságosabb, mint a kettős szálú DNS törésen alapuló hagyományos CRISPR megoldások. A Prime Editing egyik korlátja azonban, hogy a szerkesztéshez használt Cas fehérjének a megfelelő helyen kell felismernie a DNS-t. A Hunren Természettudományi Kutatóközpont génreguláció kutatócsoport munkatársai ezt a korlátot igyekeztek feloldani, közölte honlapján az intézmény. A módosított fehérje a korábbinál rugalmasabban ismeri fel a PAM szekvenciákat. Használatával az ismert humán pantogén pont mutációk közel 96%-a elérhetővé válik. Varga Éva és munkatársai azt is igazolták a Genome Biology című folyóiratban megjelent tanulmányukban, hogy a kibővített target felismerés beépíthető működő Prime Editing rendszerekbe emlős sejtekben. Az eredmény így nem csak egy újabb Cas fehérje variáns, hanem a precíz génszerkesztés számára elérhető célpontok körének bővítése. Bár nagyon sokat lehet arról hallani, milyen negatív, káros hatása lehet annak, ha valaki folyamatosan a telefonján pörgeti a tartalmakat, a legtöbben már csak akkor veszik észre, hogy valami nem stimmel, amikor jelentkeznek az első fizikai tünetek. Ezek közé tartozik a nyakmerevség, a hüvelykúj fájdalma, vagy épp a szem szárassága. Szakemberek szerint ezek a tünetek jól mutatják, milyen hatása lehet a túlzott telefonhasználatnak. Ugyanakkor a tudományos háttér árnyaltabb annál, hogy csak a képernyőidőt lehessen ezekért okolni. Angolszász területeken az orvosok textneknek nevezik azt a testtartást, ami a mobilozással jár. Egy 457 felnőtt bevonásával készült 12 hónapon át tartó vizsgálat során a kutatók azt mérték meg,

Elési architektúrán dolgozik együtt. Ebben integrálják majd a mérnökök a Tate által fejlesztett rendszert, az UCS-t, Universal Cooling System, emellett pedig egy olyan kompakt hajtásláncot is terveznek, amely képes lehet kibírni a nagy hőterhelést. Hogy mikorra készülhet el a cég közös munkája, és mikor repülhet majd az első ilyen repülőgép, egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy az akkumulátoros megoldásnál a hidrogén meghajtás sokkal jobb alternatíva, már csak a hatótávolság növekedése miatt is. Ha a mérnökök sikerrel járnak, akkor megindulhat a fejlesztés a nagy utasszállító repülőgépek irányába is.

Lássuk, miről ír az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszáma. Az Irodalmi Szemle 2026. szeptemberi lapszámának élén Zuzana Huszárová szlovák költőnő versei olvashatók Merva Attila fordításában. Ezt követi Martin Svedman, svéd költő, Amikor iszom című vers ciklusa Szeles Judit fordításában. A komáromi Gyurász Marianna két

versét Vas Alexandra, Kis Dániel és Szinovszky Léna elbeszélései követik. Ágoston Enikő Anna tanulmánya a szív alkotó erejének poétikájával foglalkozik, Szabó Lőrinc, Tücsökzene és a 26. év című vers ciklusában. Kerber Balázs, Szkárosi Endre életművét, Várkonyi Flóra egy finnyelvű válogatás kötet kapcsán, Ady Endre verseinek magyarságképét, Bakál Patrik pedig Balázsi Fanni, Hol is kezdjem című kötetét elemzi. A lapszámban olvasható Szász Pál Kiskeleti Démonológia című prózasorozatának következő darabja, valamint Kaszás Dávid kritikája, Kertész Imre Lét és írás. Feljegyzések 1959-73 című kötetéből. Az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámában mutatkozik be kritikusként a dunaszerdahelyi Csehi Flóra, aki En Láh Bondú, Amíg életben vagyunk című regényével foglalkozik. Az Irodalmi Szemle 2026. szeptemberi lapszámának képanyaga a dunaszerdahelyi Ferdics Béla Átírt karcolatok, áthelyezett gesztusok című kiállításának anyagát mutatja be. A komáromi székhelyű Limes Galéria főhajójában kiállított műveinek kiinduló pontját a pannonhalmi főapátsághoz tartozó milléniumi emlékmű tégláin fedezett vésetek adták. Ferdics a téglák karcolatainak vizuális karakterét kezdte vizsgálni, majd saját alkotói nézőpontján keresztül értelmezte újra ezeket a nyomhagyás és az átalakulás kérdései mentén. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor, valamint Entót Anikó arra is felhívják hallgatóink figyelmét, hogy a lap mind nyomtatott, mind interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Az Irodalmi Szemle nyomtatott változata, illetve egyes nyomtatott lapszámai a 2026-os évre megrendelhetők a következő e-mail címen madacsegyesület@gmail.com. Ha tehetik, kérem kedves hallgatóink, önök is forgassák az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámát.

Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 24-én az év 267. napján. Ez volt a Nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsora. A hangmester Zsabka Levente nevében is köszöni megtisztelő és érdeklődő figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Récsei Noémi. A mi hamarabbi viszonthallásra.

Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A főügyészség szerint jogszerű volt az Ukrajnának átadott haditechnikával kapcsolatos eljárás. A bíróság szerint Donald Trumpnak vissza kell engednie a kitiltott újságírókat a Fehérházba. Javarészt derült égbolt mellett legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A Smer képviselői szerint az üzemanyagok magas ára nagyrészt külső tényezőkkel, köztük a fegyveres konfliktusokkal, az energiahordozók szállításának változásaival és a tranzitútvonalak problémáival magyarázható. Erről egy mai sajtótájékoztató keretei között számoltak be, amelyen az aktuális politikai eseményekre reagáltak. Tibor Gašpar, a parlament alelnöke szerint Szlovákia ezeket közvetlenül nem tudja befolyásolni, ezért az Európai Uniónak is intenzívebb kellene foglalkoznia az energiaárakkal. Robert Fico miniszterelnök rendkívüli uniós tárgyalást kezdeményezne a témáról. Nyárichter szerint a jövedéki adó csökkentése csak mintegy 3 centtel mérsékelné az üzemanyag literenkénti árát, miközben több 10 millió eurós bevételkiesést okozna az államnak. A képviselők szerint a háborúk és az energetikai infrastruktúra elleni támadások további áremelkedést és ellátási problémákat is okozhatnak. A főügyészség felülvizsgálta a rendőrség és a pozsonyi kerületi ügyészség döntéseit az Ukrajnának adományozott katonai felszerelések ügyében, és megállapította, hogy azok helyesek és jogszerűek voltak. A vizsgálat a MiG-29-es vadászgépek, a KUB légvédelmi rendszer indító berendezései és egy radarállomás átadásával kapcsolatos döntésekre is kiterjedtek. A felülvizsgálták a rendőrségi nyomozó 2025. októberében hozott a büntető eljárás megszüntetéséről szóló határozatát, valamint a pozsonyi kerületi ügyész 2026. januárjában hozott döntését, amely elutasította a bejelentő panaszát. Az ügyészség szerint a határozatok minden lényeges jogi és ténybeli kérdésre választ adnak. A Védelmi Minisztérium korábban kezdeményezte a döntések felülvizsgálatát. A parlament elutasította az ellenzéki progresszív Szlovákia iskolatörvény módosító javaslatát. Tina Gazsovicsová és Veronika Veszlárová olyan változtatásokat javasolt, amelyek megkönnyítették volna a fogyatékossággal élő gyermekek iskolai integrációját, és javították volna a számukra elérhető támogató intézkedéseket. Egyebek mellett visszaállították volna a fizikai akadályok eltávolítására és a diétás étkezés biztosítására vonatkozó támogatásokat. A képviselőnök szerint ezek megszüntetése miatt egyes gyerekek elvesztették a támogatást a megfelelő iskola kiválasztásához és az utazáshoz. A javaslat előírta volna azt is, hogy az iskolák a sajátos nevelési igényű tanulók után kapott többletforrásokat a szükséges támogatásokra fordítsák. Ugyanígy járt az a törvényjavaslat is, amely egyszeri 12 ezer eurós kárpótlást biztosított volna a jogellenesen sterilizáltaknak. A javaslat a Szlovákia, illetve az egykori Csehszlovákia területén 1966 és 2004 között dokumentált emberi jogi jogsértésekre reagált. Az előterjesztők szerint ebben az időszakban számos nőt, többségében a roma kisebbséghez tartozókat megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezés nélkül sterilizáltak. Az Ebrihláski középiskolai felvételi rendszerének auditja a rendszer szállítójánál is hiányosságokat és mulasztásokat tárt fel. Az Oktatási Minisztérium ezért megfelelő kompenzációt kér a beszállítótól, amelynek várható összege jelenleg 200-300 ezer euró. A végleges összegről és a kompenzáció formájáról még nem egyeztetnek. Ez lehet pénzbeli kártérítés, vagy például további fejlesztés ingyenes elvégzése. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a június 1-i technikai kiesés nem befolyásolta a felvételi eredményeket, de a diákoknak és a szülőknek komoly stresszt és kellemetlenséget okozott. Tomás Drucker oktatási miniszter ezért technikai auditot rendelt el. A tárca szerint az új rendszer ugyanakkor csak nem 14 ezer diáknak biztos helyet fellebbezés nélkül, és mintegy 39 ezer tanuló jutott be az általa előnyben részesített iskolába. Donald Trump amerikai elnök személyesen fogadta Xi Jinping kínai államfőt az Andrews légi támaszponton Washington közelében. Közben Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Kína két hónappal, 2027. január 10-éig meghosszabbítja a kereskedelmi tűzszünetet. Trump és Xi Jinping ma többek között a kereskedelmi kapcsolatokról és a mesterséges intelligenciáról tárgyal, valamint egy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésekre létrehozandó kommunikációs csatornáról. Trumpot ugyanakkor saját republikánus pártjának Kínával szembeni keményebb álláspontot képviselő politikusai is bírálták a kínai elnöknek adott ünnepélyes fogadtatás miatt. Az orosz erők ma hajnalban ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet, Vitali Klitschko polgármester szerint két ember meghalt, hatan pedig megsebesültek. A rakéták törmeléke több helyen épületekben tett kárt, egy szülészeti klinika ablakai és homlokzata is megsérültek. Egy ember pedig az épület előtti parkolóban vesztette életét. Egy lakóház is megrongálódott, a romok alatt emberek lehetnek. A támadás éjjel 1 óra után kezdődött, miközben Kijevben előzőleg már 11 légiriadó volt. A város tegnap is támadások érték, akkor két ember vesztette életét és 45-en sebesültek meg. Egy amerikai szövetségi bíró elrendelte, hogy Donald Trump elnök állítsa vissza a CNN, az MS-nál és a Politico újságíróinak hozzáférését a Fehérházhoz. A bíró szerint a három sajtóorgánummal szemben a múlt héten bevezetett kitiltás valószínűleg alkotmányellenes. Trump azzal indokolta a döntést, hogy szerinte a médiumok valótlanul tudósítanak róla és kormányzatáról. Az érintett sajtóorgánumok közösen pert indítottak, a minisztérium igazságügyi tárca pedig azzal érvelt, hogy a Fehérházhoz való hozzáférés kiváltság, nem pedig jog. A döntés után 5 nagy amerikai televízió, az ABC, a CBS, a CNN, a Fox és az NBC bejelentette, hogy tiltakozásul nem biztosítanak közös televíziós tudósítást a Fehérházból.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A Slovan Steel Arénában 4-2-re legyőzte a veretlen kassai csapatot a Jégkorong Extraliga 25. fordulójának előrehozott rangadóján. Hámori Luca bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Szira Zsófia kikapott az elődöntőben, így bronzérmes lett a plusz 80 kg-os kategóriában. Bondár Anna 6-4-6-7-7-6-ra nyert az orosz Alina Csarajeva ellen a szöuli tenisztorna 8-at döntőjében. A hangcsúi férfi viadal nyitókörében Marozsán Fábián 6-4-6-2-re verte az ausztrál Alex Boltot. A világbajnok olaszok Torinóban nem kis meglepetésre 3-2-re kikaptak a finnektől a férfi röplabda Európa-bajnokság negyed döntőjében. Egy szabad hétvége után folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 15. állomás Baku, ahol a 9. azeri nagydíjat rendezik meg. George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a ma délelőtti első szabad edzésen. A második tréning 14 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
1: Derült, változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, nyugat felől a nap folyamán fokozatosan megnövekedhet a felhőzet és eleredhet az eső. A hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, gyenge légmozgás valószínű, amely napközben helyenként felélénkülhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 20 perces torlódás alakult ki a D1-es Galgóci letérőjénél és Kisutcaújhely előtt Csaca felől. 10 percet várakozhatnak továbbá az R1-esen Szered után Nagyszombat felé. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Csütörtökönként a régmódban barangolunk, könnyű zenei műsorunkban. Ma egy szereplőnk lesz, Kalmár Pál az 1930-as és 1940-es évek egyik vezető magyar énekese. A világsikert elért Seres Rezső zeneszerző és Jávor László szövegíró által írt Szomorú vasárnap első változatának előadója, a Tangó király, akinek több mint 1000 hangfelvétele készült. Hölgyeim és uraim, szép délutánt, kellemes zenehallgatást kívánok! Az első blokkban Kalmár Pál talán legismertebb dalait kötjük csokorba. Az egyiknek sikerül, a másiknak nem, a Szeressük egymást gyerekek, a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, a Drágám néha téved az ember, és az említett Szomorú vasárnap címűt.

akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fák alatt útam az utolsó. Nyitva lesz szemem,

0: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Itt a Pátria Rádió, benekönnyű zenei összeállításunk, amelyben Kalmár Pál énekel. 1919-ben 19 évesen jelentkezett a Víg Színház fiatal énekeseket kereső felhívására. 1923 és 1925 között a színészképzőiskola hallgatója volt. Az Operett Színház segédszínésznek, később a Kaposvári és Pécsi Társulat bonvivánként szerződtette. A folytatásban az Akár nyár van, akár tél, a Szívbajok ellen kisasszon szedjen tangót, az Én úgy szeretek részeg lenni, és a Minden rendes úri lány című szerzemények szólnak Kalmár Páltól.

akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jókedv a házhoz, szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember ne vessen, másképp

tavaly nem lesz komoly baj, félünk. Akár nyár van, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jókedv a házhoz, szerencsét hoz.

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: A Pátria Rádiót s benne könnyű zenei műsorunkat hallgatják, amelyben csütörtökönként a régmúltban járunk. Ma egy szereplőnk van, az 1930-as és 1940-es évek vezető magyar énekese Kalmár Pál. A 30-as évek elejétől a budapesti Rákóczi és Kazinczy utca sarkán álló, egyszerre 1100 vendéget fogadni tudó egykori kávéházban lépett fel. Itt fedezte fel a Columbia Gramofon Társaság képviselője és 1932-ben szerző tették. Ezzel elindult a nemzetközi karrierje, rendszeresen vendégszerepelt Londonban, Párizsban és Berlinben is. Most a vannak egészen furcsa dolgok, az Emlékszik még kislány és a Maga az első bűnös asszony című zeneszámok forognak Kalmár Páltól.

Nem felejtem el sohasem azt a szép időt, mikor kimondta az igent az oltár előtt. Nem volt nálam boldogabb a földön, szép szemében ott égett a tű. Hová szállt az örökkön örökké, ami minket

azt is, hogy engem elhagyott. Maga az első bűnös asszony, akit feledni nem tudok. Ne ha tudjon könnyelműn most búcsú könnyeket, vallja be most őszintén, hogy sosem szeretett. Legalább most ne hazudja nékem, legyen egyszer én hozzám is jó. Mondja ki most, amit ő úgy féltem, most még egyszer.

0: azt is, hogy engem elhagyott. Maga az első bűnös asszony, akit feledni nem tudom.
1: Pentaton, az ötcsillagos dalok órája.
2: Itt a Pátria Rádió, benekönnyű zenei összeállításunk, amelyben Kalmár Pál énekel. Annyira népszerű volt, hogy a lemezfelvételek idejére a háború alatt a harctérről is szabadságolták. A háború után azonban pályafutása megszakadt. A budapesti szerelőipari vállalatnál helyezkedett el, mint hegesztő és köszörűs. 1954-től énekelhetett ismét. Állandó fellépő helye a Krisztinavárosi Márvány menyasszony étterem volt. Lemezfelvétel viszont már nem készült vele. További perceinkben a Balalajka sír az éjben, a Duna felett, az Én mindig csak adtam és a Ha minden véget ér című dalok csendülnek fel Kalmár Páltól.

0: Kalmár Pál 1968-ban egy operáció miatt elveszítette hangját, többé nem énekelhetett. 88 évesen 1988-ban hunyt el. Tisztelt hallgatóink, könnyű zenei műsorunkban az 1930-as és 1940-es évek vezető magyar énekesének 16 felvételét, slágerét poroltuk le, idéztük fel. Köszönöm a figyelmüket. Holnap szlovákiai magyarok repertoáriából csemegézünk, itt a Déli Hírblokk és az egyórai hírek közti sávban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jövőre is lesz 13. havi nyugdíj. Oroszország fokozhatja a hibrid hadviselést. Délután is többnyire borult, erősen felhős marad az idő. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A szlovákiai katonai technika Ukrajnának történő átadásával kapcsolatos korábbi rendőrségi és ügyészségi döntéseket vizsgálta felül a szlovák legfőbb ügyészség. Megállapítása szerint az eljárások jogszerűek és helyesek voltak, a katonai eszközök átadásával nem valósult meg bűncselekmény. A vizsgálat kiterjedt az MiG-29-es vadászgépek, a KUB légvédelmi rendszer indító berendezései és radarjai átadására is. A rendőrség 2025. októberében megszüntette a büntető eljárást, a pozsonyi kerületi ügyészség pedig 2026. januárjában elutasította a bejelentő panaszát. A döntéseket a szlovák védelmi minisztérium korábban kifogásolta és felülvizsgálatot kezdeményezett. A legfőbb ügyészség szerint azonban a hatóságok jogszerűen jártak el. A kormány jövőre is biztosítja a 13. havi nyugdíj kifizetését, miközben folytatja az államháztartás konszolidációját, jelentette ki Jan Richter, a kormányzó SZMER parlamenti frakció vezetője. Richter szerint a közszférában dolgozók bére várhatóan 3-4%-kal emelkedhet a jövő évi kollektív szerződés alapján. A politikus szerint a béremelésre azért is szükség van, mert az elmúlt években az infláció meghaladta a közalkalmazotti bérek növekedését. Richter úgy fogalmazotta, a 13. nyugdíj 2027-es kifizetését akkor is biztosítani kell, ha az államháztartás konszolidációja még nem fejeződik be. Oroszország továbbra sem támogatja az ukrajnai háború ideiglenes tűzszünetét, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Moszkva álláspontja szerint nem átmeneti fegyvernyugvásra, hanem tartós béke megállapodásra van szükség. Közben a következő hónapokban fokozódhat Oroszország hibrid hadviselése Európával és a NATO-val szemben. Erre figyelmeztetett a dán katonai hírszerzés. A szervezet szerint a támadások gyakoribbá válhatnak, és az eddigieknél súlyosabb következményekkel járhatnak. A hibrid fenyegetések közé többek között kibertámadásokat és szabotázs akciókat sorolnak. A dán hírszerzés szerint továbbra is alacsony, de növekvő annak a kockázata, hogy Oroszország korlátozott katonai támadást indítson egy Oroszországgal határos NATO tagállam ellen. Az Indiai óceánig is kiterjedhet a közel-keleti háború, ha az Egyesült Államok vagy Izrael újabb támadást indít Irán ellen. Erre figyelmeztetett az iráni legfelsőbb vezető katonai tanácsadója. Jahya Rahim Safavi szerint a konfliktus már a Perzsa-öbölből és a Hormuzi szoros térségéből a Vörös-tengerre is kiterjedt. Újabb katonai akciók esetén tovább szélesedhet. Az iráni nyilatkozat olyan időszakban hangzott el, amikor továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Irán között, különösen a Perzsa és az Ománi öbölben, valamint a fontos tengeri kereskedelmi útvonalakon. A YouGov legfrissebb brit választási modellje szerint, ha most tartanák a parlamenti választást, egyik párt sem szerezne önálló többséget a londoni alsóházban. A modell 241 mandátumot jelez a munkáspártnak, 130-at a konzervatív pártnak, 123-at a Reformi UK-nak, a liberális demokraták 71, a skót nemzeti párt 40, a Plaid Cymru 15, a zöldek pedig 9 mandátumot szerezhetnének a becslés szerint. A YouGov közel 17 ezer ember megkérdezésére épülő modellje azt mutatja, hogy a Reformi UK a tavalyi hasonló becsléshez képest jelentősen kevesebb mandátummal számolhatna. A brit parlamenti választást a jelenlegi menetrend szerint 2029-ben tartják.
0: Időjárás.
1: Délután is többnyire borult, erősen felhős marad az idő országszerte. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten csak elszórtan lehet csapadék. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, északon nagyjából 13 fok várható. A délnyugati, majd nyugati szél mérsékelt lesz. A Tátra gerincein akár 7 cm friss hó is hullhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset lassítja a forgalmat Nyitra és Aranyosmarót között a Nyitrából kivezető úton. A helyszínen váltakozó irányban halad a forgalom. Tordulás alakult ki az R1-esen Szered után Nagyszombat felé az útkarban tartóknál. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet, Köteles Szabolcssal.
2: Kedves hallgatóink, a vonal végén Eljuhász Ilona etnológus, a Fórum Intézet Komáromi Etnológiai Központjának munkatársát köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm az érdeklődést.
2: Látszólagos ellentmondást találtam, és arra szeretnék rákérdezni. Az életrajzában találtam ezt a látszólagos ellentmondást, mégpedig az, hogy az úgynevezett anyasági szabadsága alatt kezdett el foglalkozni a temetőkkel, vagy a temetőkutatással. Szóval, amikor egy új életet várt, akkor kezdett el a halállal foglalkozni.
3: Ez úgy történt, hogy ugye gyakrabban hazalátogattam, amíg éltek a szüleim a szülőfalumba, és akkor, amikor a temetőre mentem virágokat öntözni, akkor közben eszembe jutott, hogy jó lenne leírni a sírfeliratokat, dokumentálni az egész temetőt. Akkor még nem volt semmi különösebb tervem vele, csak hogy úgy dokumentálom magamnak.
2: Mondjuk, ami engem így megragadott, egy ilyen oldalági kutatási területe volt a temetői sírhelyeken a fényképek használata.
3: Ez olyan dolog, hogy az területenként eltérő a fényképek megjelenése a síremlékeken, viszont a halottaknak az ábrázolása a sírjeleken az nagyon régi, ugye a rómaiak idejében, de előtte például az etruszkok is már ábrázolták az elhunytakat, sőt egész alakos ábrázolások jelentek meg az urnáikon. Tulajdonképpen ez mindig benne volt az emberben, ez az igény, hogy a halottnak a képmása, vagy az egész alakja valamilyen formában megjelenjen. És amikor ugye elterjedtek a fényképek, akkor sokkal többen hozzáfértek ehhez a megoldáshoz, ugyanis mert korábban is voltak ilyen reliefek a tehetősebbeknek a síremlékén, és fénykép megjelenésével jóval szélesebb körben el tudott terjedni ugye ezeket a porcelánba foglalt képeket helyezték el a síremlékeken, aztán ugye nem sokára föltűnt a gravírozás is, és tulajdonképpen a gravírozás is már olyan méreteket öltött, hogy egész alakos ábrázolások is vannak a síremlékeken. És hát ezek a fényképek egyébként, ugye amik először megjelentek, ezek azért érdekesek, mert bizonyos szempontból azért visszatükrözik azt a kort, amikor készültek. Ugye gondolok itt például egy milicista fényképére a rozsonyi síremléken a gépfegyverével, vagy a népviseletben ábrázolt lányok, férfiak, meg egyébként is az adott kor öltözete is megjelenik rajta, úgyhogy bizonyos dolgokat ezekről a fényképekről is le lehet olvasni. De konkrétan a falomban ugye feltűnt az, hogy vannak olyan ábrázolások, hogy az elhunytnak például az esküvői képe szerepel rajta, vagy a vőlegényi, vagy a mennyasszonyi, aztán a házaspárok azok közös fényképet tettek a sírra, akkor is van esetben is, amikor a házaspárnak az egyik tagja még életben volt. És ugyanez gravírozással is feltűnt, ami mondjuk konkrétan a rudnai temetőben érdekes volt számomra. Egy házaspárnak az előre elkészített síremlékén szerepelt a fényképük is. Ennek a síremléknek az elkészítését több mint 30 évvel túlélték, szóval jóval később hunytak el, és hát nem egyszerre. A síremléken szereplő fénykép az nem azt tükrözi vissza, nem azt az állapotot, ahogy kinéztek akkor, amikor elhunytak. Nem mindig a valóságot látjuk a fényképeken.
2: Hát most már kiderült a beszélgetésünkből, hogy Eljuhász Ilona Rudnáról származik. Ez a Rozsnyói járásban egy település. Tudomásom szerint mondhatjuk azt, hogy ez már a nyelvhatáron fekszik. Így etnológus szemmel, ha visszatekint a gyermekkorára, ez hogyan nyilvánult meg? Hogyan nyilvánult meg a, nem tudom, az asszimiláció, a kultúrák keveredése?
3: Ez egy 4 kilométerre fekvő település Rozsnyótól nyugat irányban. A következő település az már szlovák, úgyhogy ez konkrétan tényleg a nyelvhatárt jelzi. Azonban a szlovák település és Rudna között elég élénk volt a kapcsolat, úgyhogy házasságok szempontjából is jöttek férhez Rudnára is, illetve Rudnáról mentek Rekenyeújfaluba férhez, vagy oda nősültek. És hát azért az volt a jellemző, hogy akik férhez jöttek Rudnára, vagy idenősültek, azok megtanulták a magyar nyelvet. Mivel nyelvhatáron fekszik ez a település, ugye ez befolyásolta azért az iskolaválasztást is, úgyhogy amikor én iskolába kerültem, akkor én már egy olyan osztályba jártam, ahol össze volt vonva elsőtől ötödikig valamennyi évfolyam, úgyhogy körülbelül 20-an lehettünk az osztályba. Volt két sokkal népesebb szlovák osztály, úgyhogy ilyen szempontból az iskolaválasztás is befolyásolta az asszimilációt. Egy olyan igazgató működött akkora, aki a beiratkozás előtt járt házról házra, és igyekezett meggyőzni a szülőket, és hát volt úgy, hogy a gyereket beíratták a szlovák iskolába, de aztán később mégis átjöttek a magyar iskolába. És aztán 1975-ben meg is szűnt a magyar iskola, úgyhogy már aztán csak szlovák iskola működött. De mondjuk a településen volt csemadok is, és hát lényegében a településen magyarul beszéltek. Ami a szlovákokat illeti, azok elsősorban azok voltak, akik a munka után jöttek a faluba. Ebben a faluban ugyanis vasészbánya működött, és egy elég komoly bányatelep épült ki. De egyébként a bányászata mai napon már megszűnt. Úgyhogy a nemzetiségi összetételt nagyon befolyásolta az, hogy sokan érkeztek munka után a bányán dolgozók a faluba.
2: Valamilyen népviseltetett vagy népi kultúrához köthető dolgot így fiatal korában be tudott azonosítani?
3: Hát ez olyan dolog, hogy ugye mivel Rozsnyó nagyon közel volt Rudnához, Rudna nagyon hamar polgárosodott. Hát még az én gyerekkoromban két-három ilyen nagyon idős bácsi, akik ezt a széles gatyát hordták, meg surcot is viseltek, ezt a kék surcot, de aztán ez fokozatosan eltűnt. A népi kultúra az mindig is van, egy falu kultúrája az mindig létezik, és hát az az érdekes, hogy tulajdonképpen mikor az ember figyelemmel kíséri a változásokat, új szokások megjelenését, a falunak mindig van bizonyos népi kultúrája, úgyhogy az a népi kultúra az nem egy konstans, hogy na most így volt, akkor ez így maradt, hanem az mindig változik. És akkor van, amikor bizonyos eltérő jelenségek kialakulnak, de mondjuk ami a globalizációt illeti, hát ez elérte már a falvakat is. De ez nem jelenti azt, hogy nem jelennek meg új szokások, és nincsenek olyan szempontok, amit vizsgálni lehet egy adott közösségben. Az egyik adatközlőm az elmesélte, hogy amikor a kórházban volt, akkor mire figyelt föl, ugye azt mondják, hogy boszorkányok már nincsenek, de hát a boszorkány hit az még a mai napig is él. Én erről írtam is egy tanulmányt, szóval visszatérve arra a konkrét történetre, amit az adatközlő mesélt el, az arról szólt, hogy ugye azt tartja a néphit, hogy a boszorkányok nehezen halnak meg, ha nem tudják átadni a tudományukat, akkor csak kínlódnak, és nagyon hosszú ideig tart a haldoklásuk, míg át nem tudják adni a tudományukat valakire. Azt tartja a néphit, hogy cseprűt kell a kezébe adni, és akkor abba száll át az ereje, és akkor ezáltal már megszűnik az ő ereje is, és nem lesz követője annak a bizonyos boszorkánynak. És hát a Rozsnyói kórházban, amikor az adatközlőm, mert operálták, akkor ott volt többek közt egy idős néni is, aki nagyon-nagyon sokáig agonizált, nagyon-nagyon nehezen halt meg, és akkor a nővérek is spekulálták, hogy valószínűleg azért, mert boszorkány, hoztak egy cseprőt, és a kezébe adták. Ez is egy nagyon érdekes téma, és ezt ma is nagyon jó lehet kutatni, hogy például a fiatal anyukák a szemmelveréstől hogyan óvják a gyerekeiket, és hát mivel gyógyítják a kisgyerekeket, amikor úgy gondolják, hogy azért sírnak sokat, mert szemtől jöttek. Úgyhogy azelőtt azt tartották, hogy szenes vízzel kell megtörölni, és hát most ugye már nagyon kevés helyen tüzelnek fával, de a fiatal anyukák megoldják úgy, hogy a gyufát elégetik, és akkor abból készítenek szenes vizet. Ez konkrétan a férjem is gyűjtötte a diákjai körébe. Nagyon érdekes dolog ez az úgynevezett népi kultúra, mert egyrészt bizonyos hiedelmek tovább élnek, vagy újabbak alakulnak ki. Úgyhogy izgalmas téma is, amíg az emberiség élni fog a Földön, addig mindig lesz mit kutatni lényegében.
2: Most a rozsnyói járásra, Rozsnyóra, de akár Rudnára is, illetve ezekre a bányász településekre úgy tekintünk, mint ahol óriási a munkanélküliség és kevés a lehetőség, fiatalok elvándorolnak, viszonylag rossz anyagi körülmények között élnek ott az emberek, de hogy ez akkor a 70-es években ez kardinálisan másképpen nézett ki?
3: Igen, mert ugye a bányászok azok aránylag jól kerestek, de persze a munka is nagyon nehéz volt, úgyhogy megérdemelten kerestek többet, mint az átlag, és hát az én édesapám is bányászok maradványa az volt, meg tulajdonképpen a falunak a nagy része is. Hát egy ilyen nagyon virágzó falu volt, de nem csak a miénk, hanem úgy a környék is, ugye, mert nagyon sokan dolgoztak a bányában, Rozsnyóbányán is, ugye, Rozsnyó mellett. És hát ez nagyon nagy élvágás volt, amikor aztán bezártak a bányák, és hát nagyon sokan maradtak munkanélkül. És hát emiatt is van az, hogy nagyon sokan elmentek nyugatra dolgozni, nagyon sok község leépült, úgyhogy az ember sokszor fájó szívvel megy végig bizonyos gömöri falvakon, mert látja a pusztulást is, hát azt is látja annak nyomait, hogy valamikor ugye virágzó települések voltak.
2: Hogy azért eltelt most már 36 év, vagy még több is, és lehet, hogy azért már ki lehetett volna valamit találni a bányák helyébe, valami más ipart, ami láthatólag nem sikerült.
3: Hát én nem vagyok gazdasági szakember, meg én sajnos ezekben a dolgokban nem ismerem ki magam, úgyhogy én erre nem tudok választ adni. Viszont véleményem szerint sokkal többet ki lehetne hozni az idegen forgalomból. Úgy sokszor úgy fáj a szívem, rágondolok, hogy ugye a Rozsnyói járásban 5 látogatható barlang van. Egy aragonit barlang, ami nagyon-nagyon különleges valami, ami csak Spanyolországban van, aztán van egy jégbarlang, meg 3 cseppkőbarlang, ugye Domica, Gombaszög, meg ott van a hosszúréti buzgóbarlang is, meg szóval vannak olyan barlangok is, amik nincsenek megnyitva. Aztán, hogyha a történeti emlékeket veszük, ugye ott van a Betléri kastély, a Krasznahorkai várbár, ennek most nagyon-nagyon szerencsétlen a sorsa egy ideje, amióta leégett, és nagyon-nagyon nehezen építik újjá. És már elevet a természeti környezet is a Rozsnyói járásban, hát csodálatos, és most nem a lokálpatrióta mondatja velem, mert ugye ott van a szilicei fennsík, Pelsőci fennsík, úgyhogy eleve, mikor az ember az úton végigjön, és jön Rozsnyó felé, és akkor Rozsnyó fölött is látja a hegyeket, a fantasztikus túrázási lehetőségek vannak a járás különböző területein, és valahogy nem tudom, nem tudja ez a város, ez a környék valahogy úgy bevonzani a turistákat, ahogy szerintem kellene, meg ahogy lehetne, de hogy mi az oka ennek, nem tudom. Sajnos erről sokat beszélgetek a barátaimmal is, meg másokkal is, és egyszerűen nem tudunk rájönni, hogy mi lehet az oka, mert ugye szállás lehetőségek is vannak, úgyhogy most már ez nem lenne probléma. De még mindig kevés szerintem a turista.
2: Továbbra is Eljuhász Ilona etnológussal beszélgetünk. Aztán ugye, ahogy mondta, hogy Rozsnyón fejezte be az alapiskolát, majd ott járt gimnáziumba is, és az érettségi után az úgynevezett népművelési felépítményibe szerzett egy szakérettségit, ez Pozsonyban történt, és utána, ami engem érdekel, és akkor maradunk az iparnál, hogy a Gömörhorkai papírgyár üzemi klubját vezette. Ez nagyon érdekel, hogy ez hogy nézett ki akkor egy ilyen munkás üzemi klub.
3: A 80-as éveknek volt az eleje, és én nem voltam a vezető, én csak egy alkalmazott voltam. Hát nem kell nagy dologra gondolni, hát lényegében ott zajlottak a gyárral kapcsolatos események, a gyűlésektől kezdve, hogy ilyen nőnapi ünnepségek, vagy valamilyen más szakszervezeti rendezvények, de ugyanúgy betöltötte a falu kultúrházának is a szerepét, úgyhogy ott voltak ilyen csomadok rendezvények is, iskolai rendezvények kezdve, szavalóversenytől jelmezbe, és hát, hogy őszinte legyek, ezt a majdnem 5 évet, ezt van elpocsékolt 5 évnek tekintem az életemből, de nem volt más lehetőség. Ugye nekem a nagy álmom az volt, hogy a csomagokban megyek valamikor, most a csomagokban szeretnék menni dolgozni, de hát ugye a csomagokban csak 3 alkalmazott volt, és hát be volt töltve a minden állás. De viszont én a csemadok munkájába bekapcsolódtam, miután elvégeztem a népművelési szakiskolát, akkor csemadok elnök lettem a faluban, meg én a csemadok járási bizottságának a munkájába is bekapcsolódtam. Legyen az a járási dal és tánc ünnepé Krasznahorka váráján, vagy a gombaszögi országos kulturális ünnepé szervezése, például plagátolni is jártam, úgyhogy nekem ez nagyon fontos volt az életemben.
2: Akkor miért működött mondjuk a gombaszögi fesztivál? Miért vonzott olyan óriási tömegeket?
3: Be kell vallani, de az ember nem szívesen mondja, hogy lényegében ezek a magyarországi fellépők vonzották leginkább a nézőket, mert ugye mi jártunk elővételben jegyeket is árulni a rendezvényre, és a szlovák szakszervezetek is vettek ott, ahol magyar alkalmazottak is voltak, és akkor aztán mindjárt kérdezték, hogy Doprigyed Gombaszeku. Nem csak a magyar szakszervezeti tagok jöttek, hanem jöttek szlovákok is, a szlovák lakta vidékről is, gondolok itt most Rőcére, Jólsvára, meg még egy néhány olyan üzemre, ahol szlovákok is és magyarok is dolgoztak. Na most, hogy akkor miért voltak sokan, és tényleg, hogy a közönség száma az hatalmas volt, ezt így ki lehet mondani. Ugye ez a szocializmus idején, ez a gombaszögi országos kulturális ünnepé, ez legális terepet biztosított arra, hogy a Dél-Szlovákiában élő magyarok, vagyis a szlovákiai magyarok, azok legálisan találkozhassanak, ugye egész Pozsonytól Ácsernőig elterülő területről. Ilyen demonstrálása is volt annak, hogy hát ugye létezik a magyar kultúra, meg hát a magyarok jelen vannak, és sokan vannak, és hát mondjuk ez nem is tetszett a járási pártbizottság ideológiai titkárának, aki egyébként magyar volt. Ő mindig azt forgalmazta, hogy a gombaszögi ünnepé az kerüljön valahova máshová, szóval más településre, hogy nem kell mindig gombaszögön szervezni. Persze ezt nem tudta elérni. Hatalom azért éberen figyelte, hogy mi történik gombaszögön. Tulajdonképpen a programot is el kellett küldeni a belügyre is, és aztán nagyon sok tiszteletjegyet vittek ugye bizonyos személyeknek, és akkor aztán ők ott megfigyelték, hogy mi történik, és hát nagyon odafigyeltek erre a rendezvényre, mert nem szerették azt, amikor a magyarok nagy tömegben találkoztak. No, és még azt is hozzátenném, hogy ugye akkor 89 előtt azért nem jöhettek csak úgy fellépni Magyarországról előadók, amikor kedvük tartott, vagy mondjuk az ittenieknek kedve volt ahhoz, hogy meghívjanak valakit. De 89 után ez a helyzet megváltozott, meg megváltozott a gazdasági helyzet is. Akkor nagyon sok szövetkezet és üzem, meg települések ingyen biztosítottak autóbuszt a fellépők számára, de aztán később ugye a gazdasági helyzet megváltozásával aztán egyre kevesebben tudták ezt nyújtani a csomagoknak, meg a csoportoknak, úgyhogy ez is hozzájárult. Nem mondom, hogy csak ez volt az oka, hanem ez is hozzájárult. És hát sajnos az embereknek a kulturális igénye is megváltozott bizonyos szempontból, most már más vonza a fiatalokat is. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy megváltozott a világ, amit mondjuk a mi generációnk nehezen tud elfogadni, hogy az emberek nagy része kulturális szempontból eléggé igénytelen. Szóval mondom, ami nekem nagy szívfájdalmam, ez a gombaszögi fesztivál, mert művelődési tábornak már nem mondanám, mert ez egy olyan ideális hely, ez egy olyan csodálatos hely, és hát tulajdonképpen a sarló mozgalom is innen indult, és ugye a falukutatások is, úgyhogy ez most egy kicsit túlozni fogok talán, hát ez ugye a szlovákiai magyarok számára ez egy szent hely, hogy úgy mondjam. Most lehet, hogy nem fog velem egyetérteni, meg nevetségesnek tűnik, de szóval egy nagyon, nagyon fontos hely gombaszög.
2: Oda tenném így a serpeny másik oldalába, hogy az elhaló félben volt. Szóval az a modell, az valahogy nem bírta ki az idő próbáját. Valamiért az ott már...
3: Igen.
2: Lézengtek az emberek.
3: Igen, nem álltak ki az időpróbáját. Részben fel is soroltam az okokat, és hát a műsoron is változtatni kellett volna valami más műsorpolitikát kellett volna folytatni. Ez a műsorpolitika egy kicsit hülyén hangzik. Valahogy ez nem sikerült. Sokan azt mondják, hogy ez törvényszerű volt, de nem biztos, hogyha egy nagyon jó menedzser is egy nagyon hozzáértő csoport vette volna ezt kézbe szerintem, akinek tényleg szívügye lett volna, akkor egy kicsit másképp alakulnak a dolgok.
2: Na de még maradva ezen a vonalon, vissza oda, hogy az álma beteljesült ugyanis 1985-ben a rozsnyói csomagoknál egy instruktori állást kapott, gondolom volt valami megüresedés. Milyen érzés volt, és hogyan vágott neki ennek a feladatnak, és hogyan nézett ki akkor a 80-as években a rozsnyói csomagok?
3: Ugye úgy kerültem a csomagokba, hogy az instruktor az elment a könyvtárba dolgozni, és akkor Szőlő Sándor, az akkori csomagok titkár, akkor eljött utánam, hogy rám gondolt, hogy elvállalnám-e, és hát természetesen elvállaltam, és nagyon örültem is tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, akkor teljesedett be az életem. Bár már én akkor a csomagok helyi szervezetnek az elnöke voltam 82. januárjától a falumban, és hát nekem ez nem is munka volt, én ezt szívvel lélekkel csináltam, én ezt úgy fogtam föl, mint valami küldetést, és hát ugye az emberben fiatal korában vannak ilyen vágyak, ilyen világ megváltó vágyak is, és hát ott Rozsnyón 35 alapszervezetünk volt, mi ezeket az alapszervezeteket néhány kivétellel, ha úgy alakult, hogy a helyek nem tudtak vezetőségi gyűlést összehozni, mi minden hónapban meglátogattuk, és hát akár a tagsági gyűlésekre, vagy járógyűléseken mindig részt vettünk, és hát úgy igyekeztünk közvetíteni rendezvényeket is, ugye, ami az írólvasó találkozókat is illeti például. Ha valakinek megjelenés előtt volt a könyve, akkor az úgy működött, hogy magasabb legyen a példányszám, akkor ugye kötelezte magát a csomagok is, konkrétan mi is, hogy ennyit és ennyit megrendelünk. No és akkor az illető író vagy költő, akkor eljött több alapszervezethez is, akikkel mi előzőleg megbeszéltük, hogy vállalják ki az írólvasó találkozó szervezését, és akkor ők is árusították a könyveket, vagy hordtunk ki könyveket árusítani az évzárókra. Ugye voltak jobban is, és kevésbé jól és kevésbé működő alapszervezetek is, és hát voltak olyan kis falvak is, amelyek ilyen nagyon elárvult települések voltak. Most gondolok ott a Jósva környéki településekre, pontosabban Jósvától délre elterülő településekre, ilyen Licem, meg Mikolcsány, Gömörnánás. Ott például a csomagoknak voltak szlovák tagjai is Gömörnánáson, meg Mikolcsányban. Szóval jöttek, mert hát ugye mi fölkaroltuk, mi látogattuk őket, meg rendezvényeket szerveztünk, sokszor helyettük. Mint minden járásban, hát mi is megszerveztük a járási dal és táncünnepét, ami tulajdonképpen gombaszög volt kicsiben, Krasznahorkának, krasznahorkai vár alatt. Aztán hát ugyanúgy szavalóversenyek, színjátszók versenye, stb. Én nagyon-nagyon szerettem a munkámat, hogy visszatérjek rá.
2: Mondja, hogy 35 települést látogattak havonta, hát ez az akkor, mint hogyha napi több települést is meg kellett látogatniuk. De hogy volt autója akkor a csomagoknak? Mert én olyan legendákat is hallottam, hogy bizonyos helyeken még sofőr is volt, de ez rozsnyon hogy nézett ki?
3: Sofőr nem volt a járási titkárságokon, ott mindig a titkár vagy az instruktor vezette, hogyha volt neki jogosítványa. Sofőr az a Pozsonyban volt a Csomagok Központi Bizottságán. És hát még azt el kell mondani, hogy nem csak mi mentünk ketten, én az instruktor, meg a titkár az alapszervezetekhez, hanem mindig úgy oldottuk meg, hogy 4 gyűlésre mentünk, 4-5 gyűlésre, és akkor vittük a járási bizottsági tagokat, mert ugye mi mindenhova nem értünk el. De voltak olyan járási bizottsági tagok, ilyen aktív csomagoktagok, akik aztán jöttek velünk, és akkor kiraktuk őket, meg ugye én is kiszálltam, aztán a legutolsó településre a titkár ment, a Szőlősanyi bácsi, és visszafelé megint összeszedte az embereket, úgyhogy ennek ilyen logisztikai megoldása volt, és ugyanúgy a évzáró gyűléseken, meg különösen nagy hangsúlyt tettünk arra, hogy évzáró gyűléseken lehetőleg központi bizottsági tagok is részt vegyenek, és hát előfordult, hogy maga a főtitkár is el tudott jönni, de mondjuk ez abból is adódott, hogy a felesége az innen a környékről származott, úgyhogy gyakrabban hazalátogatta.
2: Ki volt a főtitkár, ha már ennél tartunk?
3: A főtitkár az én időben Lukács Tibor volt. Ugye néha lelátogattak a bizonyos részlegek vagy osztályok vezető is, de ez aránylag ritkán fordult elő.
2: Ez volt az álma, és rettenetesen szívesen csinálta. Ehhez képest 1990-ben elhagyta a Rozsnyót is, és ezt az állást is, hogy ennek mi az oka?
3: Hát szoktam viccesen mondani, hogy megérkezett a herceg a fehér Skodával. Férhez mentem Liszka Józsefhez, és hát elkerültem Köbölkútra. Az első pár év az nagyon nehéz volt számomra, mert nem találtam a helyemet. Egyébként dolgoztam a Érsekújvári Járási Múzeumban dokumentátorként, de volt egy ilyen dédelgetett álmom, hogy elvégzem levelező tagozaton a néprajzot, ugyanis amikor a csomagokban dolgoztam, akkor folyt a gömörkutatás. Ez egy ilyen több éves kutatás volt, amit a Debrecen Egyetem néprajzi tanszéke szervezett, bevonva az ottani múzeumok néprajzosait is, és hát mi is bekapcsolódtunk, ugye, mert ilyen szervezési szempontból szükség volt ránk, ott azon a településen, ahol gyűjtöttek, oda ágyakat biztosítottunk, meg szállás lehetőséget. Egy kapcsolatban voltunk velük, meg aztán kimentünk így esténként beszélgetni is, és én már akkor elhatároztam, hogy egyszer elvégzem a néprajzot levelező tagozaton.
2: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Eljuhász Ilona etnológussal. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Eljuhász Ilona etnológussal. Ahogy így most végignéztem, elég szerteágazó azoknak a témáknak a szere és száma, amivel foglalkozott. Talán az egyik ilyen hangsúlyosabb rész ezek a kis emlékek?
1: Emlékjelek, általában az emlékjelek. Emlékjelek meg emlékezett kultúra. Ez egy nagyon tág fogalom, az emlékjeleknek a fogalma. Ugye én foglalkoztam a háborús emlékjelekkel, arról 2010-ben jelent meg egy monográfia. Aztán feldolgoztam a kopjafák, ugye a faragott emlékoszlopoknak a történetét, megjelenését nálunk, és egyáltalán a mindent, amit a könyve megjelenéséig 2015-ig tudni lehetett róla. Ezt azért is tartottam fontosnak, mert lényegében ezek magyar szimbólummá váltak, ezek az emlékoszlopok, ezek a kopjafák, mert ugye ahol ezek találhatók, akkor ott egyértelmű, hogy hát ott magyarok laknak. És azért is tartottam még fontosnak, mert az első ilyen kopjafát emlékjelként, vagyis egy adott rendezvénynek az emlékére, ezt Őrsőfaluban állították 1977-ben az egyik művelődési tábornak a befejeztével. És aztán ez szokássá vált, ugye. Volt úgy, hogy nem faragtak, hanem csak az évszámot vésték rá az előző évi oszlopra, de aztán a művelődési táborok elterjedésével ugye ezek a kopjafák, ezek a faragott emlék oszlopok is elterjedtek. És hát ugye ezekre az oszlopokra rovásírása rákerült az a szó is, hogy vagyunk. Ugye lényegében ezzel a hatalomnak akartak üzenni, hogy ugye minden asszimilációs törekvés ellenére a szlovákiai magyarság jelen van. Úgyhogy tulajdonképpen a sírjelből lett egy nemzeti szimbólum, és hát ugye ön is járja az országot is, és nagyon sok helyen találkozhatott ezzel az objektummal. Tényleg, hogyha ezeket rávetítjük a térképre, akkor szépen kirajzolódik az a terület, ahol a dél-szlovákiai magyarok élnek. Már szinte nem is akadt település, ahol ilyen emlékoszlop ne állna, sőt, több településen is ilyen kopjafarkszerű terek alakultak ki. És aztán van egy olyan emlékjel típus, amelyekkel személyes okokból kezdtem foglalkozni, ezek a haláljelek, halálhelyjelek. Ugye az öcsémet 1994-ben halálra gázolták, és akkor figyeltem fel ezekre az útmenti halálhelyjelekre, amiket a ilyen tragikus balesetek áldozatainak emlékére állítottak, és akkor ezt én hosszú ideig figyeltem, fényképeztem azt is, hogy évszakonként hogy változik ezeknek a feldíszítése, melyek azok, amelyek eltűnnek, melyek, ahol ilyen állandóbb haláljelet állítanak, mert nagyon sok helyen megjelentek ilyen síremlékszerű halálhelyjelek is. Úgyhogy aztán erről is írtam egy monográfiát, de ugye a konferenciákra járva, meg kirándulni járva, ott is figyeltem ezeket az objektumokat, meg fotóztam, úgyhogy egy ilyen európai kontextusba helyeztem én lényegében ezt a témát. Fontos megjegyezni, hogy tulajdonképpen a haláljelek állítása az nem egy modern jelenség. Sokan azt hiszik, hogy azért terjedtek el itt, illetve az autó közlekedés miatt jelentek meg. És hát ezt a néprajz nem is kutatta, mert ugye ez egy ilyen periférikus jelenségnek számított, mint ahogy a falvédők is, de ez most más téma. És hát nem figyeltek ezekre, mert hát ugye ezeknek az emlékeleknek a nagy része esztétikailag különösebben nem értékelhető, viszont a hozzájuk kapcsolódó rítusok, aztán a párhuzamok, a temetői síremlékek ápolását illetően, szóval nagyon sok közös dolog figyelhető meg. És hát aztán ebből is lett egy monográfiám. És hát aztán felvetődött az ötlet, hogy hát egy adott településnek, városnak is jó lenne elkészíteni a monográfiáját az emlékjelek szempontjából, és akkor született meg a komáromi emlékjeleket bemutató kötet a kezdetektől egész napjainkig, vagyis 2018-ig, mert akkor jelent meg a kötet. És most 10. kötetemként pedig nemrég jelent meg a rozsnyói emlékjeleket bemutató monográfia. Tulajdonképpen ez egy testvér kiadványa a komárominak. Azért gondoltam Rozsnyón feldolgozni ezt a témát, egyrészt ugye, mert kötődök is Rozsnyóhoz, de másrészt meg Rozsnyó egész más jellegű város, mint Komárom. Ugye Rozsnyó inkább ilyen ipari jellegű, Komárom az megint a hajózáshoz kötődött inkább, és hát a nemzetiségi összetétel is egész más képet mutat Rozsnul, mint Komáromban. És hát én valamennyi emlékjelet bemutattam a szlovákokét is, és a magyarokét is, és hát ugye egy korszakolva a dolgot, mert nagyon fontos ennél a témánál bizonyos korszakokként bemutatni ezeket az emlékjeleket, mert ugye az államfordulatok, illetve a rendszerváltások befolyásolták ezeknek a sorsát. Ugye ismerjük a szobrok ledöntésének, meg újraállításának a történetét, például ugye a Rozsnyói Kossuth szobrot azt kétszer is ledöntötték, és kétszer is újraállították, úgyhogy most már reméljük, hogy most már nem kerül sor a ledöntésére, de ugyanúgy eltávolították Komáromban a Klapka szobrot is, aztán később a Anglia Parkban felállították, de ami nagyon szomorú volt például, hogy a komáromi Jókai szobrot is eltávolították. Igaz, hogy azt rövid időn belül aztán kénytelenek voltak visszahelyezni, mert nagy volt a felzúdulás, úgyhogy aztán az visszakerült a múzeum elé. Mert végül is hát egy író szobráról volt szó, úgyhogy nagyon oktondíjnak kellett lenni azoknak, akik azt eldöntötték, hogy egy írónak a szobrát eltávolítják egyáltalán a helyéről. És hát tulajdonképpen ezeknek az emlékjeleknek a sorsa, ez visszatükrözi az adott városnak, településnek a történetét is nagyon sok szempontból. Erről még tudnék sokat beszélni, mert ez a téma, ami leginkább foglalkoztat, és ezzel a témával kapcsolatban ezt a témát még továbbra is szeretném kutatni.
0: Mondanom még két-három példát, hogy a szobrokon kívül még mit hívunk emlékjeleknek?
1: Ugye ide sorolhatók a szobrok, emléktáblák, kombinált emlékművek, illetve olyan jelek is, amik ezekbe a kategóriákban nem sorolhatók bele. Most egy példát mondok Komárommal kapcsolatban, ami a legújabb. A mozi előtt csillagot kapnak azok a komáromi színészek, illetve rendezők, akik valamilyen szempontból kapcsolatba kerültek a filmmel. Vagy például ide sorolható, bizonyára járt ön Rozsnyón.
0: Igen.
1: Azért akarok egy rozsnyói példát hozni, hogy ugye ott a volt közszolgáltatások házánál ott egy szökőkút található, és ilyen bányamécseseknek a stilizált ábrázolása, ilyen nagyobb méretűek. Úgyhogy tulajdonképpen ezt bányász orlojnak nevezték el, és ez most már fel lett újítva, hogy most már zenél is. Ezzel állítottak emléket annak, hogy tulajdonképpen Rozsnyó egy bányaváros. De aztán készültek a bányászattal kapcsolatban más emlékjelek is. Ugye ezek a ismert típusok, egy emlékmű és egy emléktábla is el lett helyezve különféle okokból. Például a bányászkamarának, a volt bányászkamara épületén ott egy háromnyelvű emléktábla található, vagyis az egykori bányászkamara és bányászbíróság épületén, ott németül, szlovákul és magyarul szerepel a felirat. És hát tulajdonképpen emlékjelnek tekinthető az a kis tábla is, amit a Bársonyos forradalom emlékére helyeztek el Rozsnyón, ott a főtéren, ahol a Franciska szobor áll, ott beleépítették a kockakövek közé. Úgyhogy ennek tényleg az emlékeleknek sokféle változata van, és hát ha szélesebben értelmezzük, akkor tulajdonképpen a síremlékek is emlékelek. Valakinek az emlékele, aki ugye elhunyt, és az emlékel jelzi, hogy létezett. Szóval itt ezt a végtelenségig lehetne tágítani, ezt a fogalmat.
0: Továbbra is Eljuhász Ilona etnológussal beszélgetünk. A kopjafákat illetőleg én mindig úgy gondolok a kopjafákra, mint amelyek Erdélyből kerültek valamilyen úton, módon hozzánk, mármint hogy ez a szokás, vagy divat, vagy nem is tudom minek mondjam, de hogy ez igaz?
1: Tulajdonképpen ezek a gazdagon díszített sírjelek, ezek Erdélyben fordulnak elő elsősorban, de más protestáns felekezetek is állítottak, például az evangélikusok is. És például Magyarországon Albert Irsáni, ott is például állítottak ilyen gazdagon díszített síremlékeket, de a kopjafa eredetét mindenki Erdélyhez köti, mert legnagyobb számban ugye ott fordulnak elő, és ott a legváltozatosabbak. És ehhez hozzá kell tenni, hogy ugye elterjedt az a nézet már az első világháború idején is, hogy tulajdonképpen a erdélyi magyarok az igazi magyarok. Az erdélyi menekültekről szóló monográfiában, amiben az első világháborúban a mai Szlovákia területére érkezett erdélyi menekültek történetét dolgoztam föl, abban szerepelnek különféle újságcikkek is, és ezekben az újságcikkekben nagyon sok helyen leírják, ugye, hogy az erdélyek az igaz magyarok. Na most ez megint olyan dolog, hogy ez nézőpont kérdése. No és nagy divat volt az erdélyjárás a rendszerváltás előtt jóval. Ezt tulajdonképpen ezt ilyen erkölcsi kötelességének is tartották az értelmiségiek, hogy elmenjenek Erdélybe, és hát ott természetesen nagyon sokan megnézték a temetőket, és hát látták ezeket a díszesen faragott sírjeleket, és hát ugye kialakult az a mítosz is, hogy hát ez a honfoglalással került és azóta megőrzött objektum, de ez a téma is messzire vezet, úgyhogy ebben most nem mélyednék bele, úgyhogy aztán ezért esett a választás erre a kopjafára. Már olyan értelemben is, hogy ugye erre különféle motivumokat lehet faragni, különféle szimbólumok felkerülhetnek, és hát tulajdonképpen ezzel még inkább ki akarták az állítók fejezni a magyarságukat. És ilyen kopjafákat először a Mohácsi csata emlékére Magyarországon állítottak emlékjelként, és a 101-es parcellát is megjelölték ilyen kopjafa stílusú, úgymond kopjafa stílusú emlékoszlopokkal, de hogy visszatérjek ugye a mi vidékünkre, ezt akár úgy is mondhatjuk, hogy a kopjafának, mint emlékjelnek, szóval nem temetői sírjelnek, mint emlékjelnek, valamilyen esemény emlékére állított emlékjelnek, vagy valamelyik személy emlékére, itt van nálunk van a kopjafa hazája, vagy a születési helye, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki magam. Itt állítottak egy bizonyos esemény emlékére, egy konkrét esemény emlékére egy ilyen emlékoszlopot, egy ilyen kopjafát.
0: Mármint, hogy először a Kárpát-medence?
1: Először rendezvény emlékére, igen. Igen, ezt a monográfiámban is kihangsúlyoztam, hogy tulajdonképpen ezért is fontos az ősújfalusi egy

keresjük azt, hogy mi jellemző arra az adott területre, akkor kiderül, hogy máshol is előfordulnak ezek a jelenségek. Ugye az, hogy egy milyen jellegű egy tájegység, az függ a domborzati feltételektől is, meg sok mindentől, ugye, mert más jellegű egy alföldi település, meg más jellegű egy hegyi település. Úgyhogy ezek sohasem etnikai sajátosságok, hanem inkább a természet földrajz és más szempontok által befolyásolt dolog. Mert például, hogyha mindig keressük a specifikumokat, de aztán kiderül, hogy az a bizonyos dolog, amit vagy nemzeti, vagy helyi specifikumnak gondolunk, az máshol is előfordul. Esetleg egyrészt amiatt, mert más tájegységek is hasonló természetföldrajzi adottságokkal rendelkeznek, vagy pedig a kultúra más szegmensei ugyanúgy befolyásolják. És hát most a kultúrának tulajdonképpen az egységesedését figyelhetjük meg. Mint új jelenséget hoznám fel példának az adventi koszorút. Ugye 89 előtt nem volt nálunk az adventi koszorú elterjedve, ez a rendszerváltás után jelent meg, és most már úgy tekintenek rá, mint egy régi, mindig meglévő szokása, sőt vannak, akik magyar eredetű szokásnak tartják. Sokan a katolikus egyházhoz kötik, a protestánsoknál később jelentek meg ezek az adventi koszorúk a mi területünkön is, de viszont azt tudni kell, hogy ezt egy protestáns lelkész találta ki Németországban, és aztán először sokkal több gyertyából állt, annyi gyertyából állt, amennyi nap volt az adventi időszakban, és aztán a végén a négy gyertya vált elfogadhatóvá, és most már tényleg, ha karácsony közeledik, akkor már különféle üzletekben, munkahelyeken, intézményekben már ott látjuk az adventi koszorút, és hát én már háborús emlékmű mellett is fényképeztem, például Gútán, ott is tettek adventi koszorút karácsony előtt, de a temetői síremlékeken, sőt a halálhelyek mellett is megjelentek az adventi koszorút. Persze nem olyan funkció tölt be, mint otthon, mert ugye a temetőre általában karácsony előtt viszik ki, és akkor egyszerre gyújtják meg a négy gyertyát, vagy meg se gyújtják. Azt viszont meg kell jegyezni, hogy építészeti szempontból vannak jellegzetességek, és a szellemi kultúrában is felelhető egy-két olyan dolog, ami eltér, de ezek a különbségek már nagyon-nagyon elvesznek. Hogyha figyelembe vesszük az építészetet is, ugye a mostani házakat, hogyha nézzük, hát nagyon-nagyon hasonlít az az új ház, amit keleten építenek, meg amit mondjuk Pozsony környékén, vagy Dunaszerdahely környékén, sőt, egyre inkább elterjedőben vannak ezek a mediterrán jellegű épületek, szóval az emeletes lakóházak azok egyre inkább eltűnnek, és az egyszintes lakóházak kezdenek dominálni már. Ugye kinyílott a világ, az emberek azok sok helyen megfordulnak, és aztán mindenki hoz valamit, amit beépít a saját elképzelésébe, vagy pedig követi azt a példát, amit mondjuk elindítottak egy adott településen valakik, úgyhogy bonyolult, nagyon bonyolult a népi kultúra. Maradjunk annyiban.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Eljuhász Ilona etnológussal, a Fórum Intézet Komáromi Etnológiai Központjának munkatársával készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenésztársai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jövőre is lesz 13. havi nyugdíj. Oroszország fokozhatja a hibrid hadviselést. Délután is többnyire borult, erősen felhős marad az idő. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Büntetőfeljelentést tesz ismeretlen tettes ellen Filip Kuffa, a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára. A politikus ezt mai sajtótájékoztatóján jelentette be, és egyúttal bírálta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter korábbi kijelentéseit, amelyek szerinte őt és családját is érintették. Kuffa kifogásolta, hogy Taraba problémás személyként utalt rá. Az államtitkár szerint a miniszternek nem kellene ilyen kifejezéseket használnia vele kapcsolatban. Kuffa azt is állítja, hogy családját Taraba különböző internetes szereplőkön keresztül támadja. Az államtitkár szerint a feljelentés alapján a hatóságoknak azt is meg kell vizsgálniuk. Egyetlen személyről, vagy esetleg több emberből álló csoportról van-e szó. Kuffa egyúttal azt is vitatja, hogy Taraba kijelentése szerint nem ő lesz a Környezetvédelmi Minisztérium következő vezetője. A kormány jövőre is biztosítja a 13. havi nyugdíj kifizetését, miközben folytatja az államháztartás konszolidációját, jelentette ki Jan Richter, a kormányzó Smer parlamenti frakció vezetője. Richter szerint a közszférában dolgozók bére várhatóan 3-4%-kal emelkedhet a jövő évi kollektív szerződés alapján. A politikus szerint a béremelésre azért is szükség van, mert az elmúlt években az infláció meghaladta a közalkalmazotti bérek növekedését. Richter úgy fogalmazotta, a 13. nyugdíj 2027-es kifizetését akkor is biztosítani kell, ha az államháztartás konszolidációja még nem fejeződik be. Oroszország továbbra sem támogatja az ukrajnai háború ideiglenes tűzszünetét, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Moszkva álláspontja szerint nem átmeneti fegyvernyugvásra, hanem tartós béke megállapodásra van szükség. Közben a következő hónapokban fokozódhat Oroszország hibrid hadviselése Európával és a NATO-val szemben. Erre figyelmeztetett a dán katonai hírszerzés. A szervezet szerint a támadások gyakoribbá válhatnak, és az eddigieknél súlyosabb következményekkel járhatnak. A hibrid fenyegetések közé többek között kibertámadásokat és szabotázs akciókat sorolnak. A dán hírszerzés szerint továbbra is alacsony, de növekvő annak a kockázata, hogy Oroszország korlátozott katonai támadást indítson egy Oroszországgal határos NATO tagállam ellen. Az Indiai óceánig is kiterjedhet a közel-keleti háború, ha az Egyesült Államok vagy Izrael újabb támadást indít Irán ellen. Erre figyelmeztetett az iráni legfelsőbb vezető katonai tanácsadója. Jahya Rahim Safavi szerint a konfliktus már a Perzsa-öbölből és a Hormuzi szoros térségéből a Vörös-tengerre is kiterjedt. Újabb katonai akciók esetén tovább szélesedhet. Az iráni nyilatkozat olyan időszakban hangzott el, amikor továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Irán között, különösen a Perzsa és az Ománi öbölben, valamint a fontos tengeri kereskedelmi útvonalakon. A YouGov legfrissebb brit választási modellje szerint, ha most tartanák a parlamenti választást, egyik párt sem szerezne önálló többséget a londoni alsóházban. A modell 241 mandátumot jelez a munkáspártnak, 130-at a konzervatív pártnak, 123-at a Reformi UK-nak, a liberális demokraták 71, a skót nemzeti párt 40, a Plaid Cymru 15, a zöldek pedig 9 mandátumot szerezhetnének a becslés szerint. A YouGov közel 17 ezer ember megkérdezésére épülő modellje azt mutatja, hogy a Reformi UK a tavalyi hasonló becsléshez képest jelentősen kevesebb mandátummal számolhatna. A brit parlament választást a jelenlegi menetrend szerint 2029-ben tartják.
0: Időjárás.
1: Délután is többnyire borult, erősen felhős marad az idő országszerte. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten csak elszórtan lehet csapadék. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, északon nagyjából 13 fok várható. A délnyugati, majd nyugati szél mérsékelt lesz. A Tátra gerincein akár 7 cm friss hó is hullhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset lassítja a forgalmat Nyitra és Aranyosmarod között a Nyitrából kivezető úton. A helyszínen váltakozó irányban halad a forgalom. Tordódás alakult ki az R1-esen Szered után Nagyszombat felé az útkarbantartóknál. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Keresi az önnek való álomautót? A Losonci AA autóban folyamatosan akár 150 azonnal elvihető autó közül válogathat. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrészsel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Losoncra, a Zólyomi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AA autó.

0: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. A Sarló Citera zenekar itt a stúdióban, vagyis hát nem a teljes létszámban, mert hogy akkor azt hiszem, hogy nem férnénk itt el a stúdióban, de Vég Júliát, Balogh Lászlót és Erdélyi Csabát köszöntetem, szervusztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Itt már nagyon jó volt az előzetes, az előhangulat így is nevezhetnénk, és hát minek tudható be ez a hatalmas jóked? Meséljetek, itt abszolút nem vagytok kifáradva, elfáradva, fesztivál szezon, koncertek lehet, hogy már javában mögöttetek, de még előttetek is. Mi tart benneteket ennyire lendületben? Osszátok meg velünk szerintem és a hallgatókkal.
1: Szerintem ez egy alaphangulat a zenekarban, ez a vidámság, jókedv, máskülönben ezt nem is lehetne máshogy csinálni.
3: Az út is jó volt idefelé.
0: Csaba, ezt most eláruljuk a hallgatóknak, hogy ebben van némi irónia, ugye Csaba?
3: Igen. Te mindig jókedvűek vagyunk.
0: Hát a sofőrök, ugye?
3: Igen.
0: Na de hogy ez benne a jó, hogy mégis sikerül túllendülni, és hát ugye Jucit azért a hallgatók nem csak a Citera zenekarból ismerhetik, Juci felhúzta a szemöldökét, de hát a Benedek Elek óvoda igazgatónőjeként is adtál már nekünk interjút, igen. Sőt, egy egész délelőtöt tölthettem nálatok az óvodában. Na most az Ovi egy kicsit, nem mondom, hogy mellékvágányra került, de most egy kicsit szerepet cseréltél. Mi újság az óvodába, gyors csak így.
2: Hál' Isten, jól vagyunk. Jól kezdtük a szeptembert is, úgyhogy örülünk az új évkezdésnek.
0: Igen. Csaba is nemrég járt nálunk, akkor ugye egy másik formációban, tehát most már gyakori vendég vagy itt, azt kerested is a bükrédet, hogy hol van.
3: Igen, és a bükrém is megvan.
0: Igen, és hát Laci, te pedig több szerepben is tündökölsz ma itt, mert hogy több szálon is összeérnek ezek az előttünk álló események, már az, ami a te szerepedet illeti, most nagyon komolyan néztél rám.
1: Végig gondoltam, hogy tényleg igazad van, és igaz, tényleg, valójában több szereposztásban is megjelenek ma itt. Bízunk benne, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani.
0: Bizony, és előbb, amikor ugye mondtam, hogy nem teljes létszámában érkezett ide a Sarló Citera zenekar, hogy Laci még poénkodott is rajta természetesen a zene alatt, csak hogy el ne felejtsd a zenekar tagjait és a neveket, tehát hogy felkészültél, kinyomtatva. Hány tagból áll jelenleg a Sarló Citera zenekar?
1: Jelen pillanatban a zenekarnak 9 tagja van, 8 zenész és egy énekes. Hát a többiek sajnos vagy munkahelyi elfoglaltsága, vagy iskolai elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni a mai interjún.
0: Nem baj, de innen üdvözöljük az egész csapatot, de hát nyugtass meg, hogy a próbákon azért mindig mindenki teljes létszámában ott van.
1: A helyek közel, igen.
0: A helyjel vagy a közzel, melyik?
1: Általában mindig próbálom minden egyes próbán maximális létszámban részt venni, ez általában sikerülni szokott, de hát mindig közben jön valami egyéb tehendő, ami miatt nem tudják vállalni a próbát, de ez megszokott.
0: De most itt vagytok, és hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire itt vagytok, én nagyon szeretném, hogy most az első kis, nem tudom, csokrot mit hallhatunk tőletek, mielőtt még jobban belemerülünk a beszélgetésünkbe, azért szólaljon meg egy kicsit a Citera zene, és hogy a hallgatókat kellőképpen felkészítsük a beszélgetésre. Milyen dalokat hoztatok ma magatokkal, Laci?
1: Tehát megpróbáljuk bemutatni, hogy azért a Sarló Citera zenekar nem csak a hagyományos Citera zene képviseletében, hanem a hangszeres Citera képviseletében is szólal meg. Egy mezőmadarasi összeállítással indulnánk.
0: Hát akkor induljunk, és utána pedig beszélgetünk a továbbiakban is a Sarló Citera zenekarral.

0: Hát a fürge ujjak azért a zene alatt is itt mozogtak, és ha most nem is hozott magával citerát, a Sarló Citer a zenekar, mint legutóbb, amikor tényleg itt élőben játszottak, de azért most is például Balogh László, a zenekar vezetője pontosan tudta, hogy még hány hang van hátra, és már élőben is vagyunk újra itt a stúdióban. Vég Júlia, Erdélyi Csaba és Balogh László. Közben a zene alatt azért beszélgettünk is, és hát ezt újra behozom most már élőben is, hogy azért több fronton álltok ti helyt, és Csaba mindig fél a kérdéseimtől, mert azért három citer a zenekarban is zenélni, és így fejben ott lenni, hogy most melyik zenekarhoz is így mi kötődik. Nyilván, amikor az ember ott van a próbákon, a koncerteken, akkor pontosan tudja, hogy miről van szó, de így szóban, gondolatban, tehát Sarló, Kikelet, Fürgeújjak. Csaba, hogy lehet ezt a sok mindent így észben tartani?
1: Nehezen.
0: Rövid mondom, hogy
1: nehezen. Hát tényleg a citer az közös, de hát mindig zenekarban más-más tagok vannak, más a program, mások a fellépések, a próbák, a beosztások, tehát ez ilyen napi szintű munka. Azt lehet mondani, hogy a próbákat összehozni.
0: De vannak például dalok, amik mondjuk megegyeznek akár a Sarlóban, akár a Kikeletben, akár a Fürgeújjakban is előfordulnak?
1: Vannak a dalok, persze, és csak a maga a zene, a beosztások mások, és ez nagyon nehéz a színpadon, hogy ne keverjem össze, hogy most itt így játsszuk, ott úgy játsszuk, mert rutinból az emberben ez ugye benne van, és van az a félsz, hogy nem, hogy most összekeverem, mert itt más verszakok vannak, más szavak, ugye szavak is különbözőek szoknak lenni egyes dalokba, és ez azért nehéz.
0: Tehát mondjuk nehéz. Csak, hogy a hallgatók is értsék meg én is, tehát, hogy elképzelhető az, hogy mondjuk azért van benned félelem, mert mondjuk a Kikeletben, hogy Sarlósan játsz, de nem tudom melyik dal, tehát, hogy lerövidítve és leegyszerűsítve nagyjából így lehet értelmezni?
1: Igen, igen. De főleg a szöveg az, ami a maga a szöveg, hogy tehát itt a sort azt másképp énekeljük, Kikeletbe is, és akkor sokszor próbál, mindig keverem, akkor már mosolyognak, nevetnek rám, ja, mondom, ez amott így van. És akkor a harmadik zenekarban megint lehet egy más milyen beosztás, tehát nehéz.
0: Tehát minden citer a zenekarnak, ebből is nagyon jól látszik, hogy megvan a maga sajátossága, egyedisége, de ugye, Laci, te sem csak is kizárólag a Sarlóban játszol, ott vagy zenekarvezető, de a Dióhéjban is hallhat téged a közönség. Te ugyanígy látod ezt, mint Csaba, hogy nehéz ezt így összeegyeztetni?
2: Főleg a próbák, mivel hogy a két zenekarnak a próbái ugyanabban az időszakban pénteken vannak, úgyhogy ezt úgy nagyon ki kell logisztikázni, hogy mind a két helyre az ember el tudja jutni. Természetesen is a Dióhéj vezetésével is úgy vagyunk megegyezve, hogy minden, tehát a saját zenekar, a Sarló Citer zenekar élvez előnyt. A Dióhéj nagyon szívesen járunk oda, és kisegítünk, próbáljuk úgy egyeztetni a próbákat is, illetve a föllépéseket is, hogy az a kettő ne üsse egymást. És ha már itt kérdezted a Csokor összeállítás dalok hasonlóságra, én tudatosan próbálom úgy összeállítani a Sarló Citer zenekar repertoárját, hogy ez minél kevesebb helyen metsze egymást a Dióhéj zenekar repertoárjával, és saját magamnak is megkinyítem a dolgot, és hogyha egy helyen vagyunk a két zenekar egyszerre lép fel, akkor nem történik meg, hogy dalismétlés, vagy esetleg csokorismétlődés.
0: Azt mondtátok nekem, hogy tényleg megvan az évnek az íve. Tehát, hogy vannak intenzívebb időszakok a citer a zenekar életében, van, ahogy Laci mondta nekem a zene alatt, uborka szezon, de hogy igazából azért egész évben ti kondiban vagytok tartva. Hogy nézett ki? Most ugye szeptember közepe vége van, és az előző fél év, az hogyan alakult nálatok? Hogyan alakult a Sarló citer a zenekar élete?
2: Hát volt egy nagyon erőteljes kezdés januártól júniusig, egy nagyon erőteljes kezdés. Több projektunk is futott párhuzamosan. Bekapcsolódtunk egy két felvonásos szórakoztató műsorba, ahol aktívan tehát részt vesz a zenekar. Ebben vannak operettjelenetek, kabaré jelenetek, és ennek a fölépített részeként a Sarló Citer a zenekar is részt vesz. Ez elég számos fellépést jelentett, főleg a Csalóközben, de a Csalóköz határain kívülre is eljutottunk. Ugye van másik projektunk, ami fut, az a Vásárlóti Dalárdával. Közösen készítettünk egy 48-as emlékműsort, és ezzel az emlékműsorral is a márciusi hónapban, tehát főként az ünnep környékén próbáltuk a környező településeken bemutatni ezt a programot.
0: Hogyan szól a citerazene? Ugyanis ugye az előző dal is, amit hallhattunk, igen, mindenki szóhoz fog jutni. Próbálnák egyébként hallgatóknak a kulisszatitkot elárulom, próbálnák itt átadni a szót, de mindannyiótok véleményére kíváncsi vagyok, hogy alapvetően a citerának van egy ilyen nagyon jó ritmikája, szinte táncra perdülne az ember tőle, de mégis olyan komoly szöveg és mondani való meg tud bújni emögött az igencsak hát vidám hatás mögött, ezt nem tudom jobban kifejezni, de akár az imént hallott dalnál is ez nagyon jól hallható. Miért mondom ezt, Laci, amit most mondok?
2: Ugye mi a zenekarunk nem a hagyományos nyomvonalat követi, hanem van a zenekarban bőgő citera, kontra citera, ezáltal egy vonós zenekari hatást próbálunk meg elérni, viszont tudatosan próbálunk odafigyelni arra, hogy a népzene jellege, illetve a tájegységek jellege megmaradjon a zenéinkben, helye közel ez sikerül is, és amit pont most hallhattak a hallgatók, ez egy mezőmadarasi halott kísérő. Igen, a dallam világában egy vidám, táncra perdülős akár egy dallam lehetett, viszont a szövegében a halálhoz kapcsolódó szövegek, az elmúlást, a eltávozást jellemzi. Hát ez is hozzátartozik a magyar népzene jellemvilágához, hogy az örömét is dalban próbálja meg elmondani, illetve a bánatát is dalban próbálja elmondani az ember.
0: Tehát ilyen színes is tud lenni a citera zene, és hát a ti elmúlt időszakotok is nagyon színes volt, és ebben ugye nagyon nagy szerepet játszott most nyáron az a bizonyos Guinness rekord, amikor 688 citerás pendítette meg a húrokat egyszerre. Tehát ez milyen volt? Mindannyian ott voltatok?
3: Igen.
0: Meséljetek erről.
2: Hát ez már a maga szervezés az már ősszel elindult, maga ötlet elindult, még az ötlettől megpályázat, illetve tehát az akciónak a meghirdetése elindult. És azt lehet mondani, egész Kárpát-medencéből, tehát nem Magyarországból, ugyanúgy érkeztek Erdélyből, a Burgerlandból, a délvidékről, felvidékről citerások, akik óriási élmény volt találkozni ezekkel az emberekkel, nagy részével mai napig is tartsuk a kapcsolatot, de személyesen ritkán van esélyünk találkozni, itt-ott egy-két népzenetáborban, citeratáborban nyaranta, így most még egyszer tudtunk ebben az évben összejönni, találkozni, és tényleg Budapesten a Budai Vár Oroszlános udvarában 688 citerás egyszerre pengette a hangszert, és egy óriási élmény volt.
0: Akkor ezt most elevenítsük fel, nagyon kíváncsi vagyok mindenkinek a személyes emlékére, élményére. Juci, milyen érzés volt egyáltalán megérkezni? Tehát volt benned izgalom, hogy na itt most mi fog történni?
3: Persze, egész atmoszférája csodálatos volt, és magával ragadó eleve, hogy generációk megjelentek, tehát egész kisgyerekektől kezdve.
0: Mekkora volt a legkisebb, azt így nagyjából?
3: A legkisebb óvodáskorú volt, és
2: 86 éves volt, úgy tudom, a legidősebb.
3: 86 éves volt a legidősebb, igen, tehát és egyes csoportok népviseletben érkeztek, hangszereket megcsodálhattuk, ilyen-milyen, tényleg ennyi embert, ennyi citerást látni, ez felemelő érzés volt, nagyon jó volt.
0: Csaba, neked milyen érzés volt ott állni?
1: Igen, most pont az jutott eszembe, hogy én először játszhattam a Eszter lányommal, mint ilyen fellépésszerűen. Tehát ő is lelkes volt, hogy mondtam, hogy van ez a rekordkísérlet, hogy szeretne részt venni benne. Nem nagyon szokott citerázni az előtt, de akkor nekiállt, és napi szinten begyakorolta a dalokat, és elmentünk, és együtt ott zenéltünk. Tehát ez most úgy ez ugrott be, de tényleg a többiekkel találkozni, akiket már nagyon régóta ismertünk, hogy rengetegen ott voltak ismerősök, összejöttünk, beszélgettünk.
0: Tehát játszottunk. A Budai Vár Oroszlános udvarában 688 citerás zenélt egyszerre. Ugye Csaba mondta, hogy a lánya is, Eszter lánya, hogy már előtte gyakorolt. Laci, hogyan kellett a felkészülést elképzelni, vagy hogyan kell elképzelni egy ilyen Guinness világrekordra a felkészülést? Mert ugye az volt a cél, hogy ezt megdöntse az ott zenélő összes citerás.
2: Így van, a szervezők kiválasztottak három dalt, ennek a kottáját és szöveganyagát minden egyes jelentkezőnek megküldték a hangolást is, hogy milyen hangrendben kell ezt begyakorolni, mire lesznek a citera hangszerek behangolva, és akkor mindenki otthon saját maga ezt kigyakorolta, leküldték azt a sorrendet is, hogy hányszor kell énekelni, mikor játszunk csak citerát, mikor csak éneklünk, mikor közös, stb. És utána, amikor ott megtörtént a Budai Várban a regisztráció, akkor még a rekord kísérlet előtt volt egy közös főpróba, amit először ezt nagyon szigorúan vették, mivel a Guinness World Records képviselő is jelen volt, tehát az Oroszlános udvarban el volt kerítve egy hatalmas rész, el voltak készítve az asztalok, és egyesével engedtek be mindenkit, megszámoltak, karszallaggal megjelöltek, hogy ezt pontosan tudják nyilván tartani a létszámot, és aztán, amikor már bementünk ebbe az elkerített részbe, onnan már nem volt szabad kimenni, akkor volt egy próbazenélés, ahol összejátszottuk az egészet, és ezután közvetve rögtön a hölgy, aki a Guinness rekordtól érkezett, beszámolt, elindította, és felvételek készültek, idő stopperrel mérték, vizsgáló biztosok járkáltak a hangszerek között, hogy tényleg mindenki játszik, figyelték, hogy pontosan nem hagyja abba valaki a játszást, tényleg, és ugye ez úgy menjen, mind a 688 ember, aki az ott volt, az mindig egyfolytában megállás nélkül játszva ezt a dalokat, amik meg voltak adva.
0: Most így hirtelen egy gombóc került a torkomba, és így azon gondolkodtam, hogy én most ott játszottam volna veletek, de nem, akkor szerintem úgy izgultam volna, ahogy életemben soha. Tehát, hogy azáltal, hogy igen, vizsgabizottság, figyeltek, nem volt bennetek olyan érzés, hogy tényleg úgy izgultatok, ahogy még talán lehet, hogy soha? Nem volt bennetek
3: benne
0: ilyen?
3: Nem volt, de én eleve izgultam.
1: Mert tényleg ne, hogy összekeverjük azt, hogy mit játszunk, vagy igen, következő dal most jön, vagy még van ismétlés, vagy hogy, mert nagyon figyeltünk, hogy ne, hogy összekeverjük. Tehát mindenkinek a keze az egyformán egyszerre járjon, és egyszerre szóljon az egész, az összes dal.
2: És úgy érzem, a legnagyobb problémát, a legnagyobb kihívást az adhatta, hogy a tempótartás. Tehát 680 emberben szabad téren, azért nehogy egyik fele elfusson másik. Tehát itt nagyon oda kellett figyelni mindenkinek, nem csak a saját maga játékára, hanem a mellett álló járja, és illetve többére, hogy azért egyben maradjon, tempóban maradjon, és ne essen szét az egész.
0: Itt igazán érvényes volt az, hogy mindenki egyért egy mindenkiért. Ki tudta ezt kordában tartani, vagy volt, aki kifejezetten azért felelt?
2: Így van, volt egy hangból előjátszó, aki egy pódiumon állva, egy mikrofonba, hangfalakon, aki tehát játszott, és az adta meg az alaptempót, alapritmust, és azt próbálta meg mindenki követni.
0: Mennyire lehetett ezt akkor ott élvezni, vagy mennyire vitt el a fókuszotokat az, hogy igen, tényleg koncentráljatok, ha ezt így utólag így felelvenítjük?
2: Én úgy mentem oda, úgy terveztem, hogy megpróbálom élvezni az egészet, és hogy tényleg egy óriási élmény legyen az egész, viszont a bennem rejlő zenész nem engedte meg, hogy ne figyeljek, és először összpontosítsak arra, hogy tényleg játszak, ne siessek, ne lassuljak, pontosan meglegyenek azok a tempók, jöjjenek a hangok, és egy kicsit a maga élmény az inkább majd utána jött, mikor tényleg, amikor bejelentették, hogy megvan, és egy óriási tapsvihar köszöntötte a bejelentést, és egy óriási élmény volt ezt így hallani, meg, és aztán természetesen később a felvételeket visszanézve jöttek azok az élmények, hogy hú, nagyon jó volt.
0: Igen, mert hogy ennek biztosan meg lehetett a varázsa, hogy ennyi zenész egy helyen, egy időben ugyanazt játsza, és a zene, hát az nem is tudom, igen. A zene az jó sokáig betöltötte a tereket. Mondhatjuk, hogy egész Budapest tőletek zengett?
2: Hát, ha nem is egész Budapest, de a budai vár mindenképpen.
0: Ez egy fantasztikus élmény lehetett. Mind múlott egyébként maga a Guinness világrekord? Tehát ugye említetted azt, hogy pontosan megszámoltak benneteket, tehát a létszámon, vagy az, hogy tényleg pontosan tudtatok játszani, zenélni? Mi minden szempontot kellett figyelembe venniük, hogy a végén széles mosolyal kimondtassák, hogy igen, tiétek a Guinness világrekord?
2: Tehát természetesen először, tehát mindenképpen le voltak fektetve előre a feltételek, hogy mennyi ideig kell azt zenélni, mennyi ideig kell zenélni, hogyan kell ezeket elzenélni, ezt mindent először be kellett jelenteni a Guinness rekordnál, a szervezőknek ezt be kellett jelenteni, hogyan a dalokat, a kottákat, stb. Ezeket mindent pontosan meg volt határozva. Azon kívül volt, illetve még mindig magyarországi rekord, amit a magyar rekordbe is jegyzett, az 241 néhány citerás szabadtéri zenélés. Ezt tavaly állították föl, és akkor ennek apropóján, vagy ennek hatására nekibuzdulva próbálták megcsinálni, hogy a Guinness rekordot próbálják meg egy olyan számot belőni, amit azért nem minden nap tud teljesíteni ember. A szervezők elmondása szerint 500 citerásra lőtték be először első nekifutásról, így elképzelés szerint, viszont akkora volt az érdeklődés, hogy egyszerűen eljutottunk ezzel közel 700 személyig.
0: És ki tudja, lehet ez lesz majd a következő próbálkozás?
2: Hát nem lesz egyszerű túlszárnyolni, de sosem mindig van, amit meg lehet. Tehát azért vannak a rekordok, hogy azokat meg lehessen dönteni.
0: Igen, beszélgessünk egy kicsit a rekord utó életéről. A stúdióban továbbra is a Sarló Citera zenekar, Erdélyi Csaba, Vég Júlia és Balogh László. Mi történik most ezután, mert hogy azért a rekordnak megvan a maga utó életeit, gondolok itt, tehát egyrészt ugye a közös élményre, ami most már örökre a tiétek marad, de emléklapok, vagy mi minden az, amit ti még magatokkal vihettek ebből az egészből?
2: Mindenképpen maga az élmény, amit viszünk magunkkal, és az, hogy ott lehettünk, részesei lehettünk, és hát szépen, hogy is mondjam, szabadon bekerültünk a Guinness Book-ba, akár a online verziójába is, mint a Sarló Citera zenekar, és természetesen mint Nyárasd, mivel hogy Nyárasd zenekarként működünk, tehát magát a falónak a neve is megjelenik így most. És hát, hogy igen, amit említettél, az emléklap, készülünk ősszel egy hagyományos őszi esték népzeni estet szervezni, ahova érkeznek az egyik főszervező bizottság, és aki az ellenőrző Guinness rekorder is ott volt, fogja átadni a zenekar tagjainak a itt kiállított emléklapot erről a Guinness World Recordsról.
0: Tehát megvan tényleg az utóélete is ennek a fantasztikus Guinness rekordnak, és hát nagyon szépen így Laciát is kanyarodtál ide most már az őszbe. Ugye ez májusban történt, május 30-án.
2: Így van.
0: Igen, május 30-án volt ez a rekord kísérlet, ami aztán nem csak kísérlet lett, hanem sikerült is ezt megdönteni. De hogy ahogy említetted is, jön például a 12. országos citera találkozó is, illetve itt vannak az őszi esték, tehát hogy nagyon forgalmas és mozgalmas lesz a ti időszakotok. Ugye? Jól mondom. Most hát 27.
2: Igen, most úgy számoltam magamba, itt egy év a Covid miatt kimaradt, 27. országos citera találkozó, október 10-én Felsőszeliben, itt folynak a jelentkezések, a felvidékről, az egész felvidékről várjuk a citera zenekarok jelentkezését, folyamatban vannak, elég szép számban már beültek, de még bízom benne, hogy a finiselők, a későn ébredők, azok még csak most fognak bejelentkezni, innen is szeretném önöknek felhívni a figyelmüket, hogy szeptember 27-e a határidő, és ott egy nagyon jó baráti hangulat szokott mindig összejönni, meghallgatjuk egymást, megcsodáljuk egymást citerajátékát, a régi barátok, akikkel régen, vagy valaki akikkel csak egy évente egyszer találkozunk, ott ismét össze tudunk futni, megosztani élményeiket, és egy jó beszélgetés keretén is el tudunk szórakozni.
0: Igen, ugye ezt most te két oldalról is látod, mert egyrészt a Sarló Citera zenekar vezetőjeként, a Dióhéj Citera zenekar tagjaként, de a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet munkatársaként is. Milyen érzés így készülni erre az országos találkozóra? Miben más mondjuk így, hogy tulajdonképpen tényleg látod így az egyik oldalt, látod gyakorlati szempontból is, de szervezőként is látod az, egy ilyen eseménynek a szervezését?
2: Nagyon régóta, még anno Huszár László, mikor ezt annak az egész Citera találkoznak a szervezését átvette a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet által, akkor bízott meg engemet, hogy már ismerem ezeket a zenekarokat, próbáljam meg koordinálni és segíteni a magát az egész Citera találkozóknak a megszervezését, és innentől kezdve van szerencsém akár éves szinten az összes zenekarral kapcsolatban állni, mindig telefon elejéig legalább, hanem is személyesen beszélni velük, és látom azoknak az embereknek akár a könnyedségét, vagy nehézségét, vagy egyes keleti régiókban nehezen tudunk eljutni, vagy hogyha éppen a keleti régióban szervezzük a találkozót, akkor milyen gondokkal jár a nyugati régióba oda szállítani az embereket, ugyanekkor ottan ugyanazt a szállást bebiztosítani, és fordítva. Tehát itt azért elég nagyszámú egy ilyen majd 150 szemét kell mozgatni, azt lehet mondani, egy napig oda-vissza az országban.
0: Mi egy ilyen találkozónak a legfontosabb célja, mit lát szervezőként?
2: Én úgy látom, az a Citera közösségnek az építése. Úgy, ahogy ez akár működik a néptáncosoknál, vagy az énekkaroknál, vagy más együtteseknél, hogy a zenekaroknál is egy helyen tudunk csinálni egy olyan fesztivált, ahol a Citera zenekarok együtt vannak, bemutathatják egymásnak, illetve a közönségnek a tudásuk legjobbát, és barátságok épülnek ki, hosszantartó zenekari csereberék, közös, és akkor innentől jöhetnek a föllépés meghívások egymás eseményeire, és egy nagyon jó hangulatú beszélgetések, baráti összetevek alakul át az egész Citera találkozó.
0: Én itt a többi tagot is kérdezem, hogy milyen érzés, hogy nyilván több mint, vagy illetve közel 700 citerás látni, citera zenész látni körülöttetek, amiben ti is beletartoztok, az is fantasztikus érzés, de amikor ezt lebontjuk régiókra, lebontjuk ide a mi régióinkra, akkor milyen érzés? Laci, mit is mondta, 150 nagyjából?
2: Ez mind évente változik.
0: De nem,
2: tehát ilyen 15-16 csoport, maximum 20, tehát olyan 10-től 20 csoportig mindig évente változik, hogy ki hogyan ér rá, mikor tud eljönni. Azért körülbelül ilyen 100-150 ember citerás.
0: Tehát mindannyian ismeritek így nagyjából egymást, és milyen érzés ilyenkor találkozni, Csaba?
1: Jó érzés, és az van, hogy hát van erre egy fél napunk, hogy most ottan több száz emberrel úgy megbeszéljünk mindent, tehát ez ilyen, hogy is mondják ezt, hogy ilyen maratoni is közbe.
0: Ilyenkor hát, hogyha... jobban bennetek van az a druk, hogy meg kell mutatni? Mert nem. Itt van a többi citera zenész is?
1: Nem.
0: Tehát, hogy tényleg a szórakozásé, és a, igen, amellett, hogy megmutatjátok, hogy mi az, amit tudtok, de hogy tényleg a találkozás és a szórakozás van előtérben.
1: Ez. Én még soha nem éreztem azt, hogy rivalizás volna a zenészek, zenekarok között, mert tehát azt lehet mondani, hogy mindenki ismer mindenkit. Mindenki tudja, hogy ki milyen, egy kezdő csoport nincs olyan szinten, mindenki 40 éve játszik, és ez nincs ez, hogy megmutatom magam itt jobban azért, mert hát ismerjük egymást, és nincs. Szerintem ez egyáltalán nincs.
0: Juci, neked milyen érzés találkozni ilyenkor ennyi hazai citera zenésszel, citera zenekarral?
3: Nekem is szintén jó érzés, jó beszélgetni, mert tényleg, ahogy Laci is mondta, egy évben egyszer találkozunk, ilyenkor azért úgy örülünk egymásnak. Ha fellépés van, akkor látjuk ki, miben fejlődött, vagy mihez képest, hogyan fejlődött, és ezt is jó látni, hogy mindig van hova fejlődni.
0: Ugye nagyon sokszor a hagyományőrzést azt úgy azért emlegetjük, hogy nehogy elfogyjunk, nehogy kevesebb legyen, de valahol azt érzem, hogy a citera zene az mindig is népszerű. Most ezt erősítsétek meg, vagy cáfoljátok meg, hogyha nem így van, de hogy nem fogynak a citera zenészek és a zenekarok, hanem, vagy rosszul gondolom, Laci?
2: Hát ezt így látod, én ennek nagyon-nagyon örülök, mert az,
0: kívülállóként, ugye?
2: Mert az azt jelenti, hogy ezek a rendezvények is arra törekednek, hogy ne fogyjunk el, továbbra is működjünk, és az is bizonyítja, hogy érdemes csinálni, tényleg van, és én is úgy érzem, hogy jelen pillanatban ismét reneszánszát éri a citerások, nagyon sok gyerekcsoportot látni, nagyon sok gyerekcsoporttal találkozom én is, jó eső érzés, hogy van utánpótlás, és tovább vannak, akik tovább viszik ezt az egészet.
0: És hát ugye az őszi estéken sem kell feltétlenül búsulni, nem kell bekuckózni, hanem az őszi esték azok lehetnek citera zenével, vagy citera zenétől hangosak például. Tehát ugye, ahogy mondtuk, hogy sűrű volt az első fél évetek 2026-ban, ugye nagyon jól mutatja, amit eddig is meséltetek, hogy az őszi időszakotok sem lesz unalmas, és akkor még itt emeljük ki az őszi estéket, hogy mi mindenre készültök még.
2: Ha már annyiszor megemlítetted ezt az őszi estéket, hogy a hallgatók is tudják, hogy miről van szó. 2022-ben indítottam útjára Nyárosdon az őszi esték népzenéi estet, ahova olyan zenekarokat, énekkarokat, zenészeket szerettünk volna meghívni, akik a zenekarhoz közel állnak, zenekarra együtt dolgoznak, vagy éppen visszaadni azt a fellépés felkérést, ahova meghívnak bennünket is. Minden évben próbáljuk színesíteni, más zenekarokat, énekarokat meghívni, és eljutottunk így 2026-ra, amikor is október 17-én szombaton 18 órai kezdettel Nyárosdon kerül megrendezésre az őszi esték, népzenei est.
0: Mi mindent lehet tudni, ki mindenki érkezik. Azért merek ennyire részletesen belekérdezni, mert Laci előtt a plakát kinyomtatva kicsiben, tehát minden részletre kíváncsiak vagyunk.
2: Ezt azért hoztam magamban, bevallom őszintén, mivel most a országos citera találkozó, és az őszi esték nagyon közel van, és hogy nehogy véletlenül valakinek a nevét, vagy valakit kifelejtsek egyes eseményekhez, és tőle tudjam, mert azért vannak átfedések a kettőbe.
0: Vagy valakit áthelyezz a másik esetben.
2: Így van, így van. Úgyhogy, ha megengeded, akkor itt nagyon röviden elmondanám, kik lesznek az est föllépői. A Sarló 82 citera zenekar, a Nyárasdi Népdalkör, a Csallóközi Muzsikafa, a Hodosi citera zenekar, Vasvirág Sugi, a Rezeda Népzenei Együttes Magyarországról, Dunaszegről, a Békei Bokréta Népdalkör, és természetesen a Sarló citera zenekar is.
0: Tehát nem fog unalmasan telni ez az őszi este, amiről itt konkrétan beszéltünk, de én azt mondom, hogy azért mégiscsak zárásként még egyszer, hogy a hallgatók se keverjék össze a két eseményt, tehát hogy mi minden vár akkor még a Sarló citera zenekarra, hogyha valaki kedvet kapott, és akár mindkét eseményre szívesen ellátogatna. Tehát hol találkozhatnak veletek, és mikor?
2: Hát, hogyha időrendben szeretnénk haladni, akkor október 4-én Vízkeleten találkozhatnak velünk, ezzel az Esztrád műsoros előadással.
0: Erről mit lehet tudni, mert erről még nem meséltél nekünk?
2: Maga a műsor, ez, amit már említettem, egy kétfélvonásos szórakoztató est, operetekkel, kabaré jelenetekkel, és ezek közé van beágyazva a citera, mint olyan, egy fölépített műsor,

0: Jobb és bizonyosan túlságosan nem fáradtatok el benne, és még visszajöttök hozzánk, mert valóban tartalmas év van mögöttetek, első fél év és az év másik fele sem lesz unalmas, mint kiderült a beszélgetésből. Laci, mi az, amit hallhatunk tőletek zárásként?
1: Hát zárásként azt hiszem, mi más lehetne jobban, ami jelképez bennünket, mint hogyha Csallóközből érkeztünk, így csallóközi népzenét.
0: Ezt fogjuk most meghallgatni, és én közben búcsúzom a Nyárasdi Sarló Citera zenekartól, akiknek sok sikert kívánok, és azokat is üdvözöljük, akik most nincsenek itt a stúdióban, de köszönöm, hogy beszélgethettem Balogh Lászlóval, a Sarló Citera zenekar vezetőjével, Vég Júliával és Erdély Csabával. Sok sikert nektek!
1: Köszönjük szépen!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Vagyoneredeti igazolási törvényt javasolnak Szlovákiában. A CIA orosz dróntámadások lehetőségére figyelmeztetett. Ma este többnyire felhős lesz az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. A parlamentben ismét benyújtja a jövedelmek és vagyoneredetének igazolásáról szóló törvényjavaslatát a Szlovensko zálügyi képviselőcsoportja. Veronika Remišová és Igor Dusenka szerint olyan esetekben lenne szükség ellenőrzésre, amikor jelentős eltérés mutatkozik egy személy hivatalosan bejelentett jövedelme és vagyona, illetve kiadásai között. A javaslat alapján az ellenőrzést az adóhatóság végezni saját kezdeményezésre, vagy megfelelően aláírt bejelentés alapján. Ha valaki nem tudná hitelt érdemlően igazolni jövedelme vagy vagyona eredetét, az igazolatlan jövedelmet utólag megadóztatnák, és bírságot is kiszabhatnának. Filip Kuffa, a környezetvédelmi államtitkár egy sajtótájékoztatón részletesen beszélt családja és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter megromlott kapcsolatáról. Kuffa szerint 2020-ban ő, édesapja Stefan Kuffa és Taraba együtt jutottak be a parlamentbe az SNS listáján. Állítása szerint eredetileg abban állapodtak meg, hogy közösen lépnek be a pártba, később azonban Taraba egyedül nyújtotta be tagfelvételi kérelmét. Kuffa szerint a kapcsolat végleg megromlott, miután az SNS áprilisban elutasította Taraba párttagságát. Kérelmét. Az államtitkár kifogásolta a miniszter róla és családjáról tett nyilatkozatait, és korábban azt is jelezte az SNS vezetésének, hogy szerinte problémák vannak a minisztériumon belüli együttműködéssel. Kuffa egyúttal szakmai kritikát is megfogalmazott Tarabával szemben. Szerinte aggályosak egyes vízgazdálkodási közbeszerzések, valamint az állami pénzek magáncégeknek történő juttatása és egyes állami vagyonértékesítések felgyorsítása. A CIA állítólag arra figyelmeztetett több európai kormányt, hogy Oroszország tengerről indított dróntámadásokat készíthet elő, írja a spanyol El Mundo. A lap szerint a lehetséges célpontok között Olaszország, Franciaország és Spanyolország szerepel. A beszámoló szerint a drónokat kereskedelmi hajókról, konténerekből indíthatnák, így azok nehezebben lennének felismerhetőek. Az El Mundo által idézett források szerint a művelet célja elsősorban nem súlyos pusztítás lenne, hanem például egy repülőtér működésének ideiglenes megzavarása, tűz okozása vagy katonai létesítmények elleni akció. Alap szerint az esetleges orosz műveletet a 2027-ben esedékes európai választásokkal is összefüggésbe hozzák. Bonyolult koalíciós tárgyalások kezdődhetnek a németországi Sachsen-Anhalt tartományban, miután a szeptember 6-ai választást az AfD nyerte 43,8%-os eredménnyel, de nem szerzett abszolút többséget. A szociáldemokrata SPD az AfD kivételével valamennyi parlamenti pártot egyeztetésre hívta egy lehetséges kormány létrehozásáról. A zöldek és a baloldal elfogadta meghívást, a kereszténydemokrata CDU azonban közölte, hogy ellenzékben marad. Az SPD, a CDU, a zöldek és a baloldal együtt 39 mandátummal rendelkeznek a tartományi parlamentben, ugyanennyivel az AfD is. A többséghez 42 képviselő támogatására van szükség. Az Európai Unió aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok korlátozhatja a dízel üzemanyag exportját. Az Európai Bizottság szóvivője szerint egy ilyen intézkedés az Atlanti-óceán mindkét partján negatív hatással lehet a piacokra. Donald Trump amerikai elnök kedden támogatta a dízelexport esetleges betiltásának ötletét, amelynek célja az amerikai üzemanyagárak mérséklése lenne. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a kormányzat jelenleg vizsgálja a lehetőséget. Az Európai Bizottság szerint az Egyesült Államok fontos beszállító Európának, különösen a dízel és a repülőgép üzemanyag terén. A közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt ugyanis több hagyományos ellátási útvonal is akadozik, ami hozzájárult az üzemanyagárak emelkedéséhez.
0: Időjárás.
1: Ma este többnyire felhős lesz az ég, helyenként eső vagy zápor is előfordulhat, a hőmérséklet 11 és 6 fok között alakul, holnap reggel pedig változóan felhős időre ébredhetünk, északon helyenként esővel, a Tátrában havazással, néhol pedig köddel, a hőmérséklet majd 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Ekecs és Tallós között. Két személyautó ütközött, az egyik sávot lezárták. Pozsonyban a Sáncová utcában a Prágai út felé mintegy 10 perces torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám.
2: 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. A fordított piramisba, ide a nappali stúdiójába meg is érkeztek az Ipolymenti jégmadarak, vagyis a Kingfishers két tagja, mert Nagy Bálint nincs most itt velünk, őt innen üdvözöljük, viszont akik itt vannak, Benkó Reinold Krisztián, a zenekar frontembere, és Szabó Attila dobos. Sziasztok! Köszönöm, hogy ide röppentetek hozzánk.
1: Szia, sziasztok! Köszönjük a meghívást, és a hallgatókat is köszönjük.
0: Azért nem volt ez olyan rövid út, hogy ide penés, hanem meséljetek azért, milyen hosszú utat tettetek meg, hogy ide érjetek hozzánk élő adásba.
1: Hát kérlek szépen, én 6:30-kor keltem.
0: Azért az nincs is olyankor.
1: Az nincs. Elindultam 7-kor, Újvarban megálltam egy finom kávén, majd felvettem Attilát, és innen Attila mondja tovább a történetet.
2: Igen, nekem rövidebb utam volt, úgyhogy én kialudhattam magam. 7:30-kor keltem.
0: Nagyon örülök, hogy itt vagytok. És az a jó, hogy ugye a Kingfishers-szel mindig lehet miről beszélgetni, és majd nagyon különleges apropónk van, ugye aki követi és ismeri az Ipolymenti jégmadarakat, az tudhatja, hogy igen, most egy nevet meg kell most szokni, amit nem is olyan nehéz szerintem, mert ez, igen, egy új nevet, méghozzá Attiláét. Megbeszéltük, hogy Ati, mert hogy te inkább Attinak érzed magad.
2: Attila az olyan komoly. Jobban szeretem az Atit.
0: Viszont azt is hozzátettem, hogy Ati annyira belepasszol a zenekari portfólióba és a zenekar profiljába, hogy nem lesz nehéz ez a megszokás. Ati, hogy érzed magad a zenekarban?
2: Szerintem nagyon jó. Még eddig csak egy koncerten voltam, elég jó volt.
0: De hát ugye azt is tudjuk, hogy a zenekari élet az nem feltétlenül a színpadon kezdődik, hanem megelőzi a stúdiózás, igen, a próbák, az összeszokós időszak. Igen. És hát ti most ebben vagytok benne?
2: Úgy vagyunk, igen. Ebben az összeszokós időszakban.
1: Ugye volt már egy fotózás, ezt a egész úgymond imidzsváltást megelőzte egy fotózást, előtte számtalan próba, ötletelgetések, tervezések, egy kis team building, szóval így minden megelőzte ezt az első koncertet, és nagyon jól sikerült a debüt koncertje Attilának. Attinak elnézést.
0: Igen. Ati, így érted meg? Te is ilyen nagyon jónak ezt az első koncertet?
2: Szerintem nagyon jó volt. Elején izgultam, de koncert után megvoltam én is. Büszke voltam magamra, büszke voltam a többiekre is. Jó volt a koncert, nagyon.
0: Ugye Reni, előbb említetted ezt az imidzsváltást, ugye van egy nagyon jó kis vizuál világotok, hogyha ezt így nevezhetjük, ilyen zöldes, kékes, pirosas, átmenet.
2: Modernes.
0: Egy ilyen jó kis fotózásotok volt már, és azért is mondtam, hogy Atti nagyon könnyen így beépült, mert hogy ezt a vonalat már láthattuk tőletek, és most tulajdonképpen Atti ebbe érkezett meg, és olyan tényleg ilyen természetesen épült be a fotókon keresztül is így a közönség szívébe, és így hozzátok, és ilyen nagyon könnyedén épült be, Reini.
1: Hát ezt alá tudom írni, mert tényleg már az első próba is olyan volt, mint hogyha nagyon régóta együtt zenélnénk. Attila nagyon szorgalmas volt, és megtanult a dalokat egyből első próba arra, szóval tényleg le a kalappal, pedig vannak ott azért elég technikásabb dalok is, és még azok is mentek neki hiba nélkül, szóval itt Balinttal egymásra is néztünk, és meg voltunk lepődve, hogy ez ebből lehet valami, és hogy ez jó lesz. És igen, Bencénkkel ugye már a hallgatóink, nézőink láthattak ezeket a neonos, ledfényes, színes képvilágot, színes vizuálokat, és ezeket építettük át, ugye Zöldemese volt a megalmodója ennek, és ő is csinálta a fotózást, és hát szerintem magukért beszélnek a képek.
0: Ugye lesz majd dalpremierünk is, a Kingfishers újdonságát majd meghallgatjuk, a beszélgetés legvégén látom benned, tehát egy picikét ide kell hoznom ezt a gondolatot és ezt a dalcímet még, mert hogy ti megláttátok Atiban, hogy ő lesz a ti dobosotok, de hogy nem is akárhogy. Én itt a ma délelőttben így fölvezettem ezt már itt többször, hogy tulajdonképpen ez kicsit olyan, mint a párkeresés.
1: Vagy
0: kicsit olyan. Mennyire azonosultatok ezzel a gondolattal, hogy hát igen, profilkép alapján ráírok valakire, tehát Bálint egy zseniális ötlettel állt elő. Meséljetek erről egy kicsit.
1: Hát ugye még olyan nincs a Tinder dobosoknak.
2: De Tinder dobosoknak. Lehet, hogy már kitalálnak olyan.
0: Balintnak kéne igen, jel, hogy igen, igen, aki ja, tetszik jobbra-balra, ja.
1: Igen. Viszont Balint hozta onnan inspirálódva, valahonnan hozta az ötletet, hogy akkor úgy csinálta, hogy Markó Ádámnak a ismerősein végigment. Ugye Markó Ádám Magyarországon egy ilyen elég híres dobos, és ő ismerőseim végigment, és mindenkinek, akinek dobbalca, vagy dob, valamilyen dobbal viszonylatos dolog volt ugye a profilképén, arra ő ráírt. És amikor már a 15. emberre írt rá, és nemleges választ kapott, elküldte Atit, és mondta, hogy Rajni, írj rá kérlek erre a srácra, mert nekem mindenki nemleges választ mond, vagy elfoglalt, vagy nincs ideje, hogy próbáljam meg én, és akkor hála égnek
2: sikerült. Így született a Ati a zenekarba.
0: Igen. Ati a zenekarba. De hogy milyen más szempont volt, mert oké, profilkép alapján láthattunk, vagy láthattatok dobosokat, vagy potenciális dobosokat, vagy legalábbis ütőhangszerhez közel volt, vagy van azoknak az illetőknek, akikre ti ráírtatok, vagy akikre Bálint ráírt. De milyen más szempont volt még, hogy te teljesen mindegy volt, hogy hova valósi volt?
1: Hát, a dobos ritka, mint a fehér holló, főleg itt felvidéken, ugye?
0: Meg mint a jégmadarak?
1: Meg mint a jégmadar, igen. Ugye nem volt, az is egy szempont volt, hogy örültünk volna, hogyha tényleg felvidéki dobost találunk, hálaiknek sikerült.
0: Tehát Ati lett a ti adóászotok.
1: Úgy is mondhatjuk, igen.
0: Igen. És ezt a megismerkedést fogjuk már is boncolgatni, de most meghallgatunk egy Kingfishers-dalt, hogy kellőképpen rátok hangolódjunk, a Fagyott Föld című dalotokat hallgatjuk itt most meg a Nappaliban, a Pátria Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést az Ipolymenti jégmadarakkal, vagyis a Kingfishers-szel, a stúdióban Benko Reinold Krisztián és Szabó Attila.
3: Fagyott a föld, mirem vár, tudom, nem remélek mást, már csak a hang.

0: remélek mást.
1: Ahogy az Ipoly menti madarak zenélnek, úgy még a föld is megfagy, vagy akkor még a föld is megfagy. Ezt még lehetne tovább csűrni és csavarni, de a stúdióban továbbra is itt van velem Benkó Reinold Krisztián, valamint Szabó Attila, az Ipoly menti Kingfishers új taggal bővült, illetve tagcsere történt, hogy egészen pontosan fogalmazzak. De Reni, ahogy a zene alatt beszélgettünk, nem tűnt úgy, hogy haraggal váltatok volna el Bencével.
2: Na, egyáltalán mai napig tartjuk a kapcsolatot, küldözgetünk egymásnak videókat, vagy éppen reelseket, ugye Instagramon megkövetjük egymás munkásságát, szóval jó a kapcsolat.
1: Igen, és ezt örömmel hallom. Ugye visszatérünk egy kicsit még ehhez a bizonyos zenekari megismerkedéshez. Ati, hogy fogadtad ezt az első üzenetet, amit végül nem Bálintól kaptál, hanem mert addigra már ő föladta, amit viszont Reini elküldött neked?
3: Hát kaptam üzenetet Reinitől, hogy ilyen lehetőséget játszani ilyen metal zenekarban. Meghallgattam néhány videóklipet, és nagyon, nagyon megtetszett ugyanúgy a stílusa is a zenéknek. Tehát mindig amúgy kiskoromtól álmom volt metal zenekarba játszani egyszer. Modern, ilyen modern metalba, pop metalba. Mindig.
1: Itt mindenki álma valóra vált, itt igen. Azt mondhatjuk, hogy igen. Tényleg. De azelőtt egyébként, mert hogy korosztályban nagyjából megegyeztek.
3: Igen.
2: Attila most a junior a zenekarban.
3: Junior, úgy hívnak engem, egy Juni.
2: Igen.
1: De ez így, tehát hogyha van is korkülönbség, ez így
2: pár
1: nem,
2: év, igen,
1: pár
2: igen,
1: év
2: igen.
1: De hogy ez
2: igen.
1: Így nem látszódik, szóval egy korosztály vagytok.
2: Igen.
1: Tudtatok egymásról azelőtt, vagy tényleg ezt a zenei megismerkedést, ezt egy magyarországi dobosnak köszönhetitek?
3: Én nem ismertem még a zenekart egyáltalán. Először hallottam, mikor Reini írt nekem.
1: Nagyon sokat poénkodtunk ezen, hogy de valóban, aki zenekarban tevékenykedik, az tényleg tudhatja, hogy úgy működik egy zenekari élet, mint egy párkapcsolat, mint egy házasság, mondhatjuk ezt így is, ahol viszont ugye kettő embernél több van, jó esetben, főleg egy mondjuk egy rockzenei, vagy egy metalzenei formációban is, és hát nagyon fontos az első találkozás, nagyon fontos a kémia, de még mielőtt eljutunk az első próbához, Ati, mi történt, amikor ugye Reini fölkeresett, válaszoltál neki, utána kezdtél nyomozni, mert mondtad, hogy nem ismerted őket.
3: Igen, utána kezdtem nyomozni, először, hogy milyen messze van a zenekar.
1: Jött a kutató munka.
3: Hogy számítsak arra, hogy ugyanúgy ebben az iskolai évben is érettségizek, úgyhogy hogy mindent összeegyeztetni az érettségivel is, ugyanúgy az iskolával, és hogy legyen idő a zenekarra is, mert a Kingfishersen kívül, most, hogy dobos vagyok, azon kívül van még egy zenekarom is, ami akikkel szokunk járni próbára is, koncertre is, és hogy legyen idő egyszerűen mindenre.
1: Reini, tőled megtudhattam azt, hogy amikor Attival az első próbára készültetek, előtte már egy koncertre készültetek egy másik dobossal. Hogy kell elképzelni ezt a részét? Tehát tényleg készültetek arra a bizonyos koncertre, egy igen. Próba után jött a másik.
2: Igen, ez úgy volt, hogy Király Helmetszre készültünk, és akkor Bencénk az pont a szupermenedzsmentes produkciójával lépett fel a Budapest Parkban, és akkor nem tudott jönni a mi koncertünkre, és kellett egy beugró dobos. Ati addig még nem voltak annyira összegyakorolva, hogy a részek egy vagy két próbánk volt szerintem csak addig, és jött egy kőbányai session dobos, Bálint, úgymond Bálint, aki ledobolta azt a koncertet, és nagyon jó sikerült, és ott is tetszett a közönségnek, is jó volt. És úgy nézett ki a próba, hogy délelőtt próbáltunk a Bálinttal, a kőbányás dobossal, délután pedig jött Ati. És mi megkészülöttünk már a Hajdúszoboszlói koncertre, ahol Atinak a debüt koncertje volt.
3: Igen, az első koncertem a Jégmadarakkal.
1: Ugye, ha maradunk a kapcsolati vonalnál, akkor megtörténik az online ismerkedés, nyilván lehet első benyomás ott is, de hogy nagyon számít az, hogy amikor ténylegesen az offline világban találkoznak az emberek egymással, na ott hogyan működik az a bizonyos kémia? Milyen volt az első találkozásotok? Volt bennetek izgalom? Mi az, amit elvártatok a másiktól, Ati?
3: Első találkozás nálunk volt, tartoskedden kávéztunk, 5 órát beszélgettünk, Jó volt a találkozás, és örültem.
2: Igen, elmentünk a tiék szüleihez beszélgetni, és üdvözöljük innen is őket, köszönjük szépen, igen, a vendéglátást.
1: Hosszas
2: vendéglátás volt, igen. Nagyon jókat nevettünk, tényleg az első pillanattól meg volt az összhang, nem csak Attival, hanem a szüleivel is, szóval.
1: Igen. Szuper. Tehát a szülői ismerkedésen is túl vagytok most már.
2: Igen.
1: Ez is megvolt. Utána pedig ugye elkezdődtek a próba folyamatok. Most hol tartotok jelen esetben?
2: Hát igazából na számunkra már lezárult a szezon, meg volt a utolsó koncert idén, igen, ami Attinak az első is volt. Most stúdiómunkák vannak folyamatban, írjuk a dalokat.
3: Dalírások.
2: Igen, Attila is éppen otthon írja meg a dobrészeit, de mondd el Bátran, hogy haladsz a dolgokkal.
1: Ez most teljesen új terep neked, Ati? Hogy
3: nem
1: dalokat
3: teljesen új. Hát írni, dalokat írni nem nagyon írtam, még a szlovák zenekarnak úgy írtam, igen, de így nem teljesen új.
1: És tehát akkor az úgy néz ki, hogy továbbra is a Kingfishers, régi Kingfishers tagoktól, vagy nem is tudom, hogyan nevezhetnélek benneteket, hogy hogyan különböztessek meg a régi új és új tagot, hogy kitől indulnak az ötletek, tehát hogy ez változatlan maradt, rejni a munkafolyamatotok?
2: Hát ugyanúgy felváltva vagy tőlem, vagy Balintól jön éppen egy dalötlet, és akkor azt a dob nélküli verziót küldjük ki.
3: Igen,
2: Attinak.
3: És megírom a dobokat otthon.
1: Ati, mennyire fordult meg az a fejedben, hogy most, vagy mennyire gondolkodtál azon, ugye mindig, hogyha egy új tag érkezik egy zenekarba, akkor úgy fölmerülhet bennem, hogy most merhetem-e vállalni önmagamat, kiépíteni a saját kis világomat mondjuk az adott zenekaron belül, értsük most a Kingfishersen belül, vagy pedig azért kicsit rá kell építeni az előző dobosra vagy dobosokra?
3: Szerintem rá kell egy kicsit építeni az ezelőtti doboshoz is. Ugye ezelőtti dobosnak is megvolt a stílusa. Úgy kell ráépíteni a dalokra, hogy illjen, passzol.
2: És amiket tök jól csinálsz, és tök jól működnek ezek a dolgok, szóval.
3: Köszönöm.
1: Igen, tehát hogy így alkot most a Kingfisher zenekar stúdióban továbbra is Szabó Attila, valamint Benko Reinold Krisztián. Tehát jelenleg most alkotásban vagytok, készülnek az új dalok, ma egyébként egy dalpremiért is hallhatunk majd, de erről egy kicsit később beszélgetünk majd. Ugye azt mondtátok, hogy sikeres volt az első koncert. Honnan tudtátok, hogy oké, Ati tényleg közénk való, Reini? Mi volt az a pont? Ez egy dalhoz köthető, vagy ez már tényleg így a próbán így eldőlt?
2: Szerintem már így az első találkozásnál eldőlt, hogy tényleg nagyon közvetlen volt. Ati is, szülei is, látjuk, hogy szereti csinálni, érdekli őt, és a szenvedéllyel üti a dobot. Ez ilyen elsőtleges szempont, tényleg ez a legfontosabb, hogy igen, nem muszájból csinálja az ember, hanem szeresse.
3: Azt rögtön már az első próbán, már az első találkozáson is már megvolt a kémia, ugye, a zenekarral együtt.
1: Most mennyire helyeződött át a próba helyszín, vagy az, hogy hogyan próbáltok? Mert ugye még mindig Ipoly menti jégmadarakként emlegetünk benneteket, de ti azért most már nagyon sok időt töltötök Csalló közben.
2: Egyre többet bizony. Én kedvesem és Balint kedves.
1: A madarak ugye szívét Csalló közi lányok rabolták el, mondhatjuk ezt így is.
2: És, igen, ez így van. Közi.
1: És most már így egyre többet vagytok itt a környéken.
2: Igen, próbáltunk már Attilaiknál is, próbáltunk már náluk is, és ezt fogjuk hozni, hogy felváltva, hogy ne kell mindig Attilának leutazni hozzánk, vagy amikor mi éppen átrepülőben leszünk, akkor megállunk Attilának egy próbára, és megyünk tovább, vagy így próbáljuk
3: ilyen
2: majd összehozni
3: a meg lehet oldani a próbákat.
2: Igen.
1: Igen, tehát a távolság az nem is olyan nagy ilyen szempontból, hogyha így
3: nem,
1: innen
3: nem,
1: közelítjük
3: nem,
1: meg.
3: Hogyha így meg lehet oldani.
1: Mennyire kell készülnötök a következő időszakra, a következő fesztivál szezonra? Tudom, hogy most még sokaknak így meglepően hathat, hogy igen, most még egyelőre itt van előttünk az év vége, de már azért némelyest készülni kell a következő szezonra.
2: Hát igen, úgy van, hogy a jövő évi fesztiválok azok már most a szervezők már most kezdik szervezni a dolgokat, szóval most van az ideje annak, hogy küldjük a beajánlókat, promózzuk a zenekart, minél több dalt adjunk ki, és ebben a folyamatban is vagyunk benne. Most, hogy voltunk Hajdúszoboszlón, ott töltöttünk egy egész hétvégét. A fesztiválon nagyon sok koncerten voltunk, és tartottunk egy ilyen kis eszmecserét.
3: Ismerkedést a zenészekkel is ugyanúgy.
2: Igen. Egy kis brainstormingot, hogy mik a jövőbeli tervek.
1: És mire jutottatok? Ha persze ez publikus.
2: Na, nem fogunk unatkozni, az biztos.
3: Van sok munka, igen. Hát most novemberben tervezünk egy dalt kiadni, ugyanúgy, hogyha elmondhatom a címét.
2: Persze, hogy
3: az lesz a címe a dalnak, hogy Nem az ágyamon.
1: Wow, ütős cím, igen. Igen.
3: És aztán pedig tervezünk 2 angol dalt is kiadni a stúdióban.
2: Erre még nem volt példa.
3: De hát erre még nem volt.
1: Ez meg is ütötte a fülemmel, tehát akkor maradjunk itt egy kicsit. Tehát angol nyelvű dalok. Milyen vizekre szeretne elvezni a Kingfishers az angol dalokkal? Szerintem nyitnátok ezt... a nemzetközi piac felé is?
2: Hát, hogy nemzetközi piac lesz belőle, azt nem tudom, de pont Barany Jánossal beszélgettünk a múlt héten, is kérdezte, hogy mennyi dal lett eddig kiadva. És számolgattam össze a dalokat, és ma 20-on felül voltak így a Kingfishers-es nóták, amik ugye elérhetőek bárhol, YouTube-on, Spotify-on, mindenhol, és gondolkodtunk azon, hogy basszus, összes magyar, de mindig így bennünk volt a gondolat, hogy akar egyet-kettőt megcsinálni angolul, és pont a Balintnak van most egy ilyen angol szövege, egy ilyen angol ötlete, és hát miért ne próbálkozzunk, meg ilyen még nem volt, szeretünk újat kipróbálni, szóval ennek apropójából is, hogy hátha.
1: Ugye egy új tag az a sok munka mellett azért egy új lendületet is jelent, egy nagy lendületet. Lesz valami változás, vagy már elindult esetleg valami változás a Kingfishersnél? Bármilyen téren és bármilyen területen, vagy pedig hűek maradtok önmagatokhoz, és azt a vonalat viszitek tovább, amit eddig is képviseltetek?
2: Hát szerintem stílusilag így az elmúlt pár dalban vagy évben megtaláltuk azt a hangzásvilágot, ami nekünk is tetszik, és amit szeretünk, és amit képviselünk. Ezt szeretnénk tovább vinni, persze finomítani még így a jövőben.
1: Pont ezen gondolkodtam, hogy melyik dalt határoznátok, vagy melyik dalt említenétek, hogyha a Kingfishers vonalát be kellene így lőni, és meg kéne határozni. Melyik a legKingfishersesebb dal? Ati, te hogy látod? Te kicsit még kívülálló szemmel is tudod ezt nézni.
3: Szerintem a Szórakozni.
1: Nekem a Cero jutott eszembe, de hogy nagyon közeli a
2: igen,
1: kettő.
2: Igen, ez a kettő egymás után lett kiadva, igen. És egymás után is íródott ez a két dal.
1: Tehát ez a Kingfishers
2: egyébként új vonal. Nekem is ez a kettő, a Cero és a Szórakozni. Cero.
1: Igen, és ez az új vonala tehát a Kingfishersnek. Mi az, amit most hallhatunk tőletek? Ugye, ahogy említettem, most jöhet a doppergés. Ati, na mutasd nekünk egy kis doppergést. Nagyon jó. Hát most jön bizony hamarosan, pillanatokon belül, de azért még nem engedlek el benneteket.
3: Még nem.
1: Zárásként fogjuk meghallgatni majd a legújabb dalotokat, ami szerintem zseniálisan illik ehhez a zenekari párkereséshez, a hiányzó láncszem megtalálásához. Látom benne, tehát ti megláttátok Atiban, amit meg kellett látni, azt a pluszt. De mit lehet a dalról tudni? Ez most Atiról szól, vagy mi az, amiről szól számotokra?
3: Na,
1: ez az újdonság.
3: Én magam se tudom. De arról szól a refrén, látom benned azt a fényt, ami a romokon is áttör még. Szerintem Réni tudja a legjobban megmagyarázni, hogy
2: ez Balint tollából eredő sorok. Igazából a dal arról szól, és ez a, amit Ati is említett, ezt a sort, ez nagyon szépen körbe foglalja a dalnak a mondani valóját, hogy akkor, amikor a legmélyebb ponton vagyunk, akkor is meg kell találni azt a szikrát, és megkapackodni benne, és feltörni a mélyből.
1: Mikor született ez a dal?
2: Ez egy nagyon, nagyon friss nóta, szerintem 2 hónappal visszamenőleg volt az első ilyen demo változata, azután elmentünk Gilához, Balint feljátszotta a gitárokat, a többi dolgot, a énekeket, azt otthon, Ati a dobokat otthon nála vette fel, szóval ezt megpróbáltuk így házon belül megoldani.
1: Nem tudom, hogy egy riff, egy akkordmenet, egy dallam, sor a szövegből, kit mi érint meg legjobban ebből a dalból? Kinek melyik úgy igazán a része, ami az övé? Van ilyen?
2: Ó, nekem Nekem nagyon nagy kedvence van benne, egy ilyen kórusos rész, ahol nagyon sok szólal meg egymás alatt, és emlékszem, hogy pont még a demo részénél tartottunk a dalnak, és akkor Balint már hazament, és miután hazament, én még egy órán, másfél órán keresztül írtam a szólamokat a dalra, és akkor már Balintnak és Atinak is már csak a kész verziót mutattam meg, és nekem az a kórusos szólamos rész, az nekem az a kedvencem a dalból.
1: Ati, neked mi a kedvenced?
3: Nekem a refrén. Látom benned azt a fényt, ami a romokon is áttör meg.
2: Hát itt megfogta a szöveg.
3: Megfogta a szöveg, igen.
1: Hát mert hogy ez a ti közös történetetekbe abszolút belepasszol szerintem. Nem akarom belemagyarázni.
3: Véletlen egybeesés szerintem.
2: De lehet véletlenek nincsenek.
1: Igen, nincs véletlen, igen. Mi az, amit a közös zenéléstől, ettől az új lendülettől, ettől a lendülettől vártok?
2: Ati, mit vársz?
1: Mit vársz a Kingfishers-től, Ati?
3: Sok koncertet.
2: Sok jó élményt.
3: Sok jó élményt, egyszerűen.
1: És sok dalt.
3: És sok dalt?
1: Igen.
2: Hát bízunk benne, hogy sok lesz.
1: Hát, hogy így felsoroltátok, nem fogtok unatkozni, ez ténylegesen így kiderült, és én nagyon szépen köszönöm, hogy ide repültetek hozzánk, jégmadarkáink, ide repültetek hozzánk, a Kingfishers újdonságával búcsúzunk, illetve Benko Reinhold Krisztián és Szabó Attila is megköszönöm, hogy itt voltatok velünk, hát további jó közös zenélés, alkotást kívánok nektek, és hát Ati koncerteket is szeretne, hát legyen sok koncertetek.
3: Remélem lesz.
2: Ha intézel, akkor lesz.
3: És majd repülünk a koncertekre.
1: És repüljetek csak a koncertekre, én köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Látom benned a Kingfishers újdonsága itt a Nappaliban.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SZSZ határozattal reagálna Peter Pellegrini ENSZ beszédére. Magyar Pétert magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa. Ma este többnyire felhős lesz az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Samuel Migál, szlovák informatizációs miniszter nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy Radomír Šalitoros államtitkár visszatérhet a parlamentbe. A lehetőségről Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár beszélt a mai sajtótájékoztatóján. Kuffa szerint Robert Fico miniszterelnök attól tart, hogy Šalitoros ismét képviselő lesz. Migál erre úgy reagált, hogy nem tudja Kuffa milyen információk alapján beszélt erről. A miniszter egyúttal méltatta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter eddigi munkáját. Kuffa korábban arról beszélt, hogy Taraba leváltása és Šalitoros esetleges parlamenti visszatérése is politikai változásokat jelezhet a kormánykoalícióban. Radomír Šalitoros jelenleg a beruházási, régiófejlesztési és informatizációs minisztérium államtitkára, korábban parlamenti képviselő volt. Az ellenzéki SZSZ parlamenti határozatot terjeszt elő, amelyben azt szeretné elérni, hogy a kormány erősítse meg Peter Pellegrini államfő ENSZ találkozón képviselt álláspontját. A párt szerint a köztársasági elnök New York-i beszédében a nemzetközi jog, Ukrajna területi integritása és a civil lakosság védelme mellett foglalt állást. Az SZSZ szerint a tervezett határozat kimondaná, hogy Ukrajna területi integritását tiszteletben kell tartani, és a határokat nem lehet erővel megváltoztatni. A párt emellett bírált Robert Fico vezette kormányt a biztonságpolitikai intézkedések miatt. Pellegrini szerdai ENSZ beszédében a nemzetközi jog tiszteletben tartását hangsúlyozta, és elítélte az ukrajnai civil területek és kritikus infrastruktúra elleni támadásokat. 14. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a Vatikánban. A találkozó után Magyar Péter nyíltnak és barátinak nevezte a megbeszélést és meghívta a pápát magyarországi látogatásra. A tárgyaláson szó volt a magyarországi és európai helyzetről, a háborúról, az energiaválságról és a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokról. A megbeszélésen a magyar katolikus egyház helyzete, valamint a keresztény hagyományok és a külhoni magyar közösségek helyzete is szóba került. Magyar Péter ajándékot is vitt a pápának. 12. Pius 1956. november 10-i rádióbeszédének kézzel készített leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását. A magyar kormányfő ezt követően a Vatikán államtitkárságán folytatott megbeszéléseket. Donald Trump amerikai elnök szerint a mesterséges intelligencia is fontos témája lesz mai találkozójának Xi Jinping kínai elnökkel. Trump közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok és Kína sem támogatja az AI fejlődésének új biztonsági szabályozását és a jelenlegi helyzet fenntartását szeretné. Trump korábban az ENSZ-ben is elutasította a mesterséges intelligencia nemzetközi szabályozására vonatkozó felhívásokat. Hétfőn több mint 20 ország vezetője ugyanakkor közös nyilatkozatban sürgetett kötelező biztonsági intézkedéseket a fejlett mesterséges intelligencia területén. A Trump-Xi találkozó további fő témái között a kereskedelmi kapcsolatok, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kommunikációs csatorna létrehozása is szerepel. Késelés történt ma reggel egy misén a dél-kelet-lengyelországi Jaroszláv egyik pencés kolostorában. A TASR hírügynökség beszámolója szerint a támadásban 2 egyházi személy meghalt, 3 ember pedig megsebesült. A rendőrség őrizetbe vett egy 31 éves ukrán állampolgárságú férfit, akit a támadással gyanúsítanak. A támadás körülbelül 9:30 történt, a rendőrség szerint a férfi késsel több embert megsebesített, köztük 4 férfit is egy nőt. A sérültek között papok is vannak, egyikük állapota válságos. A hatóságok egyelőre nem közölték a támadás indítékát. A helyszínen ügyészek, szakértők és rendőrök dolgoznak, tanúkat hallgatnak ki és gyűjtik a bizonyítékokat.
0: Időjárás.
1: Ma este többnyire felhős lesz az ég, helyenként eső vagy zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 11 és 6 fok között alakul. Holnap reggel pedig változóan felhős időre ébredhetünk, északon helyenként esővel, a Tátrában havazással, néhol pedig köddel. A hőmérséklet majd 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Ekecs és Tallós között. Két személyautó ütközött, az egyik sávot lezárták. Pozsonyban a Sáncová utcában a Prágai út felé mintegy 10 perces torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Keresi az önnek való álomautót? A Losonci AA autóban folyamatosan akár 150 azonnal elvihető autó közül válogathat. Minden járművünk Car Vertical ellenőrzéssel, 10 napos cserélhetőséggel, akár 0%-os önrésszel és kedvező személyre szabott finanszírozással várja önt. Látogasson el hozzánk Losoncra, a Zólyomi útra, és válasszon még ma a legnagyobb kínálatból. Válassza a biztosat! AA autó.
4: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok! Önök a határon túli magyarokról szóló podcastot, a Hatumát hallgatják. Pressburger Csaba vagyok, és ma nem hármasban beszélgetünk, hanem négyen. Parászka Borókával és Finta Márkkal együtt egy kárpátaljai vendégünk lesz, a témánk pedig a magyar-ukrán viszony alakulása, illetve a kárpátaljai magyarok helyzete viszony függvényében. Aktualitást pedig az ad mindennek, hogy az utóbbi napokban, hetekben intenzív eszkalációnak lehetünk tanúi ukrán-magyar vonalon. Legalábbis külső szemlélőként ezt láthatjuk. De haladjunk sorjában. Ugye júniusban Budapest és Kijev bejelentette, hogy megállapodtak a kárpátaljai magyarok ügyében. Magyar Péter történelmi megállapodásról beszélt, amely rendezi a kárpátaljai magyarok nyelvi, oktatási és politikai jogait. Azóta eltelt 3 hónap, törvény nincs, a két vezető nem találkozott. Magyarország közben 3-szor megállította Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait, múlt héten pedig már az ukrán külügyminiszter írta az X-en, hogy Orbán Viktor elment ugyan, de a politikája még mindig virágzik Magyarországon. Szóval, hogy hol akadt el ez a megállapodás, mi a célja Budapestnek és mi Kijevnek a viszony újabb kielezésével, és persze mit érez mindebből a vita tárgya, vagy ha úgy tetszik, a szenvedő alanya, a kárpátaljai magyarság. Erről kérdezzük vendégünket, dr. Zubánics László, egyetemi docenst, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. Jó napot kívánok, üdvözöllek itt a virtuális stúdiónkban. Egy picit csak kibontanám ezt az elejét ennek a kronológiának, mert azt gondolom, hogy fontos, tehát rögtön a választások után egy-két héttel, április vége felé volt arról szó, illetve Magyar Péter kezdeményezte, hogy legyen egy találkozó kormányfő, illetve államfői szinten, tehát Zelenszky és Magyar Péter találkozzanak, még helyszínt is kijelöltek, Beregszászt, vagy lehetséges helyszínt. Aztán május közepén egy szakértői tárgyalás kezdődött, júniusban már bejelentették, hogy megállapodtak, néhány napon belül lesz is egy találkozó, akkor ez a találkozó végül elmaradt. Egyszerűen nem teljesen világos itt távolról, hogy hol akadt el ez a történet, ami úgy tűnt, hogy nagyon gyorsan, nagyon pozitív véget érhet, és akkor most eljutottunk odáig, hogy Magyarország azóta 3-szor vétózta az integrációs folyamatát Ukrajnának, illetve most megkezdődött egy ilyen kommentháború, vagy nem tudom, minek nevezzem, az X-en, ahol az egyik Orbánhoz hasonlítja magyart, illetve a két rendszert hasonlítja össze, a másik pedig valami foci csapatos furcsa hasonlattal próbál élni. Szóval, hogy én nem tudom már, hogy tulajdonképpen hol akadt el ez a történet, és miért jutottunk idáig, hogy ennyire eszkaláltak.
1: A valóság és a egyéb dolgok, amely az egyszerű újságolvasónak, vagy podcast hallgatónak, nézőnek tűnne, az nem felel meg teljes egészében annak, ami valójában történik. Tehát azért tisztában kell lennünk, hogy valószínűleg a felek, tehát mind az ukrán, mind a magyar fél az elmúlt évek kommunikációjának a sikertelenségeiből tanulva az ügyeket nem viszik ki az asztalterítőre, illetve az elkészült munkafolyamatok részleteit nem osztja meg a külvilággal. Valószínűleg ebben benne van az is, hogy a magyarországi választások azok gyakorlatilag a virtuális térben zajlottak, és boldog-boldogtalan önmagát kinevezett szakértők minden témában igyekeztek véleményt nyilvánítani, akkor is, ha nem értettek hozzá, vagy nem értették azokat a dimenziókat, amelyek ebben a kérdésben jelen vannak. Most akkor ilyen néhány kulisszatitkot lévén, hogy ebben a korábban felsorolt folyamatokban jó magam is részt vettem, illetve jelenleg is alkotó részese vagyok. Tehát a bejelentés és a megállapodás ez annak köszönhető, hogy május 20-án megkezdődtek ezek az egyeztetések, gyakorlatilag a felek, a ukrán és a magyar külügyminisztérium, illetve a felkért kárpátaljai magyar szakértők azokat a kérdéseket, amelyek ebben a korábban az előző magyar kormány által megfogalmazott 11 pontban megfogalmazásra, illetve feltételként átadták az ukrán fél részére, ezeket végigvette mind a két fél. Az ukrán fél megtette a maga szükséges javaslatait, a magyar szakértők ezeket megvizsgálták, javaslatokat fogalmaztak meg. Tehát az, hogy nincs törvénytervezet, ez a jelenlegi állapotban ez így nem igaz. Tudnélik, most már van. Sőt, ha minden igaz, talán a hét folyamán az ukrán kormány ezt be fogja terjeszteni a parlamenthez. Tehát az első csomag, amely a európai integrációs lépésekhez a magyar fél által támasztott feltételek alapján 2026-ra, mint feladat megfogalmazódott Ukrajna részére, ez elkészült, és azt kell mondanom, hát most nem akarom lekopogni az asztalon, de egy olyan dokumentumcsomag, amely megfelel mind a két fél elvárásának, és a kárpátai magyar közösség civil és szakmai szervezetei által is véleményezésre került. Részleteket nem tudok, vagy nem mondhatok, hiszen erre a felek döntése nem hatalmaz fel, de azt kell mondanom, hogy bár van törvény, tervezet, és az ukrán fél vállalást is tett, hogy ezt egyszeri olvasatban, ami azt jelenti, hogy a meglévő szöveget vita és kiegészítések nélkül megpróbálja a parlamenten átvinni. Tehát ez sem a médiában nincs jelen, sem a felek közötti nyilvános kommunikációban, viszont a munka elkészült. Tehát ott, jelenleg ott tartunk, hogyha minden a tervek szerint halad, akkor október folyamán Ukrajna azt a 2026-ra felvállalt feladatot, amely ebben a 11 pontnak az 5 pontját gyakorlatilag behelyezi az ukrán jogtárba, illetve annak különböző végrehajtási mechanizmusait is kidolgozza, tehát ezeket a témákat ki tudjuk pipálni.
0: De ne arra gondolj, csak egy közbevetett kérdés, tehát ezt legfelsőbb szinten nem tudják. Furcsa, hogy ennek ellenére a külügyminiszter ilyeneket ír, Magyar Péter olyanokat válaszol, tehát hogyha már
1: ez,
0: tényleg
1: kanyújtásnyira megoldás. Ez egy egy ilyen külsős. Tehát ez egy, hát részben ebben van, hogy is mondjam, a felek közötti hát kémia még igazán nem alakult ki. Tehát egy-két kisebb, rövid, személyes találkozótól eltekintve, ami mondjuk a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök között valamilyen nemzetközi tanácskozások keretében kialakulni látszott, ezek a különböző részben vélt vagy részben valós félreértések miatt ezek folyamatosan csúsznak. Tehát azért tisztában kell lenni, hogy amikor bejelentésre került az ukrán-magyar megállapodás, aminek azért már volt dokumentális része, tehát a felek diplomáciai jegyzékben jelezték egymás felé azokat a vállalásokat, amelyeket a közeljövőben, tehát ez június folyamán gyakorlatilag papírra is vetettek, tehát dokumentális része megvan. Az ukrán fél is vállalta, hogy többek között a kisebbségvédelmi cselekvési terv, ami ennek egy ilyen előremutató garanciája volt, amelyet az Európai Unió felé is benyújtottak. Ez például véletlen, vagy nem véletlen következtében mondjuk nem került fel az ukrán kormányzati határozatok tárába. Tehát a maga rendelet ott volt, de a melléklet, ami erről szólt, az voltaképpen nem került fel. És mivel, hogy még ez a mély bizalom a felek között nem alakult ki, itt jött az első befékezés a többek között, ha jól emlékszem, a harmadik klaszter megnyitása kapcsán, tehát a felek közötti bizalom még nem alakult ki, és emiatt helyenként, amikor egyik oldalon vagy a másik oldalon valami elakad, onnan továbbiakban akkor jönnek a fékek, és akkor mindenki elkezd mutogatni.
2: Én is közbe kérdeznék, ebben az esemény sorban volt egy drámai epizód, amit a magyar közvélemény az aranykonvoj ügyeként ismer, ugye márciusban még a választások előtt állították meg egy pénzszállító konvojt, állították elő az abban résztvevő ukrán állampolgárokat, és kopozták el az ott szállított pénzeszközöket, pénz vagy jelentős pénz vagy vagyon, vagy Ukrajnához tartozó vagyonelemeket, és ezek után élesedett az ország. Két ország között a konfliktus, Ukrajna kiadott egy figyelmeztetést, hogy az állampolgárai fontolják meg a Magyarországra utazást, és közben jöttek a választások, kormányváltás történt, de nagyon érdekelne engem, hogy milyen nyomot hagyott ez a konfliktus, vagy az eddigi diplomáciai konfliktusok a kárpátaljai társadalomban, és milyen a hangulat a magyar közösség körül, hogy ez mennyire nyomta rá a bélyegét a kapcsolatokra?
1: Különböző választáltad, úgy gyakorlatilag kronológiai el kell választanunk, hogy a magyarországi választások ez egy ilyen, hát ténylegesen vízválasztó, ami előtte volt és ami utána van, tehát egyrésztből ez mindenképpen meghatározó. Az aranykonvoj ügye gyakorlatilag hangsúlyos esemény volt, de azt kell mondanom, hogy Ukrajnában ezt úgy kezelték, hogy vagy megoldásra kerül még az Orbán kormány idején, vagy megoldásra kerül majd az új kormány idején, lévén, hogy Ukrajnában a tétet azt arra tették föl, és így kicsit hátradőlve várták a választási eseményeket, hogy a Tisza fog kormányra kerülni. Tehát ez egy, most nem tudjuk, hogy ezt az előző elnöki hivatal tarotkártyás jósa tette ki az asztalra, vagy ennek voltak valamilyen mérései, de többségében az ukrán társadalom és az ukrán felső vezetés az egész témára úgy tekintett, hogy ha más nem április 12-e után, akkor valamilyen megoldás erre fog történni, és gyakorlatilag egy nappal a Magyar Péterféle kormány megalakulását megelőzően a anyagi háttere rendeződött, tehát hivatalosan is visszakapta az ukrán fél az elkobzott készpénzt, illetve az arany tömböket. Tehát gyakorlatilag ez a kérdés már valójában nem is terhelte az új magyar kormány, illetve az ukrán kapcsolatok rendszerét. Tehát ez egy majdhogy nem lezárt és kimerített konfliktus volt. Azt látjuk egyébként, hogy most jelenleg akkor már ilyen magánvádas, illetve céges eljárás keretében, de mindenképpen azért felelősöket fognak keresni, illetve hát azoknak a személyeknek a nevét, akik konkrétan ebben az ügyben szerepeltek, tehát megrendelőként, közreműködéként ezt szeretnék mindenképpen nyilvánosságra hozni, és bűnvádas eljárás keretében felelősségre vonni.
2: De nem lehet a Magyar Külügyminisztériumnak olyan információ, hogy nőtt a magyar ellenesség Kárpátalján?
1: Nem jellemző. Tehát kicsit ugye elvonatkoztatott a dolog, és mint mondom, az elmúlt hónapokban az összes lehetséges hivatalos csatornán mindenki Ukrajnában, legalábbis aki médiában megszólaló volt, azt mondta, hogy kérem, itt változás lesz, és ezzel a témával is a kárpátaljai magyarokkal, mint olyanokkal ne foglalkozunk. Tehát én személyesen, illetve hát amikor az utcán közlekedem, emberekkel beszélgetem, és többségében nem csak magyarokkal, hanem az egyetemi kollégáimmal, tehát ez a téma egyáltalán a két, vagyis a többségi nemzet és a nemzeti kisebbség kapcsolatait már egyáltalán nem befolyásolta.
3: Én visszatérnék a kérdésemben még egy kicsit erre a diplomáciai kapcsolatra, mert az egy eléggé izgalmas terep, ráadásul annak fényében is, hogy mi történt éppen a napokban, ugye a Kárpáti Nyolcak találkozójának az összehívása kapcsán. Ugye itt Magyar Péterék nem vettek részt ezen a találkozón, úgyhogy ez már K7-es formátum, nem K8-as. Magyar Péter eléggé keményen beszólt, és azon gondolkodom, hogy az, hogy van egy ilyen helyzet, amit különböző alacsonyabb szinteken oldanak, ugye a kárpátaljai magyarok jogállásával kapcsolatban és hasonló. Ez az egy dolog, hogy ez mondjuk azt eredményezi, vagy olyan diplomáciai nyomásgyakorló eszközöket használ Magyarország, hogy nem engedi megnyitni az EU csatlakozási folyamatnál a harmadik klasztert, és ezt többször blokkolja, de hát ez egy olyan dolog, amit később ugye visszavonhat. Viszont egy olyan kvázi, mondjuk így ilyen inzultust, ami így ehhez a formátumhoz kapcsolódik, hogy Magyar Péter még gunyorosan is beszól ezzel az egésszel kapcsolatban, ezt azért nehezebb visszavonni. Tehát, hogy ez, mint hogyha egy kicsit mélyebb diplomáciai konfliktust, vagy politikai konfliktust jelezne elő, mint mondjuk egy ilyen klaszter blokkolás, vagy klaszter megnyitás blokkolás. Nagyon rossz nyomon járok, hogyha ezt gondolom?
1: Valószínű van ebben is, tehát itt azt kell látnunk, hogy az a nagy fölbuzdulás, ami mondjuk májusban a személyes találkozó megszervezését, a különböző ajánlatokat, hogy akkor az hol következzen be, utána pedig legyen egy közös beregszánszi látogatás, amely keret során a kárpátai magyarokkal is lesz egy ilyen lazább találkozó és problémafelvetés. Ez valami oknál fogva nem következett be, nem látjuk azért a részleteket. Például, ha jól emlékszem, valamikor június elején szintén erre sor kerülhetett volna, amikor Budapest volt a tranzitállomás egy nagy-britanniai látogatást követően, és gyakorlatilag minden elő volt készítve, hogy ha más nem, akkor valahol a Ferihegyi repülőtér tranzitvárójának a környékén volna ez a személyes találkozó. Akkor Zelenszkij elnök a harmadik Károly királya szervezett vacsorát választott, és emiatt gyakorlatilag elcsúszott a dolog. Hát én most úgy azt látom, hogy és emiatt egyébként gyakorlatilag minden más befékeződött. Tehát Magyarországon legalábbis azokkal a különböző csoportokkal, parlamenti képviselőkkel, akivel az elmúlt időszakban beszélgettem, tehát mindenki startra kész, vannak különböző elképzelések, vannak különböző fejlesztési programok, viszont mindaddig, amíg a legfelsőbb szintű találkozó nem történt meg, mindaddig ezek a dolgok állnak, egy helyben toporodnak, na kivételt képez ez a kisebbségi jogállás rendezése, amely hát viszont itt ténylegesen ketyeg az óra, hiszen Ukrajna többek között mindenképpen szeretne valamilyen eredményt felmutatni ebben az EU integrációs témakörben. Egyértelmű a válasz abban, hogy a megnyitás azt mindenképpen szimbolikus, hiszen egy-egy klaszter abban az esetben tekinthető teljesítetetlen, azt lezárják, és többek között az első az egyik legfontosabb, mert elsőként nyitják meg a különböző jogi kérdésekkel foglalkozott, és az utolsóként zárják le, és aztán még következik majd egy illető, az adott országban szervezett referendum is. Tehát itt minden viszonylagos, de mit mondom, itt a bizalom hiánya, hiszen egyik fél sem tette még meg konkrétan azt a dolgot, amivel azt mondanánk, hogy akkor innen tovább elindulhatunk, és van egy teljes körű bizalom. Itt az a bizonyos puding próbája ennek a törvénytervezetnek, ami elkészült, a beterjesztése, illetve a megszavazása lesz. Tehát itt most szerintem van egy felfokozott várakozás, illetve egy teljesítési kényszer. Tehát Ukrajna is mindenképpen valamit bizonyítania kell, ahhoz, hogy ez tovább lépjen. Tehát mi történt a háttérben? Mi volt az a törés ebben a korai lelkesedési időszakban? Ezt nem tudhatjuk. Tehát sok minden van, de a lényegre sajnos erre nem lát rá igazán senki egy szűk körtől eltekintve.
4: Beszéljünk még akkor a konfliktus vagy a megállapodás tárgyáról. Az világos, hogy a törvénytervezetről, illetve hogy az mit tartalmaz, most nem tudunk konkrétumokat meg tőled, viszont volt egy júniusi megállapodás, ami még egy korábbi Szijjártó által előterjesztett 11 pontra épült, vagy ez volt talán a kiinduló pontja. Arra kérnélek, hogy mondd el azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nincsenek teljes mértékben tisztában azzal, hogy mi az, amit konkrétan, vagy mik azok a legfontosabb pontok, amelyeket konkrétan a magyar kormány sérelmez, melyek azok a jogsérelmek, amelyek a kárpátaljai magyarságot érintik, és amelyeket orvosolnia kéne ennek a megszületendő törvénynek. Tehát, hogy mik azok a legfontosabb pontok, ahol most valahogy zajlanak a dolgok, és ezen így és így kéne változtatni.
1: Hát a probléma az 2017-ben kezdődött, amikor az ukrán kormány a nemzetállam építési folyamata keretében módosította az oktatási, illetve a nyelvhasználati törvény. Az oktatási törvénynek az egyik sarkalatos pontja volt, hogy a nemzetiségi iskolákban gyakorlatilag lefelé haladó, vagy fölfelé, tehát ha az ukrán nyelv használatot tekintve, akkor fölfelé haladó lesz a tantárgyak ukrán nyelvre való átvezetése. Ez ilyen 40-60%. Tehát gyakorlatilag az a identitás alap, amelyre gyakorlatilag a kárpátai magyar közösség 20. században önmagát felépítette a különböző óvodától, mondjuk a középiskoláig, ma már a felsőoktatási terjedő intézményrendszer is, amire az egész dolgaim, tehát mindenünk, amire fölépül, ez gyakorlatilag pont a és ez mindaz a magyar nyelvre épül, ebből a magyar nyelvet próbálták kiiktatni. Ez 2023. decemberében, amikor a Velencei Bizottság javaslatai, ajánlásai alapján módosításra került a kisebbségi törvény, részlegesen módosult, tehát többek között kivették ezeket a százalékos arányokat, azt mondták, azt jelezték, hogy 4 tantárgy lesz az, amit államnyelven kell oktatni, minden más megmarad magyar nyelve. Illetve a felvételéhez kapcsolódó nemzeti multi tesztek is kisebbségi nyelveken fognak megjelenni, a közéletben is használható a kisebbségi nyelv, viszont a 23-as törvény elfogadása kapcsán szintén ukrajnai politikai konszenzusra volt szükség, és a törvény előkészítése során sajnos az eredetileg javasolt változatot alaposan kiherélték. Itt tehát rengeteg olyan vakfold, ellentmondás, hiányos rész maradt meg, amelyek nélkül gyakorlatilag a téma kezelhetetlen. Vegyünk például 2 évvel ezelőtt megjelent egy törvénytervezet, amely azt mondja ki, hogy az oktatási folyamat ugyan kisebbségi nyelvű, de minden, ami hozzá kapcsolódik, akár mondjuk a szünetben való kommunikáció, azt már államnyelven kell megvalósítani. Tehát órán a tanár beszélhet kisebbségi nyelven a diákjával, de szünetben, vagy az iskolai alkalmazott, vagy az igazgató és a tanár közötti kommunikáció, bár az illetékes szakbizottságok ezt jelezték, hogy ez voltak éppen az emberi szabadságjogokba való beavatkozás, hiszen a privát kommunikáció mindenkinek a magánügye, független attól, hogy ezt mondjuk egy oktatási intézmény területén végzi. Tehát ez egy ilyen kérdés volt. A következő az, hogy például kisebbségi törvény előírja, hogy hogyan lehet a mindennapi életben a nyelveket használni. És vannak ilyen furcsaságok, például, hogy tehát abban az esetben, ha mondjuk valaki szívinfarktus közeli állapotban van, és fölhívja az illetékes a mentőszolgálatot, abban az esetben lehet kisebbségi nyelven, de ha mondjuk fölhívja a kórházat, és tehát nem gyors beavatkozásra van szükséget, már nem. Tehát ezeket a különböző ellentmondásokat szerettük volna mindenképpen kiiktatni. Beszabályozni vagy nem beszabályozni a nemzeti szimbólumok használatát, hogyan és miképpen lehet, hogyan jelenik meg a kisebbségi nyelv, például mondjuk egy magyar önkormányzatnál való ügyintézésben, tehát a magyar honpolgár itt Kárpátalján bemegy a magyar önkormányzathoz, és az általa megfogalmazott panaszára, amit mondjuk valószínűleg magyar nyelven tud benyújtani, mert ékes ukrán nyelven ő nem tud úgy megfogalmazni, benyújthatja-e, és kaphat-e akár szóbeli, vagy írásbeli magyar nyelvű választ. Tehát rengeteg olyan dolog volt, illetve van jelenleg is a ukrajnai jogalkotás eredményei között, amelyek egymásnak ellentmondásosak, és többek között ez a 11 pont, a kivéve a 11-et, mert ez a politikai képviseletre vonatkozik, lévén, hogy például mi magyar szervezetek abban az esetben vehetünk rá részt különböző politikai folyamatokban, tehát például 10 000 választó fölötti választásokban, csak abban az esetben lehetnek jelöltjeink, ha pártunk is van. Tehát nem úgy van, mint mondjuk Felvidéken, vagy mondjuk Délvidéken, vagy Erdélyben, hogy a kvázi a szervezet az párt is, nekünk külön be kellett mind a két magyar szervezetnek be kellett jegyezni egy-egy politikai pártot. Hát gyakorlatilag ez az asztalfiókban van mindig, csak a választásokból húzzuk elő, mert hogy ő lehet jelölő szervezet. Itt most, illetve hát abban az esetben lehet mondjuk a magyarságnak képviselője, ha vala vagy önmaga állít országos pártlistát, ami szinte lehetetlen, hiszen 450 jelöltet országosan nem tudunk kiállítani, ez meg nem oldható, vagy pedig az, hogy akkor beállunk valamelyik politikai párt uszájába, de ez sem lesz garancia, hiszen most az új választási törvény szerint azt hiszem, hogy a felvidéki karikázós változat van, ami azt jelenti, hogy az adott pártlistán mindenki akkor is úgy csúszik föl meg le, ha megfelelő támogatottsága van. És mondjuk egy Lemberg megyei képviselő és egy kárpátai magyar képviselő ugyanannak a pártnak a listáján, hiába mondjuk a választókerülete ugyanakkora, de a támogatottsági listája valószínűleg alacsonyabb lesz, tehát lehetetlen a bejutás. És többek között most fölmerült, hogy az Európai Uniós mintákra nézzük meg, hogy a szomszéd országokban hogyan biztosítanak a nemzeti kisebbségeknek politikai képviseletre való jogot. Ez többek között ennek a 11. pontnak a 11. pontja. Eleinte kapálóztak, hogy akkor mind a 135 nyilvántartott nemzeti kisebbségnek akkor kell. Mondtuk, hogy ez nem feltétlenül így van. Nézzük meg, hogy az ektömben, illetve az országos népszámlálás adatainak megfelelően ezek körülbelül legalább 0,1%-os összmennyiséggel rendelkezzenek. Tehát úgy számoljuk, hogy 14 olyan nemzeti kisebbség lenne, abban az esetben, ha ez a törvénymódosítás is megtörténik, aki alanyi jogon, de nemzetiségi lista állításával bejuthat a törvényhozásba. Tehát hasonló, mint mondjuk Erdélyben van, vagyis Romániában működik a nemzeti kisebbségek számára, illetve a garantált képviselet, amely Szlovéniában, illetve Horvátországban is van. Állítólag a témát megfuttatták az Európai Bizottságnál, az Európa Tanácsnál, kaptak különböző javaslatokat, és már, ha minden igaz, valamikor ősszel ez a téma is az ukrán-magyar kapcsolatok konzultációs napi rendjére kerülhet. Mindig szerettem, éppen tegnap volt a ukrán és magyar ombudsmanok találkozója itt Ungváron, és mindig szerettem kihangsúlyozni, hogy amiről mi most magyar-ukrán tárgyalások keretében megpróbálunk elérni, ez nem a magyarokra vonatkozik. Ez az összes olyan nemzeti kisebbségnek a problémáját megpróbáljon megoldani, akik vagy amelyek megfelelő intézményrendszerrel rendelkeznek. Tehát például ez érinti rajtunk kívül a román, a lengyel, a bolgár, a gagauz, a mit tudom én milyen nemzetiségeket. Tehát gyakorlatilag a magyar politikum akarva-akaratlanul mindenki számára kikaparja azt a bizonyos forró gesztenyét a hamuból.
2: Én rátérnék a K8-os történetre, de előtte jelezném számotokra, hogy Zubánics László volt olyan kedves és vállalta a játékunkat, amelyben a kisebbségi magyar nyelvbe beszivárgó többségi szleng szavakat veszük sorba. Emlékeztetőül és nyelvtanulásként elmondom, hogy az előző adásokban a szerbiai vezát tanultuk meg, mint ilyen korrupciós eszközt, a szlovákiai papalát, javítsatok ki, hogyha nem jól emlékszem. Papalás, bocsánat, ez pontosan mi a meghatározás, hogy olyan kis főnök, potentát,
3: aki, kisfőnök, igen, olyan potentát, aki szereti kihasználni a hatalmát, és visszajön vele.
2: És a romániai magyarban használatos, de a szláv nyelvek számára, tehát beszélők számára érthető zsále kifejezést tanultuk meg, ami a részvét és a szánalom közötti tengelyen mozgó, hát egy ilyen félig vicces, félig tragikus szó. Akkor halljuk, hogy mit hozott nekünk Zubánics László.
1: Kifejezés, amelyet fogunk most akkor egy kicsit megtanulni, ez az ukránból került be a magyar szóhasználatba, és szerintem az újságírók is így használják. Ez a buszifikáció.
2: Na, kedves kollégák, mit szó? Én tudtam, de esküszöm, nem néztem meg.
4: Eszel, ha jól értettem, ugye? Tehát busz, mint
1: buszifikáció, eszel, igen. Az első része, az, akkor rá kicsit ráutaljunk, az egy jármű. De végül így lesz belőle, és folyamat.
3: Szállítás, vagy szállítmányozás.
1: A szállításod is köze van.
4: A közlekedési útvonalak fejlesztése, vagy nem tudom én.
1: Igen, igen. Hát benne sok mindent akar, hát eléggé, hogy is mondjam, kicsit próbáljam akkor megfejteni, hogy értsük is, hogy miről van szó.
3: Fejtsük meg szerintem.
1: Tehát az autóbusz, kis busz, ez mikroautóbuszról van szó, és ez mindenképpen kapcsolódik az orosz-ukrán háború, és az ehhez kapcsolódó önkéntes vagy önkéntelen toborzás, negatív, szóhasználata. Tehát az, amikor egy potentát lehetséges 25 és 50 év vagy 60 év közötti fiatalembert, akkor az utcán sétál a hadkiegészítő toborzó katonák nem igazán önkéntes módon betuszkolnak egy autóbuszba, és beszállítják a hadkiegészítő központba. Ezt valószínűleg láthattok már ilyen videófelvételeket, ahol lefújják gázsprével, az szerencsétlen az megpróbál hol az ablakon, hol az ajtón kibújni. Tehát ez az úgynevezett nem önkéntes alapú katonai toborzás folyamata, amit már éppen pont a tegnapi ombudsmani találkozón is jelezték, hogy itt minden módon megsértik az emberi jogokat, hiszen sokszor meg sem kérdezik az illetőtől, hogy most akkor van-e neked katonai felmentésed, vagy három gyerekes apuka vagy, egyszerűen betolnak a buszba, és azt mondták, hogy majd bent beszélgetünk. És hát aki már egyszer bekerül, az viszonylag nehezen kerül ki. Vannak, akiknek mondjuk gyakorlatilag egy-két hétig, és ez a jobbik állapot, amikor sikerül onnan kikerülni, de valaki rögtön akkor a katonai előkészítő táborban találja magát. Tehát ez egy pont a háborúhoz kapcsolódó kifejezés, amit hát nem tudjuk lefordítani magyar nyelvre, hogy ez mi a betoloncolás, kitoloncolás, vagy bármi, de ez pont ez a bizonyos kisbuszhoz kapcsolódik.
2: Ez a magyar nyelvben történetileg a kötéllel fognak valakit valamihez.
1: Hát valami hasonló, igen.
2: A régi sorozásokban ezt a buszifikációt a kötéllel fogással fejezték ki. Bennem nagyon mély dolgok indultak meg, mert én beutaztam Moldovát például, és egész Romániát ezekkel a kicsi buszokkal, ezekkel az úgynevezett mikrobuszokkal, és egészen a közelmúltig Romániában is a tömegközlekedést, ezeket a kis konzervdobozokat jelentette, amiben hát egészen különleges hangulat volt. A halálfélelem és a kalandvágy keveredett az itteni buszifikáció során, de így, ahogy László ezt elmesélte, de eszembe jutott, hogy azért a magyar-ukrán kapcsolatok, és még az Orbáni ukrán ellenes propaganda egyik alapügye, alaptörténete volt a kényszersorozások, és több botrány is volt ezen a téren. Itt van-e enyhülés, lehet-e előrelépni? Említette, hogy ez már az ombudsmani tárgyalások programjában is benne volt. Hozzátenném, hogy ebben a bizonyos Kárpáti nyolcak együttműködésben Románia aktívan részt vett, és ott volt Nikus Ordán államelnök is. Miközben Romániában még kormányválság van május óta, nem napról napra, hanem óráról óráról nő az orosz propaganda hatása, és pont a K8-ak apropóként indult el egy ilyen, hát nem suttogó, hanem ordító propaganda, hogy vegyünk csak részt a K8-akban, mert hamarosan kezdődik Romániában is a buszifikáció, és hogy ezt kockáztatjuk ezzel. Szóval hol is van ez a történet a Kárpát-medencében?
1: K8, ez egy valami fantasztikus dolog, amiről igazán konkrétan, legalábbis ami ide leszűrem lett a perifériára, hiszen Ukrajna nyugati régiója vagyunk. Igaz, hogy a szomszédunkban, Ivano-Frankivsk megyében zajlott ez az egész folyamat. Pontosan a lényegét nem értjük, hogy most ez egy kvázi baráti klub, egy gazdasági, egy politikai, vagy egyéb együttműködési rendszer kíván lenni. Tehát nagyon sok mindent láttam leírva róla, nagyon sok mindent hallottam azoktól, akik részt vettek, itt főleg gazdasági, itt most legalábbis az az eredmény, amit konkrétan kézzelfoghatónak tekinthetünk, ez a különböző gazdasági megállapodások rendszere, amelyet a szomszédos országok részben Ukrajnában jelenleg, illetve a feltételezett újjáépítési folyamatok keretében szeretnének megvalósítani. Tehát abban az esetben, ha ez egy gazdasági együttműködés, úgy vélem, hogy ebben mindenkinek itt a kelet-közép-európai régióban valószínűleg ott van a helye és hangsúlyosan. Hogy ez politikai szempontból mennyire lehet súlyos ez az együttműködés, ennek milyen alapkoncepciója van, hát ezt igazán még most nem látjuk. Annál is inkább, hogy most az akkor például a V4-ek, ami úgy néz ki, hogy talán-talán ismét életjeleket ad, ennek egy kiegészített módozatáról van ez szó. Korábban még 2019-ben volt olyan elképzelés, hogy a V4 plusz Ukrajna. Tehát valószínűsíthető, hogy Zelenszky elnök úgy vélte, hogy itt főleg Közép-Kelet-Európában kell egy kicsit hangsúlyosabbá tenni Ukrajnának a jelenlétét, és erre építi fel ezt a találkozót. Megvallom, én az utolsó pillanatig úgy véltem, hogy Magyarország is legalább kormányzati szinten képviseltetnie fogja magát, tehát vagy egy valamelyik szintű miniszter, vagy miniszterelnök helyettes, hogy mi történt, vagy mi nem történt az előzetes egyeztetések keretében, ez valószínűleg majd egy későbbi kutatásnak lehet a tárgya. Megfigyelőként, vagy résztvevőként a ukrajnai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivője vett részt, tehát gyakorlatilag voltak is, meg nem is, de láttuk, hogy a hivatalos asztalnál, tehát magyar hely nem volt, tehát
2: valószínűleg ez egy infor. Magyar Péternek.
1: Nem csak az ászlót sem tették ki, illetve hát végül is, ha összevetjük a különböző szinteket, hogy például a román elnök, illetve a szerb elnök, a lengyel miniszterelnök, tehát gyakorlatilag azok a jelentősebb személyiségek ott vannak. Romániával érdekes módon az elmúlt időszakban legalábbis államelnöki szinten igencsak aktivizálódott a kapcsolatok rendszere, hogy most ez a kormányzati, illetve a parlamentáris válság, ez mennyire mutatkozik meg, ezt pontosan nem látszik, viszont azért tudni kell például jelenleg Ukrajnában a hivatalos álláspont szerint az itt élő moldávok is román nyelven beszélnek. Tehát olyan, mint moldáv nyelv, a ukrán hivatalos jogi kodifikációban nincs. Tehát a moldávok is románok, tehát gyakorlatilag az az alapgondolat, hogy Moldávia, esetleges EU integráció

0: Zelenszkijnek, és föltettem a kérdést, hogy kérem szépen a kislétszámú iskoláink problémát fognak okozni mindenkinek, hiszen korlátozott gyereklétszám mellett az iskolákat vissza kell minősíteni. És mondja a Zelenszkij, hogy jé, hát ez a kérdés ez nagyon jó, mert őt a román elnök is hasonló témával kereste meg, és milyen jó lehet, hogy ugyanezt a kérdést akkor egyszerre egy kalap alatt meg tudjuk oldani. Egyébként a megoldási lehetőség meg is van, hiszen augusztusban az ukrán kormány megfelelő kormányhatározatban intézkedett, hogy függetlenül a létszámtól az állami támogatást és az állami kvótát a nemzetiségi iskolák meg fogják kapni, és nem kell azért visszaminősíteni őket, mert kevés a gyerek bennük. Tehát az intézmények fennmaradása, jogfolytonossága, ez biztosítva van, még akkor is, ha csak 5 gyerek marad egy iskolában.
1: Megkockáztatom, hogy a román-ukrán kapcsolatok rosszabbak voltak a 10-es években, mint a magyar-ukrán kapcsolatok. Nem csak a kisebbségi jogok miatt volt ugyanolyan éles feszültség, de a román-ortodox és az ukrán-ortodox egyház közötti konfliktusok miatt, és volt egy területi konfliktus a Kígyósziget miatt, úgyhogy itt egymásra tevődtek, és azért akar Románia ebből nagyon kijönni, és köt nagyon látványos kompromisszumokat is igyekszik megegyezni, mert a veszély az, hogy Bulgária után Románia lesz-e a következő orosz barát kormánnyal bíró ország.
0: Az ortodox egyház tematikája az mindenképpen érzékeny. Jelenleg például fölmerült, hogy a Ukrajnában élő román ortodox hívők számára önálló püspökséget fognak létrehozni, vagy legalábbis javasolják az ukrán hatóságok irányába, amely a román pátriárka joghatóság alá kerülne, és jelenleg a Ukrajnában a vallás kérdése és az orosz ortodox egyház fennhatóság alól való kiemelés, ez egy kiemelt ügy, és többek között lehetséges, hogy Ukrajna, legalábbis a világi hatóságai inkább hagyják, hogy ez az ortodox püspökség kialakuljon, és egy szomszédos egyház joghatósága alá kerüljön, mintsem, hogy ezek a moszkvai pátriárka hívei legyenek.
1: Na, de hát itt van egy másik orosz barátország, Szerbia. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Vučić elnök már csak méreténél fogva is elég meglepően volt jelente. Hogy látod ezt, Csaba? Az a tablókép nagyon vicces.
2: Főleg ugye, hogyha tekintetbe vesszük azt, hogy Szerbia milyen baráti kapcsolatot ápol Oroszországgal, akkor nyilván sokakat meglephet ez a szívélyes viszony, ami az utóbbi hónapokban alakuló félben van Zelenszkij és Alekszandr Vučić között. Hát ugye Zelenszkij is járt nálunk nemrég, pár héttel ezelőtt, vagyis hát a C8 találkozó előtti hetekben gyakorlatilag, és hát nyilván ezt Oroszország nem nézi jó szemmel, de valószínűleg Vučić ráérzett arra, hogy Oroszországnak be kell látnia, hogy nincs alternatíva. Tehát nincs alternatívája Vučićnak orosz, ahogy mondjam, tekintetben, hiszen azok az ellenfelei, akik esetleg eltakarítják ezt a rezsimet, azok biztos, hogy nem Oroszország irányába fognak még erőteljesebben nyitni. Úgyhogy ő ezt a hintapolitikát folytatja továbbra is, háttérben üzleti megállapodásokról is szó van, tehát ugye közvetítőkön keresztül szerbiai fegyverek jutnak el az ukrán hadsereghez, úgyhogy ezek mind olyan dolgok, amelyek összekötik a két országot, és hát ugye az látszik, hogy Romániában is, Szerbiában is, Ukrajnához való viszony javulóban van. Most nem tudom felidézni, hogy Fico ott volt-e ezen a találkozón, de minden esetre
3: nem volt.
2: Nem volt ott, viszont hát köztük is viszonylag pozitív hangvételű beszélgetések folytak az elmúlt időszakban. Végülis arra akartam kiukadni, hogy itt akárhogy is nézzük, talán Magyarországgal tűnik a legrosszabbnak ebben a pillanatban, legalábbis a felszínen a viszony.
3: Itt azért ezt ki kell egészíteni egy kicsit azzal, hogy
2: Ha megnézzük a cény

0: K8-nak, vagy K8-nak a line-upját, akkor azt láthatjuk, hogy Robert Fico állítólag lebetegedett, és nem ment el, és Marek Estok külügyi államtitkár vett részt a találkozón, de ugye ez már államtitkári szint, tehát miniszterelnöki szintről államtitkári szintre estünk vissza. Robert Fico nem volt olyan borzasztóan beteg, hogy ne tudott volna elmenni egyébként erre a történetre, mert pár nappal később már vidáman jelentette be, hogy a magas üzemanyagárak miatt milyen intézkedéseket hoz, tehát itt azért ez egy olyan dolog, ami nem tudom, hogy mennyire volt igaz a betegség. És ha megnézzük Csehországot, amelynek a korábbi kormánya ugye kifejezetten nagyon-nagyon pozitívan viszonyul Ukrajnához, és rengeteget segített. Most ugye Andrej Babis a kormányfő, és Csehország is meg volt ugye hívva erre a találkozóra. A képviselőháznak az ellenzéki alelnöke vett részt ezen a találkozón. Tehát kormányzati szinten teljesen leignorálták ezt az egész történetet. Úgyhogy ahhoz képest, hogy ugye Szerbia Vučićcsal képviseltette magát, és Szerbia kvázi egy oroszbarát országnak számított így papíron valamilyen szinten, ehhez képest azért ez egy kifejezetten nagy váltás. Ennek ellenére viszont azt is hozzá kell tenni, hogy például Peter Pellegrini most vesz részt a New York-i ENSZ közgyűlésen, és előtte volt egy, ugye a krémi platformnak volt egy ülése New Yorkban, és ott Pellegrini azt mondta, hogy Szlovákia soha nem fogja elismerni a Krím-félsziget orosz annexióját semmilyen módon. Úgyhogy eléggé vegyes ez a szlovákiai, hogy is mondjam, üzenetküldés ezeken a szinteken, meg eléggé összezavaró, de hát nyilvánvalóan a diplomáciában ezek az évek, ezek nem a nagy kinyilatkoztatásoknak az évei, hanem a háttérben zajló folyamatoknak, és esetleg a mindenféle hátbaszúrásoknak az évei.
1: Még van 5 percünk, adjuk meg a lehetőséget, hogy László ezt a finom vegyest értékelje, amit a Belgrád-Bukarest Pozsony tengelyen látszik.
2: Én állandó nézője vagyok egyébként, meghallgatója vagyok a podcastotoknak, tehát ugyan ez időnként ott nem látszik, de az ember oda figyel, hogy távolság, illetve a kulturális beágyazottság a négy Magyarországgal szomszédos négy országban, attól függetlenül, hogy ez különbözőnek tűnik, de rengeteg hasonlóság van. És hát én legalábbis fontosnak tartom, hogy határon túli magyar közösségek tájékozódása az mindig kapjon valamilyen új impulzusokat, hiszen láttuk a magyarországi médiának a különböző romboló hatásait, és ennek a következményei még most is jelen vannak. Tehát mindenképpen kellenek olyan alternatív hangok és információk, ami elgondolkoztatja az embereket. Időnként pozitív és negatív irányban, itt akarok majd egy ilyen pillanatot, augusztus 24-én voltam Budapesten, és az ottani ukrán nagykövetség Taras Sevcsenko szobrot avatott. Kitettem egy fotót, és hogy maga Budapest és dátum. Hát életemben ekkora aktivitás a Facebook oldalomon nem volt, ha jól emlékszem, több mint 67 000 különböző kattintás volt, több mint 1,5-2 000 hozzászólás, és az anyázástól kezdve meg a mindent vissza, meg ami létezik, mindent ott beírtak, tehát helyenként vállalni kell a kockázatot, egyrésztből elmondani a saját véleményt, és szoktam időnként ott Márknak is a különböző tudósításait olvasni, hogy hogyan kell vitatkozni a magát magasan képzett értelmiségével, aki akarva vagy akaratlanul nem akarja érteni, hogy vannak más meglátások is, és csak az ő véleménye a szent, úgyhogy gratulálok ez a kezdeményezéshez, és ha van rá igény, akkor időnként én is tudok csatlakozni, és ha van erre befogadókészség, akkor néha-néha Kárpáta is megjelenhet még ebben a podcastban, a továbbiakban is.
3: Rengeteg kérdés megválaszolatlanul maradt nyilván, tehát biztos, hogy vissza fogunk térni a kárpátaljai magyarokhoz, hiszen nagyon kíváncsiak vagyunk arra is, és nyilván ennek is szánunk majd műsorokat, hogy hogyan alakul a viszony, akár a kárpátaljai magyar szervezetek is az új magyar kormány között, hogyan élte meg, erre bár utaltál a beszélgetés során, ezt a változást, ami április 12-én bekövetkezett Magyarországon, úgyhogy biztosan visszatérünk erre, és nagyon örülnénk, hogyha még a vendégünk lennél másokkor is.
2: Nagyon
1: szíves. Ezúton fejezzük ki szolidaritásunkat, és nagyon szurkolunk el a kárpát-martalji magyaroknak. Ezt mindenkinek add el, László, kérlek.
2: És amikor megjelenik majd valószínűleg az ukrán Verhovna Ráda honlapján majd ez a bizonyos tervezet, akkor mindenképpen jelentkezni fogok, hogy van egy, és most már kézzelfogható is nyilvános nyom az előrehaladásban.
3: Mindenképp beszélünk erről is, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Zubán is László volt ma a vendégünk, az UMDS elnöke, egyetemi docens. Önök a Hatuma podcastot hallgatták, a műsorunkat visszahallgathatják a Spotify-on, illetve a YouTube csatornán is. Kérjük, hogy iratkozzanak fel ezekre a csatornákra, így aztán minden műsorunkról értesítést kapnak. Facebookon pedig kommentelhetik az adásokat, illetve bedobhatnak új határon túli magyar izmusokat, amelyeket itt minden egyes adásban szeretnénk majd megosztani önökkel is. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, kollégáim nevében is köszönöm, hogy itt voltak, minden jót, a viszonthallásra.

Szerelem, találkozás, boldogság, bánat. A népdal szépsége és a világzene egyetemessége. Mindez a legendás hangú Korpás Éva és zenész társai előadásában a Hazai Rádiózás ünnepi koncertjén szeptember 30-án, szerdán 18 órakor a Szlovák Rádió 2-es hangversenytermében. A belépés díjtalan.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SZSZ határozattal reagálna Peter Pellegrini ENSZ beszédére. Magyar Pétert magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa. Ma este többnyire felhős lesz az ég. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Samuel Miguel szlovák informatizációs miniszter nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy a Radomír Salitoros államtitkár visszatérhet a parlamentbe. A lehetőségről Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár beszélt a mai sajtótájékoztatóján. Kuffa szerint Robert Fico miniszterelnök attól tart, hogy Salitoros ismét képviselő lesz. Miguel erre úgy reagált, hogy nem tudja Kuffa milyen információk alapján beszélt erről. A miniszter egyúttal méltatta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter eddigi munkáját. Kuffa korábban arról beszélt, hogy Taraba leváltása és Salitoros esetleges parlamenti visszatérése is politikai változásokat jelezhet a kormánykoalícióban. Radomír Salitoros jelenleg a beruházási, régiófejlesztési és informatizációs minisztérium államtitkára, korábban parlamenti képviselő volt. Az ellenzéki SZSZ parlamenti határozatot terjeszt elő, amelyben azt szeretné elérni, hogy a kormány erősítse meg Peter Pellegrini államfő ENSZ találkozón képviselt álláspontját. A párt szerint a köztársasági elnök New York-i beszédében a nemzetközi jog, Ukrajna területi integritása és a civil lakosság védelme mellett foglalt állást. Az SZSZ szerint a tervezett határozat kimondaná, hogy Ukrajna területi integritását tiszteletben kell tartani, és a határokat nem lehet erővel megváltoztatni. A párt emellett bírált Robert Fico vezette kormányt a biztonságpolitikai intézkedések miatt. Pellegrini szerdai ENSZ beszédében a nemzetközi jog tiszteletben tartását hangsúlyozta, és elítélte az ukrajnai civil területek és kritikus infrastruktúra elleni támadásokat. 14. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a Vatikánban. A találkozó után Magyar Péter nyíltnak és barátinak nevezte a megbeszélést és meghívta a pápát magyarországi látogatásra. A tárgyaláson szó volt a magyarországi és európai helyzetről, a háborúról, az energiaválságról és a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokról. A megbeszélésen a magyar katolikus egyház helyzete, valamint a keresztény hagyományok és a külhoni magyar közösségek helyzete is szóba került. Magyar Péter ajándékot is vitt a pápának. 12. Pius 1956. november 10-i rádióbeszédének kézzel készített leíratát, valamint Mindszent József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását. A magyar kormányfő ezt követően a Vatikán államtitkárságán folytatott megbeszéléseket. Donald Trump amerikai elnök szerint a mesterséges intelligencia is fontos témája lesz mai találkozójának Xi Jinping kínai elnökkel. Trump közösségi oldalán azt írta, hogy az Egyesült Államok és Kína sem támogatja az AI fejlődésének új biztonsági szabályozását és a jelenlegi helyzet fenntartását szeretné. Trump korábban az ENSZ-ben is elutasította a mesterséges intelligencia nemzetközi szabályozására vonatkozó felhívásokat. Hétfőn több mint 20 ország vezetője ugyanakkor közös nyilatkozatban sürgetett kötelező biztonsági intézkedéseket a fejlett mesterséges intelligencia területén. A Trump-Xi találkozó további fő témái között a kereskedelmi kapcsolatok, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kommunikációs csatorna létrehozása is szerepel. Késelés történt ma reggel egy misén a délkelet lengyelországi Jaroszláv egyik pencés kolostorában. A TASR hírügynökség beszámolója szerint a támadásban két egyházi személy meghalt, három ember pedig megsebesült. A rendőrség őrizetbe vett egy 31 éves ukrán állampolgárságú férfit, akit a támadással gyanúsítanak. A támadás körülbelül 9:30 történt, a rendőrség szerint a férfi késsel több embert megsebesített, köztük négy férfit is, egy nőt. A sérültek között papok is vannak, egyikük állapota válságos. A hatóságok egyelőre nem közölték a támadás indítékát. A helyszínen ügyészek, szakértők és rendőrök dolgoznak, tanúkat hallgatnak ki és gyűjtik a bizonyítékokat.
0: Időjárás.
1: Ma este többnyire felhős lesz az ég, helyenként eső vagy zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 11 és 6 fok között alakul. Holnap reggel pedig változóan felhős időre ébredhetünk, északon helyenként esővel, a Tátrában havazással, néhol pedig köddel. A hőmérséklet majd 16 és 21 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrándrás Gyógyszaváros részből Podhorani felé egy autó felborult egy kanyarban, az útszakasz járhatatlan, kerülni Vícsepi felé lehet. Az R1-esen Szered után Nagyszombat irányába az útkarbantartóknál mintegy 40 perces a várakozás. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Vagy zaj, egy árva hang, egy jel.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Európában új, rendkívül erős, szintetikus opioid miatt figyelmeztetnek a szakemberek. A ciklorfint több országban megtalálták és halálesetekben is kimutatták. Különösen veszélyes, hogy a vásárló nem feltétlenül tudja, mi van egy illegálisan beszerzett tablettában. Dr. Zaher Gábor toxikológustól kérdezzük meg, mekkora veszélyről is van szó.
2: Hát kicsit messzebbről kell ebbe az egész történetbe tulajdonképpen elindulnunk. Menjünk vissza akár több ezer évvel ezelőttre, amikor is ugye a mák kupóját, mikor meghasították, abból kiputyant egy ilyen fehér színű nedv, ami aztán ilyen barnásra rászáradt. Ugye ezt, hogyha lekaparták és elfogyasztották, ebben nagyon sokféle alkaloidot meg lehetett figyelni. Olyan alkaloidok voltak benne, mint például a morfin, ennek a nevét szerintem mindenki ismeri. Aztán természetesen ugye itt voltak olyan, mint például a tebain, esetleg a kodein, mint köhögéscsillapító, és végül is innen indult el ennek az egész vegyület csoportnak tulajdonképpen a karrierje. Hiszen ugye a morfinnak nagyon intenzív fájdalomcsillapító és euforizáló hatása van. Ugye, ahogy mondtam, a kodein kőgéscsillapító, a többi vegyületnek is lehetnek medicinális hatásai, de természetesen itt már ugye őseink is rájöttek arra furcsa bódulatkeltő állapotra, ami gyakorlatilag hát azóta is több ezer év óta végkíséri tulajdonképpen az emberiséget. Aztán, ahogy mentünk előre az időbe, és itt nagyot kell most ugranunk, jött 1874 egy Wright nevű úriember, aki előállította a heroin nevű vegyületet, ami nem más, mint a diacetilmorfin, ami tulajdonképpen hát a pályafutását fájdalomcsillapítóként kezdte, mivel óriási nagy volt a hozzászokási potenciája, az addikciós potenciája, ezért igazándiból fájdalomcsillapítóként nem sokáig szerepelt a piacon. Aztán most már megint ugranunk kell gyakorlatilag egy jó pár évtizedet, és egy Janssen nevű kémikusnak a nevét kell megemlítenünk, aki előállította a fentanilt, amit mind a mai napig egy-két módosított változatban a medicinában használunk, hiszen például műtéti anesztézia, intenzív fájdalomcsillapítás, akár daganatos betegeknek, akár pedig mozgásszerű betegeknek, ez gyakorlatilag ma már elképzelhetetlen lenne enélkül a vegyület nélkül. És aztán innen indult el egy elég komoly visszaélési sorozat, hiszen 1968-ban megjelent az acetil fentanil, vagy más néven China White, ugye hát ellentétben ugye a brown sugarről, a heroinról, amit ugye annak idején a Rolling Stones is megénekelt, ami gyakorlatilag már egy sokkal-sokkal potensebb vegyület volt, és tulajdonképpen innentől számítjuk azoknak az akár szintetikus fentanil származékoknak a megjelenését, amelyek azért nagyon-nagyon sokáig uralták a piacot. Aztán bizony itt nem állt meg ez az egész történet, hiszen megjelentek egy hasonló típusú vegyület, ugye a mitazének, amelyek akár 50-szer potensebbek lehetnek gyakorlatilag, mint maga a kiindulási vegyületünk, tulajdonképpen a morfin. Ezeket amúgy az 50-es években fájdalomcsillapítóként szintetizálták valójában először, de a nagyon-nagyon jelentős függőségi hatásuk miatt ezek ugye a medicinában nem kerültek bele, és akkor elérkeztünk végül is a mai témánkhoz, ugye az orfinokhoz, ugye a klorofinhoz, amit ugye te is említettél, melyek szintén ugye a 60-as, 70-es években ez az előbb említett Janssen nevű kémikus szintetizált, amelyek gyakorlatilag hát szerkezetükben nem hasonlítanak a morfinhoz, de ugyanabban a csoportba tartoznak, mert ugyanazokon a receptorokon, fogadóhelyeken hatnak, és gyakorlatilag ezek a morfinánok csoportjába tartoznak, és ezek azok, amelyek itt az elmúlt 2-3 évben ugye a nitazénekkel együtt megjelentek a piacon. Most önmagukban véve, hogy az előbb említettem, ezeknek az euforizáló hatásuk nagyobb, ugye, mint a fentanilé, viszont ami a legnagyobb veszélyét jelenti, hogy egy, megjelentek ugye az illegális piacon, kettő, emellett pedig ugye vegyes, hogy is mondjam, csak több hatóanyagot tartalmazó tablettákból mutatták ki őket, Magyarán szóval a használó nem is sejti azt valójában, hogy itt milyen vegyületről van szó, vagy milyen vegyületek jutnak be a szervezetébe, és talán napjaink kábítószer használatának is itt, ha most túltekintünk ezen a vegyületcsoporton, az egyik legnagyobb veszélye az, amikor megvesz valaki egy tablettát, megvesz valaki egy ilyen kristályszerű anyagot, egy port, vagy akár valamilyen növényi törmeléket, de nem fogja tudni azt, hogy pontosan mi van ebbe a tablettába, kristályba, porba, növényi törmelékbe. Van egyáltalán benne hatóanyag. Ha van benne hatóanyag, akkor hányféle hatóanyag, hiszen egyre több olyan kiszereléssel találkozunk, amiben nem egy, hanem akár több hatóanyag is előfordulhat, valamint, hogy milyen mennyiségben található benne, és még, hogy milyen vízőanyagok vannak mellette. És összességében ez a bizonytalanság az, ami van napjaink kábítószerpiacát uralja, és ha belegondolsz, hát igazán túl bizonytalannak lenni, most megint csak, hogy itt a nagybetűs életet nézzük, ugye egyáltalán nem jó dolog, úgyhogy ennek az egésznek a megoldása talán egy baromi egyszerű hárombetűs magyar szó lehetne, a nem, de hát itt még egyelőre nem tartunk, úgyhogy egyelőre a felvilágosítás az, amit az egész harcnak lehet tulajdonképpen az alapja, hogy merjenek az emberek valójában nemet mondani, hiszen a nemmondás tudomány az meg tud bennünket védeni azoktól a túladtagolásoktól, káros mellékhatásoktól, amelyeket ezek a szerek tulajdonképpen jelentenek. Aztán beszélnünk kell még ezeknél a szertifusoknál, ugye a tolerancia hozzászokás kialakulásáról, ami annyit jelent, hogy egy nagy klasszikus példát mondjak, hogy annak idején ugye a heroin hőskorában azért mondjuk egy gyakorló heroinista olyan mennyiségű heroint adott be magának, amit ha ma mondjuk 4-5-6 ember testvérjesen felosztana maga között olyan, aki nem használ kábítószert, jó eséllyel ennek a csapatnak az 50%-a belehalna ebbe a történetbe. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon komplex dologgal állunk valójában szembe, amivel szemben egyelőre eléggé tehetetlenek vagyunk, és hát ugye ez az a fajta drogháború, amit még annak idején meghirdettek, ugye, és az elsősorban a tengeren túlról származik, az így önmagába véve, hogyha csak a lefoglalásokat nézzük, a rendőrségi munkát, a vám és pénzügyőrség munkát, a beépített ügynököket, az egy egészen limitált sikerre tud vezetni gyakorlatilag az úgynevezett drogháborúban. Itt jóval inkább a felvilágosításra kellene megpróbálni nagyobb hangsúlyt fektetni.
3: Aztán ennek a ciklorfin nevű anyagnak a leírásában van valami, amit nem értek, kicsit ilyen önellentmondásosnak hangzik. Azt írják, például a szlovák portálon ez volt, hogy 10-szer erősebb, mint a fentanil, amelyről ugye szoktak lenni ilyen ábrázoló, bemutató képek, hogy tulajdonképpen a gramnak a töredéke már esetében halálos tud lenni, és hogy ezt is szlovák portálon láttam, hogy ennek a ciklorfinnél már mikroszkopikus adag is elég a halálos szinthez. Na most úgy használják fel, ha mikroszkopikus szint is, vagy a mennyiség is halálos tud lenni, hisz az már olyan, amit én nem tudom, a szél befúj valakinek a szájába. Kicsit már ilyen emberi túlzással mondom.
2: Igen, ez azért így egy kicsit túlzás, amit mondtál, hogy mondjuk a szél befújhatja tulajdonképpen valakinek a nyitott szájába. Szóval itt azért úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen tablettát, hogy abba, mint ahogy mondjuk bármilyen tablettát, amikor bemész egy patikába, és mondjuk veszel egy recept nélkül kapható készítményt, hogy arra rá van írva, hogy hány milligram hatóanyagot tartalmaz. Most jelen esetben itt ugye az nem azt jelenti, hogy akkor az egész tabletta csak hatóanyagból áll, hanem itt azért ez belé vívőanyagot is kevernek, amitől az egész mondjuk tabletta lesz, van benne színezők anyag is, hiszen ezek a tabletták mindenféle színben játszanak, és mondjuk a tetejére ráütnek valamilyen mintázatot a Super Mario-tól kezdve a Blue Arena-t, és még sorolhatnánk itt, hogy nagyon sokáig, hogy milyen fajta ilyen logók vannak, amelyek ugye ezeken a tablettákon általában megfigyelhetőek. De amikor ugye megjön a tiszta hatóanyag, mert ezek általában Indiából és Kínából érkeznek ezek a vegyületek, és az utóbbi időben itt India volt az, amelyik ugye itt az orfánoknál ugye elég jelentőséget a piaci előállítással bírt, akkor utána ezekből, hát idézőjelben nem természetesen nagyipari technológiával, ahogy ez egy gyógyszergyárban történik, hanem mondjuk kisipari technológiával, technológiával készítenek mondjuk valamilyen tablettát, vagy valamilyen port, ami természetesen nem 100%-os hatóanyagot tartalmaz. Na most, de pont ez a másik veszélye, hogy ezek, amikor előállítanak egy ilyen fajta tablettát, amikor te bemész egy patikába, és az van ráírva arra a tablettára, hogy az 500 mg hatóanyagot tartalmaz, akkor annak a hatásos, vagy a hatályos minőség ellenőrzési szabályok alapján 498 és 502 mg közötti hatóanyagtartalommal kell bírnia. Ez a pici szórás még tulajdonképpen belefér az illegális piacon, akár ez a szórás sokkal-sokkal szélesebb is lehet, és ugye amikor valaki megvesz egy ilyen tablettát, vagy port, vagy bármit, akkor ezt előtte nem fogja valójában bevizsgálni, ő elhiszi annak a bizonyos eladónak, hogy ez mondjuk te ez tök jó lesz, mert ettől ilyen, meg olyan, meg amolyan érzésed lesz, de ez megint csak a bizonytalanságot erősíti, hogy nem tudjuk, hogy valójában mit fog nála okozni az a fajta tabletta, bor, kristály, növényi hatóanyag, amit elszív, magába fecskend, ezt fölszippan, elfüstöl, és így tovább, és így tovább. Ez óriási nagy itt a bizonytalanság.
3: Ugye én azért próbáltam ilyen kicsit túlzó érzékletességgel mondani, mert innentől kezdve lesz az a hárombetűs szó, amit mondtál, most már nem egy választás kérdése csupán. Tehát, hogy nem az van, hogyha azt mondják itt ugye a szakemberek, hogy tulajdonképpen egy porszemnyi áll is kevesebb, már halálos lehet, akkor nem az van, hogy azt mondom, hogy nem, mert lehet, hogy rosszul leszek valamitől, hanem azért mondom, hogy nem, mert effektíve, ha csak egy porszemnyinél is kisebb valami bekerült abba a tablettába, akkor az effektíve halálos lehet. Találkozhatsz-e ilyennel? Itt 11 országban regisztrálták ezt, 13 halálesetben mutatták ki ezt a ciklorfint, skandináv országoknál jelentették a legnagyobb előfordulását, egyelőre nálunk még nem mutatták ki. Mit gondolsz, eljut-e hozzánk? Ez kicsit költői kérdés talán. Mikor és mit tennél, hogyha találkoznál vele? Tehát, hogy tulajdonképpen az utcán mentősként.
2: Elméletileg eljuthat, de az a nagyon nagy szerencséje van talán itt, ugye, akár említhetem itt a volt szocialista országokat, vagy talán a közép-európai országokat, hogy ezek az opiát-opioid típusú szerek, ezek tulajdonképpen a heroinon kívül, ami azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi jó néhány évben, legalábbis Magyarországon talán a mi adatokat még ismerünk, itt Szlovákiában is, akár Romániában, talán még Lengyelországban is leáldozók félben van. Ami azt jelenti, hogy visszaemlékszem, hogy 10-15 évvel ezelőtt volt olyan, hogy 6-8 heroin túldagoltal is találkoztunk valójában egy nap. Most gyakorlatilag hosszú szó hónapok telnek el úgy, hogy mondjuk a heroinnal egyáltalán nem is találkoznánk. Részben azért, mert ezek a fogyasztók egy kihaltak, ugye hát, mert hiszen ezzel kapcsolatban voltak halálesetek, részben az, hogy mondjuk sikeresen átestek egy rehabilitációs terápián, vagy akár mind a mai napig helyettesítő szubstitúciós terápián vannak, hiszen vannak olyan gyógyszereink, amelyek ugye eufória érzés nélkül az elvonási tüneteit ezeknek a szereknek jelentős módon tudják csökkenteni, de részben pedig átálltak más, akár valamilyen egyéb más intravénás szernek a használatára, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül csak reménykedhetünk abból, hogy ezek a szerek nem fognak eljutni idáig.
3: Milyen tünetei vannak annak, hogyha beveszi valaki, és aztán erre mi lehet annak a reakciója, aki ezt látja valakin?
2: Alapvetően itt a beszűkült tudatállapot, a nagyon szűk, úgynevezett tűhegyére szűkült pupilla, a légzésdepresszió lehet az, ugye, amikor valakinek mondjuk percenként egy-két vagy akár nulla légvétele lesz, hiszen ezek jelentős légzésdepressziót okoznak, az a érzeknek az elsősorban tünete. Rendelkezünk ugye speciális ellenanyaggal, antidótummal. Az antidótum az egy görög eredetű szó, antididonál, ugye ellenadást jelenti, olyan gyógyszerekről van szó, amely föl tudják függeszteni bizonyos gyógyszereknek a hatását, de még mielőtt itt van, mi óriásan egy csodát várnánk, azért a több millió toxinhoz képest mondjuk az antidótumoknak a száma, az nem éri el mondjuk a százat, szóval itt azért nem minden mérgezésben rendelkezünk antidótummal, itt vannak antidótumaink is, ami mondjuk az ellátóknál jelen esetben akár itt a mentőszolgálatnál sürgősség osztályon elérhetőek, de az utcán a laikusnál természetesen nincsen ilyen, és ennek akár intravénás, vagy akár hogyha mondjuk nem tudunk mondjuk vénációt, mert egy igazi szétszúrt függővel találkozunk, akkor gyakorlatilag ez már így tud tulajdonképpen segíteni. Az utcán egyedül ugye a segítségkérés, és amíg ki nem érkezik a szaksegítség, addig talán a mesterséges légzésnek az alkalmazása lehet az, ami valami lehetőséget adhat arra, hogy az illető túléljen.
3: Egy új extrém erős kábítószervegyület jelent meg az európai piacon. A részletekről dr. Zaher Gábor toxikológussal beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, én is.

0: Ezerre messze megyünk.
1: Hát mivel próbálja enyhíteni a kormány a szlovákiai lakosokra nehezedő üzemanyag áremelkedés tereit?
2: Igen, hát olyan intézkedéseket fogadott el a kormány, amelyek egyáltalán nem idegenek a Robert Fico féle politikától, és amelyeket részben már láthatunk a múltban is, és hát részben láthatunk a térség más országaiban is, tehát ugye az ár és stop, amit ezt a fogalmat ugye a Magyarországról ismerjük, és az Orbán kormánynak volt egy intézkedése, és hát már azt is tudhatjuk erre az intézkedésről, hogy hát az inkább egy kirakat intézkedés, úgyhogy tulajdonképpen semmi újhoz nem nyúlt a Fico kormány, hanem próbál, hát legalább a látszatát próbálja megteremteni annak, hogy intézkedik a növekedő üzemanyag árak ügyében, de az látszik jelenleg, hogy ez kevés lesz, tehát hogy lehet, hogy bizonyos lakossági csoportok érezhetik úgy, hogy tesz valamit a kormány, de az, hogy a konkrétan az üzemanyagár növekedést tudja ezzel kompenzálni, az erősen kétséges.
1: Mit ajánl egyébként az ellenzék, amely ugye ebben a kérdésben hát némileg a kibic pozíciójában van, nem neki kell ezt politikailag átvinni, csak mond valamit, és aztán mondott valamit, de mégis mennyire léteznek, vagy kínálhat fel mondjuk a parlamenti ellenzék egyfajta életképes alternatívát?
2: Igen, ezt jól mondod, tehát az ellenzék tulajdonképpen ilyenkor könnyű helyzetben van, mert bírálhatja a kormányt alapvetően akkor is, hogyha nem lép, bírálhatja akkor is, hogyha lép valamit, mert az adott intézkedést kifogásolhatja, úgyhogy itt miközben nem kell megoldani a helyzetet, és hát ez a helyzet ugye elég nehezen megoldható, mert a piaci mozgások kormány szinten tényleg elég nehezen kezelhetőek, és hát itt látjuk azt, hogy már hosszú ideje erős ingadozás mutat a piac a közel-keleti események miatt. Az ellenzék alapvetően hát most is bírál, és inkább azt javasolná, hogy a jövedéki adóhoz nyúljon hozzá a kormány, miközben tehát hogy csökkentse a jövedéki adót, tehát ilyen javaslatok hangzottak el. Robert Fico erre azt mondta, hogy arra nincs tér, hogy a jövedéki adót csökkentsék, ugyanis ezzel akkor forrásokat vonnának el más fontos területektől, mint az oktatás vagy az egészségügy. De hát itt azért el kell mondani azt is, hogy a Fico kormány most már több mint három éve konszolidálja az államháztartást, úgymond, vagy hát próbálná konszolidálni, és hát számos olyan intézkedést hoztak, amelyek a lakosságot terhelték, miközben pedig nem voltak képesek arra, hogy az államháztartásnak a helyzetét azt számottevően javítsák, vagy hát tulajdonképpen egyáltalán nem voltak képesek javítani, így hát aztán tényleg nincs tér arra, hogy most számottevően csökkent a jövedéki adót, és így próbálják valahogy az autósoknak a helyzetét javítani. Úgyhogy igen, tehát vannak javaslatai az ellenzéknek, de azzal együtt, hogy nincsen komplett a kezükben ez a helyzet, tehát elég nehéz most ilyen részjavaslatokat megtenni, miközben pedig itt inkább arra van szükség, hogy valaki komplex módon kezébe vegye a költséget és az államháztartást, és egy stratégiai javulást hozzon, mert a stratégiai javulás nélkül ilyen részintézkedésekkel ezt a jelenlegi nagyon bonyolult helyzetet kezelni, az lehetetlennek tűnik.
1: Ugye a vonatjegy olcsóbb lesz, de hát aki olyan településen él, ahol mondjuk nincs a használható vasúti kapcsolat, az ebből nem fog részesülni. A busz jegyek árának csökkentésével kapcsolatban mikorra lehet előbbre jutni? Hát zárójelben, hogy tudván egyébként a megyei választások előtt vagyunk, tehát hogy mintha mindenkinek érdeke lenne a gyors megegyezés.
2: Igen, igen, tehát ez is egy felemás megoldás, ugye hát a Fico kormánynak egy kedvelt lépés az, hogy a vonatjegyeket valahogy szabályozza, vonatjegy árakat, ugye hát érvényben vannak az ingyenes vonatjegyek is, és akkor most a másodosztályon október 1-től félárúak lesznek, de hát igen, egyrészt a vonat összeköttetés az nincs meg minden településen, a busz, az autóbusz járatok esetében pedig megvan kötve a kormánynak a keze, ezek ugyanis nem a kormány irányítása alá tartoznak, ezek ugye alapvetően itt megyei szabályozás van, illetve hát magán cégek is üzemeltetnek autóbuszállatokat, ami, és itt a kormány tulajdonképpen csak javaslatot tud tenni, csak ajánlásokat tud tenni az autóbusz járatok üzemeltetői felé, ami hát egy meglehetősen gyenge eszköz a kormány kezében, tehát itt miközben azért az ország jelentős része éppen az autóbusz közlekedéstől függ, és hát ezért is mondta, hogy szellemes megoldás, mert a vonattal közlekedők kapnak valamiféle kedvezményt, ami egyébként nem tekinthető egy kifejezetten rossz intézkedésnek olyan szempontból, hogy ez mindig jó, hogyha a tömegközlekedés használatára motiválja az embereket, a lakosságot a kormány, de az alapvető probléma itt az infrastruktúrával van, tehát hogyha meg lenne oldva az infrastruktúrának a helyzete, mindenki számára hozzáférhető lenne egy jó vonatközlekedés, akkor lenne ez egy igazán hatékony intézkedés, de hát ha már csak Dél-Szlovákiát nézzük, tehát ott óriási hiányosságok vannak, látjuk azt, hogy a Komárom-Pozsony vonalnak a fejlesztése is mindig csak ígéretként létezik, és hát hogyha egy ennyire alul investált, hogy így mondjam, területről van szó, akkor hiába csökkenti a kormány az árakat, azzal nem tudja elérni azt, hogy jelentős számba a lakosság igénybe vegye ezt a közlekedési formát.
1: Hát ugye, meg aztán kérdés az, hogy mennyire találták meg a lehető legjobb megoldást. Ugye Magyarországon lehet tudni, hogy a kormány 5000 forintot ad egy hónapra azoknak, akinek dízel autójuk van, egy bizonyos teljesítményszint alatt, de hát azt is jócskán érik kritikák. Hát tudott volna olyat csinálni, ami a lehető legjobb lett volna, bár ez már inkább költői kérdés.
2: Igen. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a mostani helyzetben olyan intézkedést találni, ami tényleg hatékonyan segít a lakosságon, miközben pedig nem valamiféle olyan intézkedés, ami olyan lakossági csoportokat is támogat, akik nem szorulnak rá, hát ez nagyon nehéz. Tehát ugye a dízel támogatás is Magyarországon tényleg nagy kritikát kapott, mivel hogy igaz, hogy a 150 lóerő alatti autókat támogatják csak vagy autó tulajdonosokat, de alapvetően itt se tudják azt kizárni, hogy olyanok is részesülnek ebben a támogatásban, akiknek nincs rá szüksége, illetve hát maga ez a mechanizmus is sok kritikát kap, hogy miért ilyen támogatások formájában próbál enyhíteni a kormány ezen a helyzeten, miért nem valamilyen rendszer szintű megoldásokra törekszik. Ezek ugye inkább ilyen tapaszokként működnek, amikor így intézkedik a kormány, de alapvetően nem talál ezzel megoldást arra, hogy bizonyos lakossági csoportok állandóan küzdködnek az életben maradásért, úgymond. És hát itt ezek mindig csak részmegoldások maradnak, mindig csak ilyen szépségtapaszok, amikor a válságok idején próbálja így a réseket így betömködni a kormány, és hát ez egyáltalán nem segít hosszú távon a helyzetet. Miközben láthatjuk azt, hogy ez a mostani válság már tényleg hosszú hónapok óta tart, és hát nem tűnik egyelőre úgy, hogy a megoldás az látható lenne, úgyhogy ezért is inkább arra lenne szükség, hogy stabilizáljuk valahogy az államháztartást, stabilizáljuk a költséget, és stabilizáljuk a lakosságnak az infrastruktúrához való hozzáférését, és hát ezt a Fico kormány az elmúlt 11 néhány évben nem tette meg, ezért van szükség most ilyen szépségtapaszokra, amelyek hát lehet ideig óráig valakinek segítenek, de az biztos, hogy nem kínálnak tartós megoldást.
1: Hát valamennyire talán tartósabb megoldást remél a nemzetközi vizekről a kormányfő, ugye, aki rendkívül uniós csúcsot sürget. De hát mit kér, és mit kérhet Brüsszeltől Fico?
2: Igen, tehát az, hogy Brüsszelnek milyen, vagy hát az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak milyen jogkörei vannak ezen a téren, hát az is erősen kérdéses, mert hát ugye itt is mindig abba ütközünk bele, hogy egyrészt az országaink, főleg a kelet-európai országok tiltakoznak, amikor az Európai Unió bele akar avatkozni a gazdasági vagy adókérdésekbe, másrészt meg ilyenkor pedig sürgetik, hogy tegyen valamit, tehát ez egy elég paradox helyzet. Ugye hát az uniónak elég korlátozottak a jogkörei, akár hogyha például a jövedéki adót nézzük, ott is csak a minimumot tudja megszabni, vagy hát ilyen minimális beleszólása van abban tulajdonképpen, hogy a kormányok hogyan járhatnak el ezen a téren, úgyhogy itt túl nagy csodára nem lehet számítani, a külpolitikai beavatkozási lehetőségei az Európai Uniónak pedig szintén korlátozottak, miközben ugye itt az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus határozza meg ugye alapvetően a jelenlegi energetikai helyzetnek az alakulását is. Úgyhogy hogy pontosan mire számít Robert Fico, azt elég nehéz megmondani. Persze akár olyan stratégiai lépésekről lehetne szó, mint mondjuk a Covid idején, amikhez az Európai Unió folyamodott, de kérdéses az, hogy ott tartunk-e jelen pillanatban, és kérdéses az, hogy jó-e, hogyha minden válság idején ilyen típusú stratégiai készletekhez nyúl az Unió, vagy ilyen stratégiai megoldásokhoz, esetleg hitelekhez. Tehát az is kérdéses, hogy nem rontaná az Uniónak a stabilitását, meg tehát a gazdasági versenyképességét. Úgyhogy Robert Fico számon kéri az Uniót, de konkrét megoldási javaslatokat itt sem tett, és hát ezért ez is inkább egy pótcselekvésnek tűnik jelen pillanatban a részéről.
1: A szlovák kormány is lépéseket tervez az üzemanyagára emelkedés hatásainak enyhítésére. A részletekről Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, én is, és szép napot kívánok mindenkinek.

0: I.
1: 90 másodperc tudomány Kovács Tücsi Mihállyal.
2: A látás az egyik legösszetettebb érzékelési forma, amelynek kialakulása gyökeresen megváltoztatta az evolúciót. Az emberi szem a 380 és a 750 nanométer közötti hullámhosszokat érzékeli, amit érthető módon látható fénynek nevezünk. Nem véletlenül alakult így. A napsugárzásának jelentős része ebben a tartományban éri el a Föld felszínét, és az ősi óceánok vize is éppen ezt a fényt engedte át leginkább. Eközben az infravörös és ultraibolyos sugarakat elnyelte. Őseink később kifejlesztették a piros és zöld árnyalatok elkülönítését is, ami elengedhetetlen volt a lombkrónában rejtőző érett gyümölcsök és a friss levelek megtalálásához. A szemek fejlődése az ősóceánokban vette kezdetét nagyjából 600 millió évvel ezelőtt. A folyamat a csupán a fény irányát érzékelő egyszerű pigmentfoltoktól indult, majd a bemélyedő kereknyílásokon át eljutott a fókuszálásra képes lencsés szerkezetekig. Az első mai értelemben vett összetett szemmel rendelkező állatok a háromkaréjú rákok voltak kb. 520 millió évvel ezelőtt. A látás megjelenése indította el a kambriumi robbanásként ismert evolúciós időszakot. Ekkor tört ki a ragadozók és a zsákmányállatok között a vizuális fegyverkezési verseny, amely felgyorsította az élőlények sokszínűbbé válását.
1: Jövőre is lesz 13. havi nyugdíj. Magyar Pétert magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa. Vagyoneredet igazolási törvényt javasolnak Szlovákiában. A CIA orosz dróntámadások lehetőségére figyelmeztetett. Ma este többnyire felhős lesz az ég.
3: Napzárta. Mezőszállási márka.
1: A kormánynak folytatnia kell az államháztartás konszolidációját, ennek ellenére jövőre is biztosítja a 13. nyugdíj teljes összegű kifizetését, jelentette ki Jan Richter, a Smer frakció vezetője. Elmondása szerint a közszférában dolgozók bére a jövő évi kollektív szerződésekről szóló tárgyalások eredményeként várhatóan 3-4%-kal emelkedhet. Kis Balázs összefoglalója.
4: Jan Richter szerint az elmúlt 3 évben a kormánya programjában vállalt feladatok többségét teljesítette. Elismerte ugyanakkor, hogy az infláció az elmúlt években gyorsabban emelkedett, mint a közszférában dolgozók bére, ezért ezt a következő bértárgyalásokon is figyelembe kell venni.
5: 3-4% sa zvýši a hore platy pri súčasnej.
4: Szerinte a 3-4%-os béremelés a jelenlegi infláció mellett már az életszínvonal javulását eredményezheti.
5: Konszolidácia bola nevyhnutná, ale snaha bola.
4: A Smer frakció vezetője hangsúlyozta, hogy a konszolidációra az államháztartás korábbi állapota miatt van szükség. A kormány ugyanakkor igyekezett úgy meghozni a

0: állami költségvetés bevételeit. Szerinte ezért a tömegközlekedés támogatása több ember számára jelenthet segítséget, még akkor is, ha az ország minden részén nincs lehetőség vonattal vagy autóbuszokkal közlekedni. Ján Richter szerint az üzemanyagárak tartós csökkenéséhez elsősorban az ukrajnai és a közel-keleti háború lezárására lenne szükség.
1: A szlovákiai katonai technika Ukrajnának történő átadásával kapcsolatos korábbi rendőrségi és ügyészségi döntéseket vizsgálta felül a szlovák legfőbb ügyészség. Megállapítása szerint az eljárások jogszerűek és helyesek voltak, a katonai eszközök átadásával nem valósult meg bűncselekmény. A vizsgálat kiterjedt az MiG-29-es vadászgépek, a KUB légvédelmi rendszer indító berendezései és a radarjai átadására is. A rendőrség 2025. októberében megszüntette a büntető eljárást, a pozsonyi kerületi ügyészség pedig 2026. januárjában elutasította a bejelentő panaszát. A döntéseket a szlovák védelmi minisztérium korábban kifogásolta és felülvizsgálatot kezdeményezett. A legfőbb ügyészség szerint azonban a hatóságok jogszerűen jártak el. A parlamentben ismét benyújtja a jövedelmek és vagyon eredetének igazolásáról szóló törvényjavaslatát a Szlovensko zálügyi képviselőcsoportja. Veronika Remišová és Igor Dusenka szerint olyan esetekben lenne szükség ellenőrzésre, amikor jelentős eltérés mutatkozik egy személy hivatalosan bejelentett jövedelme és vagyona, illetve kiadásai között. A javaslat alapján az ellenőrzést az adóhatóság végezni saját kezdeményezésre, vagy megfelelően aláírt bejelentés alapján. Ha valaki nem tudná hitelt érdemlően igazolni jövedelme vagy vagyona eredetét, az igazolatlan jövedelmet utólag megadóztatnák, és bírságot is kiszabhatnának. Filip Kuffa, a környezetvédelmi államtitkár egy sajtótájékoztatón részletesen beszélt családja és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter megromlott kapcsolatáról. Kuffa szerint 2020-ban ő, édesapja Stefan Kuffa és Taraba együtt jutottak be a parlamentbe az SNS listáján. Állítása szerint eredetileg abban állapodtak meg, hogy közösen lépnek be a pártba, később azonban Taraba egyedül nyújtotta be tagfelvételi kérelmét. Kuffa szerint a kapcsolat végleg megromlott, miután az SNS áprilisban elutasította Taraba párttagsági kérelmét. Az államtitkár kifogásolta a miniszter róla és családjáról tett nyilatkozatait, és korábban azt is jelezte az SNS vezetésének, hogy szerinte problémák vannak a minisztériumon belüli együttműködéssel. Kuffa egyúttal szakmai kritikát is megfogalmazott Tarabával szemben. Szerinte aggályosak egyes vízgazdálkodási közbeszerzések, valamint az állami pénzek magáncégeknek történő juttatása és egyes állami vagyonértékesítések felgyorsítása. Samuel Migál, szlovák informatizációs miniszter nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy Radomír Šalitros államtitkár visszatérhet a parlamentbe. A lehetőségről Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár beszélt a mai sajtótájékoztatóján. Kuffa szerint Robert Fico miniszterelnök attól tart, hogy Šalitros ismét képviselő lesz. Migál erre úgy reagált, hogy nem tudja Kuffa milyen információk alapján beszélt erről. A miniszter egyúttal méltatta Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter eddigi munkáját. Kuffa korábban arról beszélt, hogy Taraba leváltása és Šalitros esetleges parlamenti visszatérése is politikai változásokat jelezhet a kormánykoalícióban. Radomír Šalitros jelenleg a beruházási, régiófejlesztési és informatizációs minisztérium államtitkára, korábban parlamenti képviselő volt. Az ellenzéki SZSZ parlamenti határozatot terjeszt elő, amelyben azt szeretné elérni, hogy a kormány erősítse meg Peter Pellegrini államfő ENSZ találkozón képviselt álláspontját. A párt szerint a köztársasági elnök New York-i beszédében a nemzetközi jog, Ukrajna területi integritása és a civil lakosság védelme mellett foglalt állást. Az SZSZ szerint a tervezett határozat kimondaná, hogy Ukrajna területi integritását tiszteletben kell tartani, és a határokat nem lehet erővel megváltoztatni. A párt emellett bírált Robert Fico vezette kormányt a biztonságpolitikai intézkedések miatt. Pellegrini szerdai ENSZ beszédében a nemzetközi jog tiszteletben tartását hangsúlyozta, és elítélte az ukrajnai civil területek és kritikus infrastruktúra elleni támadásokat. 14. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a Vatikánban. A találkozó után Magyar Péter nyíltnak és barátinak nevezte a megbeszélést és meghívta a pápát magyarországi látogatásra. A tárgyaláson szó volt a magyarországi és európai helyzetről, a háborúról, az energiaválságról és a mesterséges intelligencia jelentette kihívások.

0: szól. A megbeszélésen a magyar katolikus egyház helyzete, valamint a keresztény hagyományok és a külhoni magyar közösségek helyzete is szóba került. Magyar Péter ajándékot is vitt a pápának. 12. Pius 1956. november 10-i rádióbeszédének kézzel készített leíratát, valamint Mindszent József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását. A magyar kormányfő ezt követően a Vatikán államtitkárságán folytatott megbeszéléseket. A CIA állítólag arra figyelmeztetett több európai kormányt, hogy Oroszország tengerről indított dróntámadásokat készíthet elő, írja a spanyol El Mundo. A lap szerint a lehetséges célpontok között Olaszország, Franciaország és Spanyolország szerepel. A beszámoló szerint a drónokat kereskedelmi hajókról, konténerekből indíthatnák, így azok nehezebben lennének felismerhetőek. Az El Mundo által idézett források szerint a művelet célja elsősorban nem súlyos pusztítás lenne, hanem például egy repülőtér működésének ideiglenes megzavarása, tűz okozása vagy katonai létesítmények elleni akció. A lap szerint az esetleges orosz műveletet a 2027-ben esedékes európai választásokkal is összefüggésbe hozzák. Oroszország továbbra sem támogatja az ukrajnai háború ideiglenes tűzszünetét, közölte Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Moszkva álláspontja szerint nem átmeneti fegyvernyugvásra, hanem tartós béke megállapodásra van szükség. Közben a következő hónapokban fokozódhat Oroszország hibrid hadviselése Európával és a NATO-val szemben. Erre figyelmeztetett a dán katonai hírszerzés. A szervezet szerint a támadások gyakoribbá válhatnak, és az eddigieknél súlyosabb következményekkel járhatnak. A hibrid fenyegetések közé többek között kibertámadásokat és szabotázsakciókat sorolnak. A dán hírszerzés szerint továbbra is alacsony, de növekvő annak a kockázata, hogy Oroszország korlátozott katonai támadást indítson egy Oroszországgal határos NATO tagállam ellen. Az Indiai óceánig is kiterjedhet a közel-keleti háború, ha az Egyesült Államok vagy Izrael újabb támadást indít Irán ellen. Erre figyelmeztetette az iráni legfelsőbb vezető katonai tanácsadója. Jahya Rahim Safavi szerint a konfliktus már a Perzsa-öbölből és a Hormuzi szoros térségéből a Vörös-tengerre is kiterjedt. Újabb katonai akciók esetén tovább szélesedhet. Az iráni nyilatkozat olyan időszakban hangzott el, amikor továbbra is feszült a helyzet az Egyesült Államok és Irán között, különösen a Perzsa és az Ománi-öbölben, valamint a fontos tengeri kereskedelmi útvonalakon. Bonyolult koalíciós tárgyalások kezdődhetnek a németországi Sachsen-Anhalt tartományban, miután a szeptember 6-ai választást az AfD nyerte 43,8%-os eredménnyel, de nem szerzett abszolút többséget. A szociáldemokrata SPD az AfD kivételével valamennyi parlamenti pártot egyeztetésre hívta egy lehetséges kormány létrehozásáról. A zöldek és a baloldal elfogadta meghívást, a kereszténydemokrata CDU azonban közölte, hogy ellenzékben marad. Az SPD, a CDU, a zöldek és a baloldal együtt 39 mandátummal rendelkeznek a tartományi parlamentben, ugyanennyivel az AfD is. A többséghez 42 képviselő támogatására van szükség. Késelés történt ma reggel egy misén a dél-kelet-lengyelországi Jaroszláv egyik pencés kolostorában. A TASR hírügynökség beszámolója szerint a támadásban két egyházi személy meghalt, három ember pedig megsebesült. A rendőrség őrizetbe vett egy 31 éves ukrán állampolgárságú férfit, akit a támadással gyanúsítanak. A támadás körülbelül 9:30 történt, a rendőrség szerint a férfi késsel több embert megsebesített, köztük négy férfit is, egy nőt. A sérültek között papok is vannak, egyikük állapota válságos. A hatóságok egyelőre nem közölték a támadás indítékát. A helyszínen ügyészek, szakértők és rendőrök dolgoznak, tanúkat hallgatnak ki és gyűjtik a bizonyítékokat.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
2: A Nemzetek Ligája új idényének csütörtöktől szombatig tartó első fordulójával közvetetten megkezdődnek a 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezői. Ebből a sorozatból ezúttal is pótselejtezős helyet lehet kivívni azon csapatoknak, amelyek 2027-ben kudarcot vallanak a hagyományos kvalifikáció során. A Nemzetek Ligájában továbbra is 4 osztályban zajlanak a küzdelmek. Az A divízió mai műsora 20:45-től Hollandia, Németország, Szerbia, Görögország, Norvégia, Dánia és Portugália, Wales. A magyarok az élvonalból kiesve a B divízióban, a szlovákok pedig csak a harmadik vonalban szerepelnek. A magyar válogatott holnap Ukrajnát fogadja a Puskás stadionban, A szlovák együttes szombaton Eperjesen Moldovával mérkőzik. Szalai Fanni aranyérmes lett a juniorok mezőnyében, a triatlon világbajnokságon a spanyolországi Pontevedrában. Bondár Anna 6-4-6-7-7-6-ra nyert az orosz Alina Csarejeva ellen a szöuli tenisztorna 8-at döntőjében. A hangcsúi férfi viadal nyitó körében Marozsán Fábián 6-4-6-2-re verte az ausztrál Alex Boltot. Világcsúcsot úszott a hazaiak 17 éves tehetsége Ohashi Shin férfi 200 mellen a Japánban zajló Ázsia játékokon. Ideje 2 perc 4,83 század másodperc. Egy szabad hétvége után folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 15. állomás Baku, ahol a 9. azeri nagydíjat rendezik meg. Mindkét mai szabad edzésen George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb. Pénteken 14 órától lesz az időmérő, a Nemzeti Emléknap miatt szombatra előrehozott 51 körös futam pedig 13 órakor rajtol. És végül egy most érkezett gyors hír, aranyérmet harcolt ki a szlovák női kajakcsapat az olaszországi víziszlalom Európa bajnokságon.
1: Időjárás.
0: Ma este többnyire felhős lesz az ég, helyenként eső vagy zápor is előfordulhat, a hőmérséklet 11 és 6 fok között alakul, holnap reggel pedig változóan felhős időre ébredhetünk, északon helyenként esővel, a Tátrában havazással, néhol pedig köddel, a hőmérséklet majd 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába szeptember 24-én csütörtökön. Kollégáim Kis Balázs, valamint Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt. A viszonthallásra!
1: Pátria Rádió. A szlovák rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

0: ridere lei io.
1: Ah, Boris, presente.
0: Far ridere lei io.

Some.